0: Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atyától, üdvözítő Jézus Krisztusunktól és a Szentlélek Istentől mind örökké. Amen. Áldott az Isten, akinek végtelen kegyelme és szeretete révén én ismét együtt vagyunk. Együtt Isten ígéjével. Együtt, hogy meghallgassuk Istennek itt és most hozzánk intézett üzenetét. Mert amelyek régen megírattak, a mi tanulságunkra írattak meg, hogy békességes tűrés által és az írásoknak vigasztalása által reménységünk legyen. Ennek a reménységnek nevében és ennek a reménységnek jegyében, gyertek testvéreim, összpontosítsuk figyelmünket Isten üzenetére. Ha előző tanulmányunkból megértettük azt, hogy nekünk küldetésünk van e világ felé, hogy mint keresztény ember nem szigetelhetem el magam a másik embertől, hogy felelősséggel tartozom azért a másik embernek, akit a Biblia az én felebarátomnak nevez. Ha megértettük, mit jelent ez a kérdés, menni vagy nem menni? Ha megértettük, hogy vétkesek közt cinkos, aki néva, s atyafiaiért számot ad a testvér, nincs mód nem menni, ahová te küldtél. Ha mindezt megértettük, gyertek testvéreim, tisztelt hallgatóink, tegyünk egy lépést előre Biblia tanulmányunkban. Nézzük meg, milyen következményekkel járhat, amikor önhibádból rossz irányba tartasz. Az ígei alapot mai tanulmányunkhoz a Jónás próféta könyve első fejezetének első három verséből idézem. És lőn az Úrnak szava Jónáshoz, az amittai fiához, mondván: kelj fel, menj Ninivébe, a nagyvárosba, és kiálts ellene, mert gonoszságuk felhatolt elém. És felkele Jónás, hogy Tarsisba szaladna az Úr elől. Leméne azért Jáfóba, és találna ott egy hajót, amely méne Tarsisba, és megadván a hajóbért, beszállna abba, hogy Tarsisba menne velük az Úr színe elől. Hallgassuk meg, hogyan foglalja versbe nagy költőnk Babits Mihály e történelmi képet.
1: Kerülvén azért Jáfó kikötőbe hajóra szállott, mely elvinné őtett Tarsis felé, s megadta a hajóbért, futván az urat, mint tolvaj a hóhért.
0: Volt egyszer egy próféta Izraelben, élete és munkássága második Jeroboám uralkodásának időszakára esett, Krisztus előtt 783 és 743 között. A prófétát Jónásnak hívták. Nem különleges név, azt jelenti gala. Különben az Új Testamentumban is megtaláljuk ezt a nevet. Így hívták Péter apostol édesapját is. A proféta apjának is ismerjük a nevét, Amittainak hívták, ami hűséget jelent. Szülőfaluja Gát-Kéfer, a mai Elmesháda nevű falucska volt Izrael északi tartományában. Köztiszteletnek örvendő proféta volt. Ő profétálta meg Izrael győzelmét Arám felett. Profétálása nyomán boldog, békekorszak következett az országra. Hiszen északon Hamat, délen pedig az Araba, azaz Holt-tenger volt az ország határa, és a nép méltán látta ebben a virágzó korban a salamoni korszak visszatérését. Hát ugye, testvéreim, tudjuk, hogy szerencsés az a próféta, aki ilyen kedvező üzenettel bízatik meg. Így tehát nem csodáljuk, ha Jónást tisztelték hazájában. Az északról jövő Arám veszély elmúlt, és ezt különösen szülőföldje becsülte nagyra. Jólétről és gazdagságról prédikálni, jólétről és gazdagságról profétálni, sőt ennek beköszöntését is megérni, mindig is népszerű dolog volt, és mai napig is az maradt. Jónásnak ez a megbecsülése a zsidó hagyományokban is tükröződött. Nagyon régi zsidó hagyomány azt tartja, hogy ő lett volna a sareptai özvegyasszonynak a fia, akit ílés támasztott fel a halálból. Megint mások pedig úgy tudták, hogy ő volt az a proféta növendék, mai nyelvvel szólva az a teológiai hallgató, akit Elizeus elküldött Jéhuhoz, hogy királlyá kenje őt. Azonban a szomorú a történetben az, hogy Jónás népszerűsége csúcsán elfeledkezett arról, hogy ő csupán csak egy szolga. Isten üzenetének szolgája. Létének nem az adott alapot és értelmet, hogy szülőföldjén tisztelték, hogy szerették az emberek, hogy népszerű volt, hanem az, hogy a magasságos Istennek ügyét szolgál. A történetben az a még szomorúbb, hogy mi sem vagyunk mentesek a jónási kísértéstől. A szolgálatból általában és legtöbbször a ránk háruló dicsőség érdekel, és ezt látjuk. Azt, amit a szolgálatunkért az emberektől kapunk. Azt keressük, hogy mit ad nekünk Isten az ő szolgálatán keresztül. E mögött viszont meghúzódik a gőg és a büszkeség kísértése. Zebedeus fiai és a többi tanítványok önként áldozatot vállalva követték a mestert, ám a gőg kísértése, a kitekinthető nagyobbnak kérdése még hosszú éveken át hatalmába tartotta őket, s még az utolsó vacsora ideje alatt is fertőzte szívüket a látszatnagyság keresése. Csak Krisztus keresztje tudott ennek a kísértésnek véget vetni, na meg a jeruzsálemi felház tapasztalata. Jónást, szolgáját az Isten új megbízatással, új küldetéssel szólította meg. Ez volt az Úr ígéje Jónáshoz, az amittai fiához. Indulj és menj Ninivébe a nagyvárosba, és prédikálj ellene, mert feljutott hozzám a rosszasága. A küldetésre természetszerűen mindig engedelmesség a válasz. Az engedelmesség a hűségnek próbája. Isten ma sem hűség fogadalmakat vár tőlünk, hanem engedelmességet. Mert szépen elmondhatjuk, akár a keresztségi hitvallás tételünket, akár a konfirmációi fogadalmunkat, de ez még nem minden. A hangzatos szólamok helyett Isten engedelmességet és szolgálatot vár mai gyermekeitől is. Ebben a két bevezető versben, amelyet felolvastunk elmélkedésünk elején, semmi szokatlan, különös dolog nincs. Hiszen Isten azért hívta el mindig a szolgáit, mert feladatot, küldetést bízott rájuk, és engedelmességet várt el tőlük. De a küldetés mindig próba. És a próbatüze mindig új engedelmességhez vezet. Ezért a kérdés. Van-e elég bátorság és szeretet a prófétában? Minden küldetés újra meg újra felveti ezt a kérdést. Nem csak akkor, de ma is. Bennünket is küldetésünkkel próbál meg az Isten. Jónás sajnos megijedt a küldetéstől. Dwight Halley ihletett tollából ezt olvasom. A megbízatás nehézségeit látszólag lehetetlen voltát kezdte mérlegelni, így kételkedni kezdett. Még nem a következményektől fél, csak a nehézségek valószínűségétől, lehetőségétől riadt vissza. A mi félelmünk sem az igazi nehézségek között születik, hanem mi is, valljuk csak be, a nehézségek árnyékától szoktunk megijedni. Ha eljutnánk az engedelmes cselekedetekig, akkor megnyílna előttünk mindennapi életünk vörös tengere. De mivel csak a parton topogunk, csak árnyéktól félünk, Azelől próbálunk menekülni, ami véleményünk szerint megtörténhetne velünk. Ezért mi sem vagyunk több, mint egykor volt Jónás. Jónás talán emberi számítás szerint igaza volt. A küldetés veszedelmes volt. Na meg kényelmetlen is. Először is ott kellett hagyni azt a helyet, ahol köztiszteletnek örvendett. Ahol mindenki becsülte, és mindenki tudta róla, hogy ő milyen fontos embere az Istennek. S következésképpen milyen nagy ő, Jónás, az embertársai között. Az üzenet átadása is kockázattal járt. Nem volt népszerű egy idegen prófétának az ereje teljében lévő város számára egy ilyen népszerűtlen, egy ilyen veszélyt hordozgató üzenetet hirdetni. Tudnélik, Ninivé akkor élte fénykorát. Az egész világ csodálta a várost. Asszíria fővárosa volt, a Tigris keleti partján.

0: elbukik.
1: Isten a megváltási tervben mindig úgy cselekszik, hogy mi emberek azt tapasztaljuk, hogy Isten minden ügye felett elhangzik ez a szózat. Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útaitok az én útaim. Olvassuk Ézsaiás 55:8-ban. A küldetés teljesítéséhez, az engedelmességhez hitre van szükség. A hit pedig mindig kockázatvállalást jelent. Egy olyan állapotot, amikor az engedelmesség az Istenbe vetett bizalomra, és nem az emberi józan ítéletre vagy belátásra épül. Testvéreim, ha Ábrahám annak idején nem vállalta volna a hitnek ezt a kockázatát, soha nem indult volna el az alapokkal bíró város felé. Jónás viszont
2: félt a várostól, sivatagba vágyott, ahol a magány és a békesség övezze, semhogy a fedett népség megkövezze.
1: Jónás, hallottátok? Nem az Istent tagadta meg, csak egyszerűen nem vállalta a küldetést. Önmaga előtt valahogy így tudta igazolni tettét. Ilyeneket mondhatott magának. Nézd, te már nagykorú vagy. Lehet már annyi önállóságod, hogy magad is ki tudod választani a misszió területet. Képességednek, adottságaidnak megfelelően. Minek töltenéd idődet azzal, hogy Ninivébe menj, találsz te közelebb is munkaterületet. Valahogy így bölcselkedhetett Jónás önmagát. És ha nincs munkaterület, hát akkor annyi szolgálat után, annyi profétálás után, annyi prédikáció után, hát neked is jogod van néha egy kis pihenésre. Eltöltöd majd az idődet egy csendes, pusztai helyen, naponként dicsőíted majd az Istent, és várod, amíg Isten közelebb teremt számodra szolgálati helyet, lehetőséget és küldetést. A magányos békességben Jónás szívesen vallotta magát Isten prófétájának. Különösen akkor, ha ezért tisztelet is őrezte becsületben őszülő homlokát. De figyeljük csak meg a történetet, testvéreim. Jónás végső fokon nem csak a várostól félt, hanem az üzenet következményeitől is. Mert maga vallotta később.
2: Azért akartam először Társusba menekülni, mert tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy. Hosszú tűrő, végtelenül hű, aki megbánod a rosszat.
1: Megfigyeltük? Jónás elég alattomos módon vádolja az Isten.

0: kegyelméért, a bűnös ember iránti szeretetéért, a megbocsátásért, a rossznak megbánásáért. Ezért Jónás számára legalább olyan félelmetes volt az a lehetőség, hogy Ninivé lakossága elfogadja a kegyelmi üzenetet, mint az, hogy megkövezik ezért az üzenetért. Hiszen Ninivé árnyéka egyre jobban fenyegette második Jeroboám békés államát. És ha most Jónás a niniveiekre hozza Isten kegyelmének szerencséjét, megint ott a baj. Akkor otthon, a köztiszteletben álló prófétából közönséges hazaáruló, Isten népének árulója lesz az emberek kortársainak szemében. Nem. Ezt Jónás nem tudta vállalni. S mivel félt a ninivejektől, és mivel önmagát jobban szerette, mint a küldetését, nem is szerette őket annyira, hogy kockáztasson a küldetésért mindent. Ezért Isten el kellett vegye tőle azt, ami Jónást elszakította Istentől. Hát, ez ma is missziónk nagy kérdése. Tudjuk-e annyira szeretni Ninivét, hogy készek legyünk vállalni saját érdekeinknek kockázatát, saját érdekeinknek feladását. Jónásból, testvéreim, azért hiányzott a küldetés teljesítéséhez a bátorság, mert szeretni nem tudott. A szeretet hiánya azóta is, és mindmáig, csak vakmerőséget szül. A bátorság mindig a szeretet erejéből fakad. Figyeljük csak meg a példákat. Ábrahám azért volt bátor vitatkozni az angyallal Sodomáért és Gomoráért, mert szeretett. Szerette ezeknek a bűnös városoknak lakóit, mert testvéreinek tekintette őket. Mózes azért, mert többször is nemet mondani az Istennek, amikor Isten a népet el akarta pusztítani, hitehagyása, zúgolódása, fellázadása ellen. Mózes azért tudott Istennel vitatkozni, mert szerette a népet, és kész volt tenni is valamit népe érdekében. A nép viszont azért nem volt képes elindulni Kánaán felé, mert éppen az Istennel való szeretet közössége hiányzott. Márpedig enélkül a szeretet nélkül mi is valahogy ilyen jónási módon mentegetőzünk.
1: Mi közöm nékem a világ bűnéhez? Az én lelkem csak nyugodalmat éhez, az Isten gondja, és nem az enyém, senki bajáért nem felelek én. hagyjátok itt megbújni a fenéken, ha süllyedünk, jobb itt fulladni nékem. De ha kitesztek még valahol élve, tegyetek egy magányos erdőszélre, hol makkon tengjek, és keserű medjen békében, s az Isten is elfeledjen.
0: Hát, ezért állott elő ez az ellentmondásos helyzet. Hogy Isten prófétája bár hallja a szót, bár érti az üzenetet, el is indul Isten szavára, de mégsem vállalja a küldetést. Jónás nem közömbösen fogadta a parancsot. Nem engedte el füle mellett Isten szavát. Figyeltétek? Felkelt. Útnak indult. Áldozatot hozott az Úrért. De az ellenkező irányba indult. Társis felé. Ez egy föníciai tartomány, Tartessus, a mai Spanyolország területén. A korabeli földrajzi ismeretek mellett ez volt az egyik legtávolabbi pont az ellenkező irányba, Ninivétől. Jónás tehát ki akart kerülni Isten látószögéből. Hát ma is úgy történik mindig. Akiből a bátorság és a szeretet hiányzik. Annak csak ez a meglátás és ez a megérzés, ez a megoldás látszik kézenfekvőnek. Jónás viszont cselekedetével azt is elárulta, hogy túl kicsinek, túl emberinek látta az Istent. Olyan valakinek, aki elől el lehet bújni, aki sok dolga és gondja között talán elfelejti a prófétát, és így tovább. Hát testvéreim, az az ember, aki ma is nagynak látja magát, szükségszerűen kicsinyíti az Istent. Ahogyan nőtt Jónás büszkesége hírneve miatt, úgy csökkent Jónás előtt Isten hatalma. Isten nem véletlenül bízta Jónásra a nem Ninivének szóló üzenetet. Ebből nem csak a Ninive beliek, de Jónás is kellett, hogy tanuljon. Isten arra akarta megtanítani menekülő prófétáját, hogy az ő uralma kozmikus uralom. Az ő uralma az egész világra és az egész világot átfogó uralom. Ma is üzenethirdetésünknek, minden keresztény szószék üzenethirdetésének sarkalatos pontja az, hogy az ige hirdetője elég nagynak látja-e Istent, hogy önmagát a hatalmas, mindenható és mindentudó, de mindenkit szerető Isten szolgálatába állítsa. Az egytálentumos szolgának igazi bűne nem az volt, hogy elásta a rábízott kincset. Ó, ez csak következmény volt. Az igazi okáról maga a szolga vallott, amikor az ura számon kérő szavára ezt válaszolja. Uram, tudtam, hogy te kegyetlen ember vagy, és folytatja, a vádat az őt megbízó úrral szemben. Hát ez az elferdült istenkép volt az igazi bűne az egytálentumos szolgának. Ezért ma is a mi keresztény szolgálatunk válsága az Isten képünk válsága. Üzenetünkben Isten nem csak másoknak üzen, a reánk bízott üzenetben önmagáról akar tanítani minket. Jaj, annak az ige hirdetőnek, testvéreim, aki csak másoknak akarja hirdetni Istennek üzenetét. Jaj, annak a prédikátornak, aki elsősorban nem önmagának prédikál, hanem csak másoknak. Isten azért bíz meg bennünket üzenethordozással, hogy elsősorban minket tanítson, és majd rajtunk keresztül, mint méltatlan eszközökön keresztül közölje üzenetét az ember világ felé. Isten azt akarja, hogy üzenetünkben ismerjünk önmagunkra. Azt akarja, hogy a hirdetett üzenetben elsősorban mi ismerjünk rá, megbízó Istenünkre. És Jónás éppen erre volt képtelen. Ezért emberileg egyetlen logikus út maradt számára a menekülés. Ezért megadta a hajóbért, futván az urat, mint tolvaj a hóhért. Jónás nem tudott az Úrnak színe előtt élni, hiszen ehhez mindig és ma is az kell, hogy elvállaljuk a küldetést. Felelősség abban a tudatban élni, hogy valakinek tekintete állandóan rajtunk nyugszik. De egyben megnyugtató érzés. Abban a tudatban élni, hogy Isten gyermeke vagyok, és az én mennyei atyám szeme mindig, mindenhova, mindenkoron elkísér engem. Jónás elfeledkezett arról, hogy Isten minden tudó, minden ható és mindent látó. Inkább elindult a nagy kalandra, ellenkező irányba, önszántából, kitervelten. Ez volt Jónás bűnének súlyosbító körülménye. Ó, hány ilyen kalandja van az üdvösség történelmében. Hány ilyen kalandor próféta tagadta meg a szolgálatot. Hányszor fárad ma is Isten, hogy felrázza, visszahozza a küldetés színterére a prófétát. Hányszor hozunk mi is szánszándékkal szomorúságot mennyei atyánk szívére, amikor elfeledkezünk arról, hogy Isten megbízatást adott nekünk. A megbízatás ide szól, ahová Isten küldött. nem pedig az óceánon túlra, nem pedig nyugati irányba, ahol talán a prédikálásodért egy nagyobb darab kenyeret, vagy fehérebb falatot kapsz. Ha bárkinek megbocsátható, hogy elhagyja szülőföldjét, földi hazáját, két embernek meg nem bocsátható bűn. Az orvosnak és a papnak. Nincs jogunkban elhagyni szenvedő embertestvéreinket, mert valahol jobban megfizetik munkánkat. Erre nincs jogunk. És nincs joga a lelkipásztornak elhagyni a nyájat egy könnyebb, egy jobb megélhetőségért, egy nagyobb darab kenyérért, egy jobb márkás autóért. Csengjen mindenkor fülünkben, és ezen túlmenően lelkiismeretünkben nagy költőnknek szava. A nagyvilágon e kívül nincsen számodra hely. Áldjon, vagy verjen sors keze. Itt élned, halnod kell. Amen. Imádkozunk. Minden bűnt és emberi gyarlóságot oly kegyelmesen megbocsátó Istenünk, szent hódolattal állunk kegyelmi trónusod elé, ez alkalommal is, amikor üdvözítő Jézus Krisztusunk nevében, s az ő vérének érdemében kérünk téged, Atyánk, bocsásd meg sokszor menekülő gyermekeidnek, sokszor felelőtlen prófétáidnak vétkét, mulasztását, bűnét. Köszönjük Istenünk a hozzánk küldött üzenetet. Köszönjük, hogy az egykori Jónás próféta a mi prototípusunk. Köszönjük, hogy felhívtad figyelmünket, hogy az ő történetében magunkra ismerjünk. Kérünk Istenünk, tudatosítsad bennünk a felelősség érzetet önmagunkért, üzenetedért, fele barátainkért, azért a másik emberért. Ne engedj bennünket menekülni a szent, magasztos küldetés elől. Bocsásd meg nékünk, ha sokszor mégis elfutottunk a megbízatás felelősség teljes cselekvése és teljesítése elől. Köszönjük, hogy még úgy szeretsz bennünket, hogy türelmed nem fogyott el, és foglalkozol még velünk, ennek a drága helyiségnek lakóival, mindazokkal, akik téged szeretnek, és még azokkal is, akik még hátat fordítanak néked. Köszönjük Istenünk ezt a nagy szeretetet, de kérünk, Szentlélek Isten, pecsételd meg üzenetedet, ne csak elménkben, hanem lelkiismeretünkben is, mindannyiunk szívében. Imádkozom ezért a helyiségnek minden lakójáért, a betegekért, az idősekért, az özvegyekért és árvákért, e helyiség ifjúságáért, a gyermekekért, akiket kérlek Istenem, nevelj a te szent neved dicsőségére és ennek a nemzetnek örömére. Köszönjük, hogy imánkat meghallgatod, Köszönjük, hogy bűneinket megbocsátod. Ezért légy áldva, Atya, Fiú, Szentlélek, Isten, mind örökké. Amen.

23. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem, az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú ideig.

96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítélkezik.

kísérni meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő, minden fája is. Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségét.

29. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős. Az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór. Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső. Az Úr trónolt az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békét.

0: Sok szeretettel köszöntöm a Reménység Hangja Rádió hallgatóit, a nevem Szász Károly Zsolt, és technikai munkatársam László Attila nevében is minden kedves hallgatót köszöntünk a készülékek közelében. Köszöntöm sok szeretettel állandó beszélgető társamat, Filip Lukács Istvánt, a kolozsvári Magyar Adventista gyülekezetnek lelkipásztorát. Isten hozott István a mai beszélgetésre.
1: Köszönöm szépen. Nagy szeretettel köszöntök én is minden kedves hallgatót.
0: Lépésről lépésre. Ma egy újabb lépést fogunk tenni. Vajon mit fogunk felfedezni, vajon milyen tanítását fogjuk megismerni Jézusnak, vajon mi az, ami megérint bennünket a mai beszélgetés során? Hát bízzuk a Jóistenre. Vágjunk is bele, a mai alkalommal egy olyan jelenetről fogunk beszélgetni, ami a templomban történik, pontosabban a templom külső udvarában. Az ígét a János Evangélium a 12. rész 20. és 21-22. verséből olvasom. Néhány görög is vala azok között, akik felmenének, hogy imádkozzanak az ünnepen. Ezek azért a galileai Becsaidából való Filiphez menének, és kérjék őt mondván, Uram, látni akarjuk Jézust. Megy vala Filip és szóla Andrásnak, és viszont András és Filip szóla Jézusnak. Megállok a Biblia olvasásából. Úgy tűnik, hogy Krisztus munkáját ebben az időben úgy tűnt, hogy keserves kudarc kíséri. Győzött a papokkal és farizeusokkal való vitában, de nyilvánvaló volt, hogy ezek sohasem fogják őt messiásnak elfogadni. Így hát nagy léptékben közeledett a végső szétválás. Mialatt tanítványai számára az ügy reménytelennek látszott, az isteni terv szerint Jézus munkája bevégzéséhez közeledett, mégpedig ahhoz, hogy életét adja az emberiségért. Ebben a kontextusban, mialatt papok, farizeusok elutasítják Jézust, mit érezhetett Jézus, amikor meghallotta ezt a sóvárgó kérést pogányok részéről, vagy görögök részéről, látni akarjuk Jézust. Hogyan válaszolt erre a kérésre?
1: A lelki mélységből, a legmélyebb megpróbáltatásból ezeknek a görög embereknek a kérése által Jézus a legnagyobb örömbe, az eufóriába emelkedhetett. Miközben a választott nép vezetői által, a papok által elutasították Jézust a Szentlélek hangjára, sugallatára, késztetésére, elindulnak pogányok ezúttal görög földről, hogy megkeressék Jézus Krisztust. Abban a pillanatban, amikor úgy tűnt, hogy Jézust elhagyják, tulajdonképpen szembenéz azzal az örömmel, hogy sokkal többen keresik őt. Látni akarjuk a Jézust, számára az örömöt jelentette, annak az örömét, hogy emberek vágynak rá, hogy nem fordult el az egész világ, az egész emberiség ő tőle. Ellenkezőleg, most kezdik keresni őt. És a Jézus válasz az volt, ami minden ember számára adott, amikor őt látni akarják, akkor megmutatja önmagát. Kiment hozzájuk, szóba állt velük. Ma is ugyanezt teszi, ha valaki Jézust keresi, úgy, ahogy ezek a görögök is keresték. Megtalálja őt. A templomban kell keresnünk, hiszen ő ma is a templomban van, a mennyei templomban. Sok ember sír, kesereg, nem tudja, hogy hol van Jézus, hova lett. Máriához hasonlóan, aki a feltámadás reggelén elsírta bánatát, hogy elvitték az én uramat, és nem tudom, hogy hova tették. Ma is nagyon sok ember Máriához hasonlóan kétségbe esetten keresi Istent, keresi Jézust, nem tudja, hogy hol van. Ma is a templomban van. Vagy úgy, ahogy Mária és József, amikor elveszítették a 12 éves Jézust, és nem tudták, hogy hol van, kifejezi Jézus, mikor megtalálják az ő csodálkozását, hogy hát nem tudjátok, hogy nekem az én atyámnak házában kell lennem, az én atyám dolgaival kell foglalatoskodnom. Jézus ma is a templomban van. Emeljük fel tekintetünket a mennyei templom felé, melyről olyan csodálatos leírást ad a Szentírás, főleg Jelenések könyvének 4.-5. fejezetében találunk egy részletes leírást erről, vagy a zsidókhoz írott könyve 4. fejezetében, ahol Jézus azt mondja magáról, hogy ő az Isten trónusánál van, őt ott kell keresni, a mennyei templomban közben jár értünk, és aki ő hozzájön, azt ki nem veti. Ma is, aki őt keresi, járuljon bizalommal a kegyelem királyi trónusához, hogy kegyelmet nyerjen és irgalmat találjon. Jézus mindig így válaszol azoknak, akik őt keresik, hagyja őt önmagát megtaláltatni ő általuk.
0: Nagyon jó hír ez, hogy Jézus hagyja megtaláltatni magát. Miért van mégis szükség erre a keresésre? Miért nem ő az, aki közeledik az emberhez? Miért nem mutatja meg önmagát, anélkül, hogy az ember keresni őt? Vagy van ilyen eset is, amikor Isten megmutatja magát, vagy csak az fogja megtalálni Istent, aki keresi őt?
1: Ézsaiás könyve 6. fejezetében a próféta, amikor látomást kap, meglátja egyrészt Istent, másrészt megfogalmazza, hogy az Úr dicsőségével telve van a föld. Tehát egyrészt azt értjük ebből, hogy megmutatja magát Isten az embereknek, egyes embereknek különösképpen. Másrészt meg azt, hogy az Isten dicsőségével, jelenlétével az egész föld tele van. Én ebből azt értem, hogy mindenki megláthatná az Istent, mindenkinek beszél, mindenkihez szól. Vagy a zsoltárokban, ahogy olvassuk, hogy az egek beszélik az Isten dicsőségét, és kezenyomát, kezemunkáját hirdeti az égbolt. Mindenkihez szól. Akár a római levél első fejezetét idézzük ide, ahol arról beszél az ige, hogy Isten az ő örökkévaló hatalmát és istenségét a világ teremtésétől kezdve az ő alkotásaiból megmutatta, megláttatik azokból. Tehát egyrészt mindenkihez beszél az Isten, mindenkinek adott kinyilatkoztatást önmagáról. Másrészt van egy speciális kinyilatkoztatás, amelyet Jézus Krisztusban mutatott meg. De ez a világban megnyilatkozó isteni hatalom, isteni erő minden embert arra kell késztessen, hogy keressen és igyekezzen őt megismerni. Tehát egyrészt mindenki találkozik Istennel, másrészt meg ezekből vannak, akik elkezdik őt még jobban keresni, még alaposabban kutatni, és ezeknek kinyilatkoztatja magát az ő fiában, Jézus Krisztusban.
0: Könnyű feladat, vagy nehéz feladat Istent megtalálni? Könnyen megtalálták ezek a görögök Jézust? Annak az embernek, aki keresi Istent, aki kutakodik utána, még jobban meg szeretné ismerni, nehéz feladat előtt áll, vagy ez egy természetes, könnyen megoldható feladat?
1: Jézus azt mondta, hogy aki keres, az talál, az őrgetőnek megnyittatik. Ugyanakkor azzal is találkozunk, azzal a gondolattal a prófétai írásokban, hogy Isten azt mondja, hogy kerestek engem, és megtaláltok, mivel hogy teljes szívetekből kerestek engem. Ha teljes szívvel keresi az ember Istent, ha tényleg találkozni akar vele, akkor van esélye megtalálni. Ha a készség az emberben teljes, tenni az Istennek az akaratát, akkor találkozni fog Istennel. Sok esetben ott dől el a megtalálásnak a kérdése, hogy mekkora a készség az egyes emberek életében. Ha készek Jézus Krisztussal találkozni, készek az ő akaratát tenni, ha nyitott szívvel áll az ember Isten előtt, akkor megtalálja. Akkor találja meg csak igazából.
0: Tartsunk egy zenei szünetet, és majd utána folytatjuk a beszélgetést.

0: megdöbbentő lehetett abban a korban, amikor jól tudjuk később is a tanítványok milyen belső küzdelmen mentek keresztül, amikor a pogányokhoz is kellett vigyék az evangéliumot. Megdöbbentő volt egy ilyen kontextusban azt hallani, hogy görögök keresik Jézust. A János evangélium a 12. rész 23. versében Jézus így válaszol a tanítványoknak: eljött az óra, hogy megdicsőítessék az embernek fia. Vajon miben látta Jézus ezt a megdicsőítést? Abban, hogy pogányok keresik, abban, ami következett azután, már pedig a keresztre való feszítést látta ebben, vagy netán a feltámadásra gondolt? Mire utalt Jézus, amikor az ő megdicsőítéséről beszél?
1: Elsősorban azt hiszem, hogy arról van itt szó, amit Jézus előre látott, hogy nem sokára az Atya bizonyságot fog tenni újból ő róla. Bizonyságot fog tenni az Atya arról csodában, hogy Jézus az Istennek fia. Ehhez hasonlót találunk Jézus kerességekor, ő ugyanis hallja a keresség pillanatában a mennyei szót, és mások is hallhatják, hogy íme az én szerelmes fiam. Megmutatja önmagát Jézusnak, megmutatja önmagát keresztelő Jánosnak az Atya. Tehát ez alkalommal az Atya Jézus Krisztusnak bizonyságot tesz arról, hogy ő az Istennek fia, illetve az ott lévőknek. Következő megdicsőítéssel találkozhatunk az átváltozás hegyén. Jézus 3,5 évig jár a tanítványokkal, az ő kilétére vezeti rá őket, hogy megértsék azt, hogy ki ő tulajdonképpen. Ez az evangélium legnagyobb kérdése, hogy ki vagyok én, kérdezi a tanítványait. És miután ezt megértették a tanítványok, felfogták, hogy ki Jézus, felviszi őket egy hegyre, és elváltozik előttük, és egy égi hangot hallhatnak a tanítványok, melyben az Atya azt mondja, hogy ő az én szeretett fiam, Jézus Krisztus, őt hallgassátok. Ez is Jézus megdicsőítése volt. És ennek a sorozatnak a harmadik képével találkozunk itt a János evangélium a 12. fejezetében, amikor egy tágabb csapat előtt, mondhatnánk azt, hogy az egész világ előtt bemutatja az Atya újból a fiút, hiszen ott vannak a zsidók közül egy néhányan, a tanítványok, és jelen vannak a görögök, és egy égi hanggal tesz az Atya bizonyságot az ő fiáról, hogy ő az szeretett fia. Elsősorban ezt a megdicsőítést hallom ki ezekből a sorokból, hogy Jézus azt mondja, hogy eljött az óra, hogy megdicsőítessék az embernek fia. Eljött az óra, hogy a világ tudomásul vegye, megértse azt, hogy ki Jézus Krisztus. Eljött az óra, hogy emberek megtalálják Jézust a zsidókon kívül is. Nyilván, hogy ez a megdicsőülése Jézus Krisztusnak a nem sokára bekövetkező keresztáldozat által történik meg, ahol szintén megdicsőíti az Atya a fiút, de ez a dicsőség már nem annyira látható, mint a korábbiak voltak, hiszen itt az Atya nem fényben öltözik, és nem hangban szólal meg, hanem a kereszten a ború és a csend az, amiben az Atya elrejtőzik, és ebben a hangban és csendben is megdicsőül az Istennek fia.
0: A következő pillanatokban Jézus valamilyen formában az ő jövőjéről beszél, hiszen a következőket mondja: bizony-bizony mondom néktek, ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egy maga marad, ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Egy természeti képpel beszél Jézus arról, ami következni fog az ő életében. Vajon a tanítványok és az ő hallgatói mennyire érthették meg azt, ami következni fog a Jézus életében a következő napokban? hiszen tovább folytatja és azt mondja, hogy aki szereti a maga életét, elveszti azt, és aki gyűlöli a maga életét e világon, örök életre tartja meg azt. Milyen leckére tanította Jézus ezek által a tanítványokat, és milyen leckére tanít minket is?
1: A természetnek és a lelki dolgoknak ugyanazon törvényük van. A természetben azt látjuk, hogy ahhoz, hogy egy mag termést hozhasson, fölbe kell kerülnie, meg kell halnia, és ebből a halálból, önmaga halálából származik az élet, az új élet, az élet sokasodása. Ez a halál képe, ugyanakkor az életnek, a reménységnek a képe, a halálból, a mag halálából élet származik. Isten a természete tanításával tárja fel hallgatói számára akkor is, ma is, hogy ahhoz, hogy az új élet megszülethessen, ahhoz, hogy sok új élet megszülethessen, egy magnak, Jézus Krisztusnak, az Isten fiának meg kellett halnia. A mag számára ez fájdalmas, ez elmúlás, ez megsemmisülést jelent, viszont a követők számára az egyetlen élet, az egyetlen új élet lehetősége.
0: Tehát érthető, hogy Jézus úgy adhatott életet másoknak, mégpedig örök életet, ha előbb elveszíti, mint mag, az saját életét, hogy új életet tudjon adni másoknak. Mit akart Jézust azzal mondani, hogy aki szereti a maga életét, elveszti azt, és mit akart azzal mondani, hogy aki gyűlöli a maga életét e világon, örök életre tartja meg azt. Szeretet és gyűlölet. Nem ellentétes dolgok ezek? Gyűlölnünk kell a saját életünket? Hogyan valósul ez meg a mindennapi életben? Hogyan mutatkozik ez meg? Hiszen az életet értékelni kell, Istentől kaptuk ajándékba. Mit ért Jézus az alatt, hogy gyűlölni kell a saját életünket?
1: Más igehelyekben Jézus ezt úgy fogalmazza, hogy aki jobban szereti önmagát, vagy bármi mást ezen a földön, hogy nem őt, Jézus Krisztust, az nem lehet a Jézus Krisztusnak tanítványa. Ez a gyűlölet tehát ilyen értelemben veendő, érthető meg, hogy az embernek prioritásba kell állítania az élet dolgait. Hogy szeresse az Istent teljes szívéből, lelkéből, elméjéből, erejéből, szeresse az embereket önmagához hasonlóan, és ebben benne van az, hogy szeresd fele barátodat, mint magad, azaz, hogy szeresd fele barátodat. Tehát Jézus kimondja ezt, de ezáltal azt is, hogy szeresd önmagadat is. Viszont ez a szeretet, vagy a szeretetünknek a tárgya, annak a személye sok esetben versenybe, versengésbe kerül. Hogy kit szeressünk jobban? Másokat, vagy önmagunkat? Hogy kit szeressünk legjobban? Mást, vagy magát, Jézus Krisztust? A gyűlölet azt jelenti, hogyha a saját szereteted, vagy akár az emberek szeretete ki akarja szorítani a Jézus Krisztus iránt való leghőbb, legfőbb szeretetet, akkor inkább gyűlöld meg önmagad, fordulj szembe magaddal, vagy akár másokkal is, azért, hogy megtartsd az Istennek a szeretetét, az Isten iránt való szeretetet. Mert őt szeretve válunk képesek ki arra, hogy másoknak is nyújtsunk az övéből, szeretetéből, és a saját életünket is az Isten szeretetébe tudjuk leélni. Tehát nem jelenti azt, hogy gyűlöld azt, amit az Isten adott, hiszen ő kijelenti, kimondja azt, hogy szeresd magadat. Fele barátodat is úgy szeresd, mint magad. Tehát nem tiltja meg a szeretetet, hanem annak a veszélynek a valóságáról beszél, hogy az ember ezt a sorrendet nagyon könnyen meg tudja fordítani, hogy szeresse önmagát vagy másokat, és Jézust, az Istennek országát mellőzze, hátrébb helyezze az életében, mint ahogy az őt megillető hely azt diktálná. Igen, Jézus előbb beszél a búzának a haláláról, amely meghal és új életre kell halála folytán, az új kalász, az új gyümölcs megterem. Ezzel példázza azt, hogy ő maga is egy mag, amely a földbe esik, amely meghal, de majd ebből új élet terem, és sok gyümölcs születik, és a tanítványainak is ugyanezt az útat szabja és adja, mondva, hogy ahogy én meghaltam, a búzamag tanítása, a búzamag képe megérteti ezt, úgy kell nektek is az életeteket letennetek. És a tanítványok megértették ezt, ezt onnan tudjuk, hogy később a Szentlélek ereje által ugyanazt az útat járják végig, amit Jézus végigjárt, az önfeláldozásnak az útját, sőt, magukat halálra adták az apostolok legalábbis, meg ezek a tanítványok is, akik ezt hallották Jézus Krisztustól. Azt is elmondja Jézus, hogy az a búzamag, amelyik meg nem hal, az egyedül marad. Az a búzamag, amelyik meghal, az sok gyümölcsöt terem, az megsokasodik. És a mindennapokban ez annyira igaz, és annyira tanulságos, a mindennapokban is. Családokban vannak emberek, akik erőltetik igazukat, képtelenek meghalni, vagy készségtelenek, tehát nem készek, és megmaradnak az igazukkal, néha idézőjelben téve az igazukkal, de egyedül maradnak. Mert az a búzamag, amelyik meg nem hal, egyedül marad. Vagy munkahelyen, emberek között, ha meg nem halnak. Ha fel nem adják magukat, ha le nem mondanak magukról, vágyaikról, elképzeléseikről, jövőképükről néha, egyedül maradnak. És a magánynak, az egyedül létnek az egyik legnagyobb oka ez, hogy az ember nem tudott lemondani a saját dolgairól. És mivel, hogy az ember nem tudott lemondani dolgairól, ezért az emberek lemondtak őróla. És egyszer majd az Isten is kénytelen lesz lemondani az olyan emberről, aki nem tud lemondani a saját igazáról. És egyedül marad. Az viszont, aki vállalja a magnak az útját, Jézus,

Jézus példája eszembe juttat egy történetet. Egyik ismerősöm mesélte, hogy Afrikában járt, és próbálták megtanítani az afrikai embereket arra, hogy gazdálkodjanak, földművelők legyenek. Éppen ezért magukkal vittek Európából, és ott helyből is beszereztek különböző magvakat. És arra tanították ezeket a benszülött embereket, hogy azt a földbe kell tenni. És nagyon-nagyon csodálkoztak az amúgy vadászni járó emberek,

0: hogy egy ehető magot be kell tenni a földbe. Mert évszázadokon át ők, ha ehető magot találtak, azt megették. Így hát csodálkoztak nagyon, hogy mit tenni be a földbe a magot, amikor azt meg lehetne enni most. És milyen nagyszerű az Istentől adott természet és szabály, hogy ha a mag az meghal, akkor sokkal nagyobb lesz a termés, sokkal több származik abból, ha a mag bekerül a földbe, ott meghal, és majd gyümölcsöt terem. Valahogy ezt látjuk Jézusnál is. Jézus megtartotta volna az életét magának, de akkor mi haszna lett volna nekünk abból a szép, tiszta, igaz életből, amit ő élt. De ha meghalt, akkor így már nekünk is van belőle hasznunk, hiszen életet kapunk az ő élete, az ő halála által. Ugyanígy látjuk Sátánt, arra próbálja rávenni Jézust, hogy felmondjon, és ne vállalja, tartsa meg az életét önmagának. Jézus pedig arra tanít minket, hogy ne tartsuk meg az életet magunknak, hanem osszuk azt meg, osszuk azt szét, és tegyünk egy helyes sorrendet a szeretetben, ami a mások iránti szeretetet illeti. A Jézus halálának kontextusában azt látjuk itt a János Evangélium a 12. fejezetében, hogy Jézus nem csak a Gecsemáné kertben küzdött a szenvedés vagy a halál gondolatának elfogadásával, hanem már korábban megvolt benne ez a küzdelem, hogy mit tegyen, hogyan tegye. Azt mondja itt a 12. fejezet 27. versében, most az én lelkem háborog, és mit mondjak? Atyám, ments meg engem ettől az órától. Kiérződik Jézus hangjából a küzdelem, Atyám, ments meg engem ettől az órától. Kígyam, elmúlik tőlem a pohár, kérte Jézus az atyát a Gecsemáni kertben. Most pedig azt mondja, ments meg engem ettől az órától. Vajon már korábban visszarettent Jézus attól, ami várt rá, amit amúgy vállalt, mégis megvolt benne ez a küzdelem, tudta, hogy mennyire nehéz percek, órák, napok következnek az életében?
1: Úgy tűnik, hogy igen. Ugye tehát, hogyha Jézus életére gondolunk, és visszatekintünk az évek során, ahogy kezdi kibontakoztatni azt, hogy ő az Isten bárányaként meg kell áldoztasson, meg ahogy a tanítványoknak is beszél a Cézária Filippiben való kinyilatkoztatásban, hogy az emberfiának át kell adatnia a bűnösök kezébe, meg kell ületnie, fel kell támadnia a harmadik napon. Úgy tűnik, hogy így láthatjuk, hogy Jézus ura a helyzetnek. Ő akar menni ebbe az irányba. Amikor azt mondja a tanítványoknak, hogy az emberfiának Jeruzsálemben kell menni, az emberfiának Jeruzsálembe kell mennie. Át kell adatnia, meg kell ületnie. Erős Jézust látunk, aki ezen az úton menni akar, ahogy a 40. Zsoltárban találkozunk a gondolattal, beteljesíti Jézus a proféciát, hogy tegyem a te akaratodat, én Istenem, ezt kedvelem. A zsidókhoz írott levélben látjuk, hogy a Pál apostol alkalmaz ezt a képet Jézus Krisztussal. Szóval egy olyan Jézust látunk, aki kedveli az Isten akaratát teljesíteni, aki meg nem torpan egy pillanatra sem, még gondolatok szintjén sem, hanem halad előre az ő útján. Viszont a Gecsemánéra, ha tekintünk, ott, és ezzel majd részletesebben fogunk foglalkozni, most csak történet megértése kapcsán idézzük fel, ott azt látjuk a Gecsemánéban, hogy Jézus remeg, kéri az atyát, hogyha lehet a szenvedésnek az órája, távozzon el tőle, átérzi a bűnnek a súlyát, átéli a bűnsúlyának a terhét, érzelmek szintjén már másképpen viszonyul a halál és az áldozat valóságához, mint ahogy korábban láttuk őt megnyilvánulni tanítványai előtt. Most a két pontot, hogyha figyelembe vesszük, és ezt a zsidók és pogányok találkozását Jézus Krisztussal, amiről itt beszélünk, elemezzük, akkor azt látjuk, hogy Jézus itt is már remeg a pohártól. Felveti a gondolatot, hogy Atyám, ments meg engem ettől az órától. Ebből én azt értem, hogy Jézus Krisztus már itt elkezdi a bűn súlyának a hordozását, a keserű pohár kiívását. Ez egy rendkívül fontos pillanat Jézus életében, amikor már érzi a bűn súlyának a terhét, és egy pillanatra megriad, de aztán azonnal dönt, és mondja, hogy tulajdonképpen ezért az óráért jöttem. De megint nagy kérdés, hogy ez az óra melyik itt a megdicsőülés, a pogányok előtt való megdicsőülésnek az órája, melyik óra? Vagy pontosabban melyikről beszél? Ennek az órának a fontosságáról itt, ahogy ő megdicsőült, vagy pedig annak az órának a fontosságáról, amikor ő majd megáldoztatik? És hajlok arra, hogy ennek, tehát a jelenlevő órának, a megdicsőülés órájának a fontosságát emelít ki Jézus. Hogy ez egy nagyon fontos óra most, hogy az égből hang szólalt meg. Most, hogy ő vállalja azt, hogy ő az Isten báránya lesz. Az előkép jutott eszembe, ugyanis az ószövetségi szertartásban, a húsvéti szertartásban a húsvéti báránynak volt két fontos pillanata. Az egyik pillanat, amikor megáldoztatott, ezt Jézus halálában teszi meg, aznap, amikor a húsvéti bárányt megölték, Jézus megáldoztatott. De a húsvéti báránynak volt még egy másik nagyon fontos pillanata, ami 4 nappal korábban történt, tehát a 7. hónap 10. napján, a húsvét előtt 4 nappal, amikor a bárányt elkülönítették. Amikor ki volt választva a bárány, hogy ez lesz az a bárány, amelyik a családért majd megáldoztatik. Úgy látjuk, hogy egy néhány nappal vagyunk Jézus halál előtt. Meggyőződésem egyre inkább az, hogy a hónap 10-én lehetünk, 4 nappal Jézus halála előtt. És amelyik nap a zsidók fognak a nyájból egy bárányt, és elkülönítik, és azt mondják, hogy ez lesz az a bárány, amely a húsvéti bárányt fogja majd jelenteni a család számára, úgy az Atya a Jézus Krisztussal egységben ugyanezen a napon megerősítenek egy döntést, hogy Jézus lesz az a bárány, amelyik 4 nap múlva hordozni fogja a világ bűneit. Ahogy a zsidó a nyájból döntés alapján elkülönít egy bárányt a 10-én, 4 nappal a húsvét előtt, úgy az Atya Jézus Krisztust elkülöníti, és ezt a pillanatot élheti meg Jézus, ezt az elkülönítés pillanatát. Most, amikor a görögök eljöttek, és megjelentek, és Jézus megdicsőíti az Atyát, az Atya megdicsőíti Jézust. Ez lehet az a pillanat, amikor az Atya Jézust elkülöníti. Úgy fejeződik be ez a szakasz a János evangéliumában, a 12. fejezet 36. versében, hogy azt mondja az ige, hogy Jézus elment és elrejtőzött, és többet nem járt közöttük. Ugyanúgy, ahogy a húsvéti bárányt 4 nappal korábban elkülönítették a nyájból, úgy rejti el az Atya, úgy rejti el Jézus önmagát, a bárányt, és nem jár többet a nép között. Csak a szűk tanítványi körben mozog, úgy, ahogy a húsvéti bárány is a családi körben volt. És ez egy rendkívüli fontos pillanat volt. És ennek a pillanatáról szól tulajdonképpen a János evangélium a 12. fejezete. Megdicsőíti az Atya a fiút, és a fiú rálép az útra, hogy elkülönítse magát, és az Isten báránya legyen.
0: Miért kellett Jézusnak erre az útra lépnie? Nem volt más lehetősége megváltani az embert? Mit látunk, miért volt hajlandó megtenni ezt az óriási lépést, meghozni ezt az óriási áldozatot az ember megváltásáért? Lehetett volna ezt másképp tenni?
1: Hát, ha az áldozat nagyságára gondolunk, az minden. Tehát a római levélben Pál arról beszél, hogy az Isten, aki az ő fiát nem sajnálta és odaadta értünk, mi módon ne adna vele együtt mindent nekünk. Jézus Krisztus minden. Jézus Krisztusban az Atya mindent odaadott nekünk. A mennyet, a földet, aki Jézus Krisztus megnyeri, az övé lesz minden. Másrészt, hogyha arra gondolunk, hogy Jézus szenvedéseiben milyen elemek jelennek meg, és meggyőződésem szerint egyes elemek nélkül teljes lehetett volna a Krisztus áldozata, például miért kellett Jézust megostorozni, vagy tövis koronát helyezni rá. Az ostor nélkül is, a tövis korona nélkül is Jézus áldozata elégséges lett volna. Hogy kellett épp a kereszt, más módon nem áldozhatta volna Jézus fel magát, ez is egy kérdés a teológiában, az üt rendben, az üt terpen. Kellett az, hogy Jézust épp az egyik közeli barátja árulja el, Judás, enélkül a szenvedés elég nagy lett volna. Szóval vannak olyan tényezők az üdvösség rendjében, amelyek nélkülözhetetlenek. Így az, hogy az Atya odaadja az ő fiát, ez nélkülözhetetlen volt. És vannak az üdv tervben olyan dolgok, amelyek szükségtelenek, vagy az üdvösség tervének a kibontakozásában, a teljesedésében, amelyek szükségtelenek, de az ember ezzel is nagyobb fájdalmat okoz Istennek. Ilyen volt a korona, ilyen volt az ostor, ilyen volt Jézus Krisztus elárultatása, vagy éppen az, hogy a tanítványok megtagadják Jézust és elszaladnak tőle. A jövő az Isten népe számára is nehéz lesz, akárcsak Jézusnak. De tehetjük ezt a nehézséget némileg valamivel könnyebbé, vagy pedig nehezíthetjük ezt, fokozhatjuk ezt feleslegesen, és nehezebbé tehetjük azt. Jézus szenvedés is így volt, sajnos az ő esetében az ő gyermekei, az ő ellenségei fokozták a Jézus szenvedését, felesleges szenvedést okoztak neki. Bárcsak tanulnánk ebből, hogy az Isten népére váró küzdelmet bölcs szívvel és isteni lélek vezetése alatt némileg könnyebbé tehetnénk, és felesleges szenvedéseket ne hozzunk Isten népére, önmagunkra, és Jézus Krisztusnak feleslegesen ne okozzunk fájdalmat.
0: Nagyon szépen köszönöm, István, a mai beszélgetést, értékes gondolatok hangzottak el újból. Kívánom azt, hogy a kedves hallgatók is mind megértették volna, hogy milyen sokba került Jézusnak a megváltásunk, és értékeljük mindannyian ezt a nagy áldozatot, amit hajlandó volt meghozni azért, hogy nekünk örök életünk legyen. Istennek áldását kívánom mindenkinek életére, és visszavárom a kedves hallgatókat a készülékek közelébe a következő héten is egy újabb alkalomra, amikor egy lépést teszünk tovább a Jézus életének megismerésében. Istennek áldása kísérje mindannyiunkat a viszonthallásra.

92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvújét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen

85. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez, visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat, elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol éránk? Nemzedékről nemzedékre tartod-e haragod? Avagy nem elevenítesz-e meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nékünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzon a mi földünkön. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseinek.

72. Zsoltár. Salamoné. Isten, a te ítéletedet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet. Virágozzék az ő idejében az igaz, és a béke teljessége, amíg nem lesz a hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. Tarszisz és a szigetek királyai hozzanak ajándékot. Sába és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, és a szűkölködők lelkét megszabadítja. Az elnyomástól és az erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében. És éljen ő, és adjanak néki Sába aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. Bő gabona legyen az országban, a hegyek tetején is, rengjen gyümölcse, mint a Libánon, és viruljon a városok népe, mint a föld füve. Tartson neve mindörökké, viruljon neve, míg a nap lesz, vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úr Isten, Izraelnek Istene, aki csoda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Amen. Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Reménysugár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Szeretettel köszöntöm a Reménysugár nézőit és hallgatóit. Egy kert nem egyik napról a másikra válik szépé. Magokat kell elültetni. Gondozni kell a földet, szükség van esőre és napsütésre, de türelemre is, és időre. Valahogy így van ez a gyermekek jellemével is. Amit ma szeretetből, hitből, türelemből elültetünk bennük, annak talán csak évekkel később látjuk meg igazán a gyümölcsét. Ezt a szép gondolatot állított a középpontba az idei, a Szívkertje kisöskertábor, ahol a gyerekek játékokon, bibliai történeteken, közös élményeken és kalandokon keresztül ismerkedhettek a lélek gyümölcseivel. Mai vendégeinkkel ezt a különleges hetet idézzük fel. Szeretettel köszöntöm Filip Lukács Zsuzsát, kisöskervezetőt, valamint I.S. Mártont, kisösker mestervezetőt, aki egyben a tábor lelkésze volt, illetve ő képviseli az Észak-Erdély Egyházterület ifjúsági ügyosztályát is. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást a mai beszélgetésre. Örülök, hogy ma együtt felfedezhetjük a Szívkertje kisöskertábort.
1: Köszönjük a meghívást!
2: Szeretettel köszöntünk, és szeretettel köszöntjük a nézőket is.
0: Kezdjük azonnal a tábor szívével, magával, a témával. Miért ezt a témát kapta az idei tábor, a Szívkertje, és ezt a címet? Hogyan született meg az ötlet, hogy a gyermek jellemfejlődését egy növény növekedéséhez kapcsoljátok?
2: Egy növény növekedése a legmegfelelőbb metafora az emberi jelenfejlődésre, és ahogy a növény növekedik, ápoljuk, gondozzuk, ugyanúgy kell a jellemünket is ápolni, gondozni, és emiatt döntöttünk úgy, hogy egy lelki témát választunk, amelyet a növény fejlődésével fogunk szemléltetni. És erre a Szívkertje cím, egy megfogott cím, ugyanakkor szimbolikus is, és ezt a témát mélyen kimerítettük a táborban. A Szívkertjében nő sok szép jellemtulajdonság, attól függ, mivel tápláljuk a szívünket, ha jóval, akkor abból csak jó származik. És a Szívkertjét próbáltuk ezen a héten is ápolgatni.
1: Igen, és a lélek gyümölcse, az pedig szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség, ahogy Pál apostol írja a gyülekezetének, és az 5. fejezetben van ez feljegyezve, és hogyha akarjuk, hogy ezek a tulajdonságok meg legyenek bennünk, a gyerekekben, akkor ezeket is gondozni kell. És mivel mi szeretjük a nevelést, és az egész éves témánk a nevelésre fókuszál, ezért választottuk ezt a metaforát, úgy, ahogy Zsuzsa is elmondta, hogy gondozni kell. Tehát az ember önmagában, azt mondja az ige, hogy gonosz. Igaz, de lehet nevelni bennünk a szeretetet, a béketűrést, lehet nevelni bennünk a szívességet, a jóságot, a hűséget, és mi ezt próbáltuk megtenni a táborban a Jóisten segítségével.
0: Nagyon szemléletes szimbólumokkal próbáltátok megtanítani, vagy meg bemutatni nekik a jelen tulajdonságokat és a jelen fejlődést. Azonban, mivel egy ilyen nehézkes vagy bonyolultabb ige szakaszról beszélünk, meg vagyok győződve, hogy egy kihívás is volt mindezt átadni nekik, az ők saját nyelvükön megértetni velük. És akkor innen indul ki az a gondolat bennem, és az a kérdés, hogy hogy sikerült mindezt megvalósítani, hogy megérthessék a gyerekek ennek az ige szakasznak és egyéb igerésznek a mélységét, az értelmét. Ugyebár a füzet alapján a szeretet volt a talaj, az öröm és a békesség volt a virágok illata, a hosszú tűrés és szelídség volt az eső, a jóság és szívesség a gyümölcs, a hűség és mértékletesség pedig a gyökér. Még csak felsorolni is, és tudatosan gondolni ezekre a szimbólumokra, és összekötni a jelen tulajdonságokkal nehéz. Hát aztán a kisebb korosztálynak, akinek a figyelméért küzdeni kell, és érdekessé kell tenni a tevékenységet. És akkor végül is hogy sikerült mindezt megvalósítani?
2: Hát ezek elvont fogalmak, és azért nagyon fontos volt, hogy szemléltessük az ők szintjükön. Ezt már igazából elkezdtük a tavaszi jamborin, a szakosítási napon, és itt láthatjuk is, hogy ebben a kis cserében van föld, van növény, és ezt a gyerekek készítették, és már ez a szakosítási nap igazából előíze volt a kis őskertábornak, igazából egy bevezetője. A gyerekek elültették a kis növényt, és a növényt kellett ápolják, gondozzák, és akkor ebből egy szép, nagyobb növény fog megnőni, kifejlődni. És így próbáltuk szemléltetni a gyerekekkel egy picit kézzelfoghatóbban ezeket az elvont fogalmakat. A talaj igazából a szeretetet jelképezte. Ha az életünket nézzük, hogyha Krisztus lakik a mi szívünkben, akkor ebből adódik az, hogy szeretet is van bennünk, mert maga Isten a szeretet. És a szeretet talajából ki fog nőni sokkal több, sokkal szebb jellemtulajdonság, és ezt a gyerekek már megértették a talaj fogalmánál. Utána következett a gyökér. A gyökér mit jelent? Mit jelképezett? A hűséget, meg a mértékletességet. Tehát, hogyha kitartóan gyökerezik az a növény, egy megfelelő gyökér van, nem csak hajszálerek, hanem ragaszkodik ahhoz a talajhoz, akkor a szilárd lesz, és akkor szépen fejlődik. Persze, hogyha mértékletes is, vagyis megfelelő tápanyagot szív fel, ugyanúgy, hogyha a gyerek is megfelelő nevelésben részesedik, akkor fejlődni fog. És ezért nagyon fontos, hogy a gyökér az nagyon jó legyen, vagyis a kapcsolat a talajhoz. A következő, hogyha megnézzük a növény szerkezetét, az a virág. A virág jelképezte ugye a szirmokat, a jó illatot, örömöt és a békességet. Tényleg, hogyha egy kellemes illatú virágot, meg nagyon kellemes az illata, akkor az örömmel áraszt el minket. És ezt a tanítók nagyon-nagyon szépen tudták bemutatni, mégpedig a fűszernövények szakosítás keretén belül, és elkészítették azt a kis golyós illóolajos üvegbe, töltöttek levendula illóolajat, és a gyerekeknek nagyon-nagyon tetszett. Persze más kellemes illatú növényekkel is találkoztak, és persze, hogy ez őket örömmel töltötte el. Ez a kis illóolaj a kis üvegben, hát nagyon hatékony, és nagyon érdekes, hogy a kisfiam, mikor utazunk és fáj a feje, bekente azzal a fejét, és akkor mondom, hát mit van neked? Hát van ez az illóolaj. Bekente a fejét, és elmúlt a fejfájás, és akkor persze már boldog lett. És akkor így kézzelfoghatóban már megtapasztalhatta az örömet is. Készítettek még egy kis levendula zsákocskát, és szintén ennek is nagyon jó illata van, és ez is jó illatot áraszt a szobában, tehát örömöt és békességet. És persze, hogyha jó a talaj, a gyökér, a virág, akkor lesz megfelelő gyümölcs is. És mi a gyümölcs? Az a jó cselekedetek, ugye? És a szívesség meg a jóság. Tehát automatikusan, hogyha jó az alap, akkor az csak jót tud teremni. És ezt a szakosítás keretén belül is szemléltettük, a különböző aktivitások keretén belül, és ahhoz, hogy a növény jól fejlődjön, kell hozzá eső. És ez a türelmet jelképezte, az eső. A növény türelmesen várja a tápanyagot, és türelmesen kivárja, amíg kap esőt. És akkor ezáltal mi is megtanultuk, hogy hogyan lehetünk türelmesek.
0: Nagyon szép programok és műhelyek és szakosítások lehettek ebben a táborban is. Viszont azon gondolkodok, hogy mivel egy kisebb korosztály képviselteti magát a kisöskert táborban, mennyire könnyen tud elindulni bennük ez a jellemfejlődés 5-6 nap után, amit együtt töltenek el a táborban? Mennyire szívják be ezeket a dolgokat, és aztán élik meg mindezeknek a tanulságoknak a valóságát? Hogy tapasztaltátok?
1: Általában a kisebbekkel kevesebb napot szoktunk ülni. Így 4 napot szoktunk táborozni. A biztonságos területen, ilyen panziós táborok, ez már nem sátoros tábor, ez még nem sátoros tábor. Ott vannak a szülők is a kisebbeknél, a nagyobbaknál, a nagyobbak pedig eljönnek magukra már. És az idén különleges lehetőségben volt részünk, 5 napot voltunk együtt, és tehát 5 éjszakát és 6 napot voltunk együtt, nagyon vagány volt, nagyon-nagyon szép volt, és megérte, hogy 1 nappal többet voltunk. Amit észrevettem az az, hogy 4-5-6 nap alatt nem változik meg a jellem, de valamit sikerül megtenni, egy kis magot elültetni, elindítani bennük egy gondolatot, elindítani bennük egy pozitív dolgot. És hogyha hazamennek, és együtt dolgozunk tovább a kisősker aktivitásokon, együtt dolgozunk a szülőkkel, ugyanazért a célért, akkor ez a kis mag kinőhet, és egészséges fejlődésre, igaz, fejlődésre kerül sor. Most biztos vagyok abban, hogy a szülő is, a gyerek is, mi is, mindenki a javát akarjuk a gyereknek. Azt szeretnénk, hogy egészségesek legyenek, hogy szépen fejlődjenek, de ez odafigyelést igényel. Azt szereti a gyerek, nagyon szereti a táborban, hogy ott vagyunk. Mindenki odafigyel rá, van aktivitás, ott vannak a többiek is, aztán hazajönnek, és talán nincs annyi odafigyelés. Igaz, egy hét alatt maximális minden. Hazajönnek, anyának, apának, mindenkinek feladata van, de hogyha tudnánk egy kicsivel több időt szánni arra, hogy ne csak adjuk meg a mindennapi kenyeret, nem adjuk meg a mindennapi lelki táplálékot, öntözzük azt a kis magot, hogy jó gyökeret teremjen, vagy
0: engedjen
1: a földbe, akkor biztos vagyok benne, hogy annak a hétnek is, a tábori hétnek eredménye lesz, és nem csak annak, hanem a további aktivitásnak. Hogyha elhozzuk a gyereket a további aktivitásokra, amik a gyülekezetekben történnek, ezeken a kisősker órákon, akkor lesz folytatása annak, ami elkezdődött a gyerekben egy hét alatt. Tehát a lényeg az, hogy tudjuk ezeket összekapcsolni. Otthon, az év folyamán, és persze ebben a táborban. Amit mi megteszünk, az az, hogy hintjuk a magot.
2: És úgy gondolom, hogy mindenképp elindul egy kis lelki folyamat a gyerekek életében, ami valószínű, hogy későbbi életükben meghatározó lesz. És természetesen jó irányba törekszünk befolyásolni őket.
0: És ezzel nem csak a szakosítások vagy a műhelyek segítettek, hanem maga a bibliai történetek is, amikkel össze voltak kapcsolva a napi tematikák. Mesélnétek ezekről? Milyen történeteket ismerhettek meg a táborban a gyerekek nap mint nap, és hogy kapcsoltátok össze a tevékenységekkel ezeket?
1: Sajnos nem tudunk mesélni ezekről.
0: Meg kell tapasztalni élőben.
1: Meg kell tapasztalni. El kell jönni. Vannak olyan családok, akik a nagymamát küldik el az unokával. Vannak olyan családok, ahol eljön az édesanyja, de vannak olyan családok, ahol eljön az édesanyja, az édesapa, eljön a gyerek, eljön a nagygyerek is, és együtt élik meg ezt a hetet. És ez nekik a kirándulás, ez nekik a nyaralás, vagy egyszerűen csak ott vannak, és együtt az egész család táborozik szervezetten. Most már mindegyik bibliai történetről nem tudunk beszélni, de ott van, beszéljünk Zákeusról, jó? Az arról beszéltünk csütörtökön. Most Zákeus. Zákeus egy mindenemeg volt. Minden játékja volt, ami csak lehetett, igaz? Nem hiányzott semmi az életéből. Ugyanakkor nagyon sok ember haragudott Zákeusra, mert elvette a pénzét az embereknek, igaz? Kizsákmányolta őket. És ott találkozik Jézussal Zákeus. És mi történik Zákeussal? Nem a háza, nem a ruhája változik meg. Mi történik Zákeussal? A szíve változik meg. És akkor, amikor megváltozik az embernek a szíve, Zákeusnak a szíve, amikor megváltozik a gyereknek a szíve, amikor megváltozik a szülőnek a szíve, akkor megváltozik az értékrend. És akkor elkezd ez a Szentlélek gyümölcse növekedni. És akkor meglátja, megtapasztalja az igazi örömet, az igazi békességet, megtapasztalja az igazi szeretet, vagy elkezd igazán szeretni, és ez történt a gyerekekkel is. Vagy ezt próbáltuk továbbadni nekik ezekben a bibliai példákban. Vagy beszéltünk Péterről is, hogy lecsendesítettet. Vannak viharok az életünkben, és Isten nem csak a tengert csendesíti le, hanem a viharokat is az életünkben, de ez be is kell engedjük, de ez meg is kell hívjuk, ez át is kell adjuk az életünket Istennek. Tehát ezt próbáltuk ezeken a példákon, meg az aktivitásokon továbbadni, hogy nincs egyedül az ember, a gyerek, a fiatal ebben az életben, hanem van egy fantasztikus segítségünk az Úr Jézus Krisztus, aki ültet, aki gondozza az életünket, és akit gyümölcsöt is terem.
2: Igen, József története is megragadó volt, ahogy vele bántak a testvérei, és ő ahogy viszonyult hozzájuk. Tehát itt láthattuk a szívességét, a jóságát, és ez egy kézzel fogható példa volt a gyerekek számára, és nekünk felnőttek számára is. Ugye annak ellenére, hogy néha csúnyán vagy rosszul bánnak velünk, mi annak ellenére tudjunk jóságosak maradni.
1: És milyen jó az, hogy ezen keresztül, a virágunk keresztül, a világ példázatán, példáján keresztül megértették a gyerekek, és József, Zákeus, vagy Péter, vagy többiek életén keresztül, hogy az ember bármerre jár, miután találkozott azzal, aki megváltoztatja az ő szívét, egy jó illatot áraszt. És szeretjük azt, amikor virágot kapunk, megszagoljuk, hogy jó illatos, igaz, és így felszabadulunk, hú, de jó illat, ebből még szívjunk egy kis jó illatot, és ilyen emberekkel, hogy legyünk, ilyen gyerekeket szeretnénk, ilyenek akarunk lenni, és nem mindig sikerül, de nem vagyunk egyedül, és lehetséges ezt.
0: A tábori füzetben rátaláltam egy érdekes részre is, mégpedig arra, hogy van egy szülősarok nevezetű rész, ami feladatokat fogalmaz meg a szülőknek is, akik ott részt vesznek a táborban, vagy gondolom, ha otthon töltik ki a füzetet azoknak a szülőknek, akik nem lehetnek ott élőben, nekik otthon releváns. Mesélnétek arról, hogy miért van egy ilyen rész a tábori füzetben, és mi a célja ennek?
2: Tehát maga a Kisüsker programnak az a célja, hogy a gyerek-szülő kapcsolatot megerősítse, építse. Tehát nem csak a gyerekekről szól, hanem a szülőkről is szól. És emiatt fontos, hogy a szülőknek is legyen egy kis sarok, és persze a szülőket is buzdítjuk arra, hogy részt vegyenek a kisüsker tevékenységeken. A táborban is nem csak szemlélői voltak a tábornak, hanem résztvevői is. És ezért szerveztünk nekik külön tevékenységeket, szülőknek is, ismerkedési játékokat, beszélgethettek, együtt lehettek, megismerkedtek egymással. Nagyon jó hangulat volt. De ugyanakkor szerveztünk szülő-gyerek tevékenységeket is, És ennek az egyik példája a kis szív, amit együtt készítettek el, és a gyerekek nagyon élvezték, hogy a szülőkkel együtt dolgozhattak, és együtt lehettek.
1: Egészséges szülő, egészséges gyermek. Mi szeretnénk azt, hogy ne csak a gyerek legyen boldog, hanem legyen boldog a szülő is. Ne csak a gyerek növekedjen, növekedjen a szülő is. Mikor eljöztük, mikor úgy döntetek, hogy eljöztök a kisöskert táborba, azt meg kell érteni, hogy ez nem két tábor, a szülő nem nyaralni jön, hanem aktív részes ennek a tábornak. Nem különnál a körből, hanem a körbennál. Mindenki fontos, aki bejön a táborba, aki beáll a körbe. Legyen az nagyszülő, szülő vagy gyerek. És úgy a munkafüzetben, mind a programban, mindenben próbáltunk odafigyelni erre.
2: És ami szép ebben, hogy a rendszeres kisősker táborok során egyre inkább bekapcsolódnak a szülők a tevékenységbe. És ez egy nagyon nagy fejlődés, és örömmel tölt el minket. Mert nem hátrálnak minket, nem hátráltatnak a tevékenységekben, hanem segítenek. És ők is persze boldogok.
0: Nézegettem a programot, és azt fedeztem fel, hogy egy gazdag programban volt részük a gyerekeknek és a szülőknek is. Szerepelt kirándulás benne, kincskeresés, sport, szakosítások, vizes játékok, jótékonysági tevékenység, tábortűzít programok és bibliai játékok. Melyekből születtek a legemlékezetesebb pillanatok és történetek?
1: Nem tudom, ha ezt meg tudjuk nevezni. Nekem a patakban való mászás volt. És ezt nem említetted, és tudod meg, hogy a gyerekek nagy része szerették, és nem is volt benne ugye a részletesen a programban. Mindegyik nagyon jó volt. Most 140 személy vett részt a táborban. Próbáltunk odafigyelni arra, hogy egy felszabadult program legyen. Ugyanakkor legyen ennek egy vörös vonala is, amit levezetünk. Igaz, de ugyanakkor gyerekekkel volt egy kis szabadidő, bemásztam a pattogba. Hát azok annyira szerették, annyira örültek annak. De a buszozás is, felmentünk a Transfogarasra, és ott a buljátó körül sétáltunk, és találtunk havat, és szánkoztunk, vagy csúszkáltunk a havan, nem szánkoztunk, nem ittünk szánkot, de ott csúszkáltunk a havan, nagyon jó volt. De ugyanakkor a többi program is jó volt, nem tudom, a Zsuzsa meg szeretne ezekből említeni valamit.
2: Persze, hát a foci, a fiúknak a foci. Tehát olyan lelkesen mesélték, hogy gólt rúgtam, és hozták a foci felszerelést, és teljes felszereléssel jöttek a táborba. Hát az egyik csúcspontja a tábornak. Szabad időben focizni. Ez szerintem nagyon jó nekik. A kincskeresés is érdekes volt. Tehát nagyon szorgalmasan keresték, volt egy kincskeresési napló, és akkor azon volt a különböző kihívások, és próbálták nagyon gyorsan teljesíteni, annak ellenére, hogy elég hűvös volt a Bülőtónál, de azt is örömmel teljesítették. Na, meg persze a vízeződés. Amikor egy vedervízzel leöntötték őket, és akkor szaladgáltak, meg hát a patakban az a hideg víz, és amikor felüdülve jöttek vissza, mert megfáztunk, de ezt nem felejtik el.
1: De a medveles este, tudtuk, hogy arra jár a medve, és voltak olyanok, akik nem tudtak eladni, mert akik nem lesik meg a medvét. De láttam, hogy a gyerekek, bementem a szobámba, hogy próbáljam őket, nekik próbáljak jó éjszakát mondani, és imádkoztak együtt. Nagyon szép volt. Ki szeretném emelni azt is, hogy amikor vannak azok a reggeli esti állítatok, vagy a jellemnevelő időszak, megkérdezem, hogy ki szeretné imádkozni, tízessével jönnek a gyerekek. Tehát, annyira jó első érzés ez. Vagy akkor, amikor az esti tábortűznél, igaz, már késő van, fáradtak, hát ilyen 8 és 9 óra között vagyunk, és a hosszú nap után még ott vagyunk, és kérdezem, hogy szeretnétek élni. Igen, énekelni, akkor játszani, esti történetet szeretnétek, hanem persze, igen, és mindegyikbe úgy bekapcsolódnak, akkor, amikor kell nevetni, hangosan nevetnek, amikor énekelni kell, hangosan énekelnek, amikor elcsendesedni, akkor elcsendesednek. És ezekből én azt tanultam meg a gyerekek részéről, hogy meg lehet élni ezt az életet. És az életnek minden egyes részét úgy őszintén meg lehet élni.

0: Nél a programot énekes szoktuk kezdeni, Tüzed Uram Jézus, szítsd a szívembe énekkel, közben szépen pattog a tábortűz, aztán következik a Báb Színház, Boribon és
1: Panni.
0: És Boribon és Panni szórakoztatja a gyerekeket egész héten át.
1: Igen, de itt egy gondolatot kiemelnék. Egy tanulságos dologban. Van egy kontakt is a gyerekekkel, egy beszélgetés, de ugyanakkor megismétlik a napnak a fő mondani valóját. Tehát az egész nap arra van építve, arra a bibliai gondolatra, amit reggel elkezdtünk. És este, még a Báb Színház ideje alatt is azt a gondolatot visszahozzuk. Visszatérő motivum, hogy a gyerekeknek még egyszer maradjon meg. És nem csak a Báb Színház, hanem az esti történet is, amivel zárjuk, vagy befejezzük az egész napot, az is egy ilyen a nap gondolatához fűződik.
0: Igen, és ez komoly időt igényel, hogy megírják megfelelően, akik előadják, vagy bemutatják, és elég sok időt fektetnek be a vezetők ahhoz, hogy egy Báb Színház sikeres legyen, vonzó legyen, érdekes legyen, és humoros. Sokszor vicces, és akkor nevetnek a gyerekek, és akkor oldódik a hangulat. A Báb Színházat újból éneklés követi, majd az esti történet.
1: Igen. Közben még van egy játék is, ami egy kicsit megmozgatja a gyerekeket. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy indulunk valahonnan, felvisszük a hangulatot, majd visszajövünk, és elcsendesítjük őket lefekvés előtt. És a napi gondolatot pedig visszahozzuk még egyszer.
2: Jótékonysági tevékenység is szerepelt a programban. Itt mit kell elképzelni ez alatt, az elnevezés alatt?
1: Hát az embernek jónak kell lennie. Teremje meg a Szentlélek ezt a gyümölcsöt is az ember életében. És ösztönöztük a fiatalokat, a gyerekeket, a szülőket, hogy figyeljünk oda egymásra. Akár osszuk meg az ételünket, akár vigyünk egy pohár vizet akkor, amikor szükség van erre, kössük be a másiknak a cipőjét, vigyázzunk, hogy ne maradjanak le. Tehát egy közösségépítési hangulatra, meg lelkületre fókuszáltunk. És ezeket lehetne sorolni, most itt el tudjuk ezeket képzelni. Igen, próbáltuk a gyerekeket arra nevelni, hogy lepjék is meg egymást egy ilyen jótékonysági gondolattal, vagy tettel, de majd itthon is ezt gyakorolják.
2: A füzet minden témánál gyakorlati kihívást is adott, például szeretetet kimutatni, örömet szerezni, valamilyenféleképpen türelmesnek lenni, titokban jót tenni, mértékletességet gyakorolni. Volt olyan, amely ezek közül a gyerekeknek jobban, hát nem hogy tetszett, de hogy annál komolyabban vették egyiket a több közül?
0: Igen, azt hiszem, hogy ők komolyan vették ezt az egész tanítást, és gyakorlatba is ültették. És azt hiszem, hogy a türelmet azt azért elég szépen gyakorolták, főleg amikor ki kellett állni a sort az étkezésnél, türelmesek voltak. És a szakosítás keretén belül is gyakorlati kihívások voltak, a lelki szakosításokat, amikor tartottuk, akkor bemutattunk nekik néhány példát, és ők nagyon helyesen látták a dolgokat, és nagyon helyesen bölcsen tudtak dönteni. Például jött egy idős néni, cipelte a nehéz csomagját, és akkor feltevődött a kérdés, hogy akkor mit teszünk ebben a helyzetben, és persze jót teszünk, segítünk neki, és akkor ezt a jelenetet el is játszottuk együtt.
1: Igen, és nem csak ezt a jelenetet, hanem a jellemnevelők úgy alakulnak ki minden nap, hogy van egy bibliai történet. ezt a Bibliát

0: irodai történetet lejátszódjuk. Beöltöznek különböző szereplők, viszünk eszközöket, például Jézus lecsendesítette a tengert. Vittünk egy felfújhatós csónakot, és vedrekkel öntöttük a vizet, és hogy nagy a vihar, és mindenki ott a csónakban vizes lett, és akkor Jézus szólt, hogy némulj el, és a tenger lecsendesedett, és megmenekültek a tanítványok. Tehát minden nap a bibliai jelenet le van, nem csak, hogy elolvassuk reggel a történetet, ott van a munkafüzetben, hanem le is játszódjuk, utána átbeszéljük, és ezeket a jelenetekhez, vagy ezekhez a jelenetekhez fűzzük a napi tevékenységeket. Igen.
1: Abból is láttuk, hogy komolyan vették a gyerekek ezeket a lelki gyümölcsöket, vagy ezek gyakorlását, hogy a szakosítás végén egy lelki fogadalmat tettünk, egy nagy szívvel ragasztottunk kis szívpapírkákat, és ők arra ráírták, hogy miben szeretnének fejlődni. Tehát melyik lelki gyümölcsöt szeretnék, hogy komolyabban vegyék, és gyakorlatba ültessék, és ők ezt nagyon szépen kitöltötték, felragasztottuk a szívre, és imádkoztunk ezért. És azért egy különös pillanat volt, amikor láttuk azt, hogy ők komolyan veszik, amit tanultak.
2: Melyik volt az a gyümölcs, amire nagyon sokan vágytak elsajátítani?
1: A türelem, a szívesség, jóság. És a mértékletesség is.
0: Hát, akár mindegyiket
1: felsorolhatjuk.
0: Igen, volt egy olyan alkalom, amikor ellátogattunk, gyalog kellett mennünk egy 40 percet, meglátogattunk egy helyet, ilyen kis házikok voltak kiépítve, az évnek minden egyes hónapjával. Volt 12 házikó, és még játszótér is volt, és odáig legyalogolni, visszajönni, és ott lenni, és majd én mondtuk nekik, hogy fagyi is lesz az úton, meg gyümölcs is lesz az úton, de ezeket ki kell várni, és elég türelmesen az a 140 ember végiggyalogolta, végigcsinálta ezt az egész történetet.
2: Volt-e olyan, amit ti, vagy a vezetők kiemeltek, hogy megtanulták a gyerekektől? Bár nagyon sok mindent adhatok ti át nekik, minden különböző programrészben, de volt-e olyan, amit ti tanultatok tőlük?
1: Igen, nekem volt például a megbocsátás. Az egyik kislányt elütötte az egyik gyerek, és eléggé megsérült. De ami szép volt, hogy nem haragudott rá. Tehát megbocsátott neki, és úgy elfelejtette. És számomra ez egy nagyon nagy tanulság volt, hogy annak ellenére, hogy sérülést okozott nekem valaki, úgy túlteszem magam rajta, és nem haragszom rá. És ugyanakkor a jókedv, az öröm, a nevetés. Hát ez feltöltő, tehát számunkra is erőt ad.
0: Sokszor mi akartuk őket formálni. De én talán mondhatnám azt, hogy legtöbbször ők formáltak minket. Volt egy másik eset, hogy a gyerek leesett, és volt egy kavicsos része is. Egy nagy udvarban voltunk, és kavicsos rész is volt, és persze a gyerek elesett, megütötte a kis térdét, és kicsit lehorzsolta a bőrt, és jöttek a gyerekek, és hoztak vizet, és kimosták, és fertőtlenítették, és nem mi, hanem ők ott gondoskodjanak egymásról. És ez volt az egyik, hogy mennyire gondoskodtak egymásról. A másik meg az, hogy egyszerű dolgokban is lehet örülni. És még volt egy történet, gondolkoztam azon, hogy mondjam el, vagy nem mondjam el. Voltunk kirándulni. A transzfogarast megmásztuk, meg visszajöttünk, és képzeljétek el, hogy a kapuba állt le a busz. Egy slagot, nem tudom, elszakadt, vagy mi történt, és a kapuba állt le a busz. Semmi sincs véletlenül. Ezen keresztül is Isten elmondta azt, hogy én veletek vagyok, gondoskodok, ne féljetek, ne aggódjatok. Ezek fantasztikus történetek az én részemre, tanulságok, hogy én csak egy eszköz vagyok. És egy másik dolog, ami nagyon tetszett, az összhang a vezetők között. Nem lehet ekkora csapatot, ekkora tábort vezetni egyedül, vagy néhány emberrel. Ott voltunk 24 vezető, és mindenki arra fókuszált, hogy legyen jó a tábor. Mindenki építette ezt a tábort, mindenki oda tette magát azért, hogy a másiknak könnyebb legyen. És így senki nem érezte azt, hogy megterhelő a tábor. Én hálás vagyok azért, hogy Zsuzsa elvállalta azt, hogy a táborvezető legyen, és az idén ő volt a tábor. Ez nagyon jó volt, megkönnyebbítette az én dolgomat is, és a többiek dolgát is, és vezette odaadóan, szeretettel ezt a tábort, és mindegyiket ki tudnám emelni, hogy mennyire nagy szeretettel végezték önkéntesen a feladatukat.
1: Visszatérve arra a kérdésre, hogy mi az, amit tanultunk a gyerekektől, a Bülea-tónál zuhogott az eső, és nem tudtunk visszamenni a buszhoz, és kellett álljunk egy lefödés alatt, de a gyerekek türelmesek voltak. Vártak, nem zugolódtak, nem elégedetlenkedtek, és ez tényleg megható volt.
0: Meg az is tetszett nekem nagyon, hogy a gyerekek sokkal nyitottabban, felszabadultabban tudnak szeretni. Mert az ölelésük, a mosolyuk, tehát látszott az, hogy szívből jön, hogy köszönik azt, hogy együtt lehetünk, és ezek mind tanulságok nekünk, visszafogjuk magunkat. Most nem azt mondom, hogy határokat túl kell lépni. Én azt mondom csak, hogy a szépet, a jót mondjuk el, osszuk meg egymással, engedjük, hogy a másik is bátorodjon abból a gondolatból, abból a lelkesedésből, abból az örömből, szeretetből, amit mi is megtapasztaltunk.
2: Következik a kisösker évnyitó, és aztán majd a szakosítási dzsembori, és aztán újra tábor. Vannak-e gondolatok, tervek, elképzelések arról, hogy mit hoz a következő kisösker év, vagy miköré fog épülni?
0: Persze. Mindig az ige köré épül. Minden. De ezt nem egy ember gondolja ki. Ősszel vannak ilyen találkozók, amikor a vezetők összeülnek, és egy hétvégén keresztül imádkoznak, gondolkodnak, és terveket szőnek. Csak úgy tudunk előre haladni, hogyha ha van egy csapat, és mi bátorítjuk azokat, akik szeretnének eljönni, szeretnék a gyerekeiket elhozni, hogy ne csak küldjék őket, hanem imádkozzanak is ezért a csapatért, aki tervez. És hogyha valaki szeretne részese lenni, ősszel szoktunk ezekre az eseményekre, vagy a továbbképzésekre, a vezetői továbbképzésekre összegyűlni, vagy fogadni új vezetőket, új szülőket, akik szeretnének részt venni egy ilyen programnak a szervezésében. Úgyhogy most is ősszel, novemberben lesz egy ilyen gyűlésünk, és megtervezzük a következő programokat együtt. Persze, mondom még egyszer, ima által, beszélgetés által, Isten vezetésével.
1: Ez egy nagyon szép csapatmunka, és ötletet szül, és akkor a több ötletből összeáll egy megfelelő téma, és akkor így egységesen tudunk dolgozni.
2: Mekkora csapatból áll jelen pillanatban a kisöskerség, a vezetői bázis, úgymond, és Mi tartja össze? Mi motivál egy szülőt, egy felnőttet, hogy önkéntes alapon ezt a tevékenységet végezze örömmel, szeretettel a gyerekekért?
1: Ez elsősorban önkéntes szolgálat. Ugyanakkor az is benne van, hogy a saját gyerekünk is ott van, és szeretnénk vele is lenni, de ugyanakkor szolgálatként. Tehát aki szereti a gyereket, az örömmel végzi ezt a munkát.
0: Körülbelül olyan 25-30 tagból áll a kisősker vezetők csoportja. Ezekhez még hozzátevődik a segédek száma, ahol akik részt vesznek többnyire vagy kevésbé ezekben a táborokban. Mindenki azért. A segédek azért így, ahol szükség van rájuk, vagy az őskertáborban, vagy az kisőskertáborban hívjuk őket, és jönnek és segítenek.
1: Egy nagyon jó, dinamikus, lelkes csapat. Öröm együtt dolgozni.
2: Amikor vasárnap bezárult a tábor kapuja, milyen gyümölcsökkel szeretitek volna, hogy a gyerekek hazatérjenek?
0: A Szentlélek gyümölcsével. Szerettem volna, és nem csak szerettem volna, szerintem haza is tértek egy-egy maggal, amit tovább szeretném gondozni, és szeretném, hogy ezek kikeljenek és fejlődjenek, és ezeket megosszák másokkal is.
1: És azt hiszem, hogyha imádkozunk értük, és a vezetők is imádkoznak a kisőskereikért, és a Szentlélek munkájáért, akkor ezek a gyümölcsök teremni fognak. És a lélek gyümölcsei olyan, mint egy gyümölcsfa, amely szépen növekedik, és majd termést hoz. És ezt el is készítettük a szakosítás ideje alatt. És hiszem azt, hogyha a Szentlélek szívünkben lakozik és munkálkodik, akkor mi is felnőttek, de a gyerekek is megtermik a lélek gyümölcseit.
0: Nem egyszerű. Egy olyan világban, ahol 3 másodpercenként kell váltani a képeket, szervezni 5 éves, 7 éves gyereknek programot, ami le is köti a figyelmüket. A legnagyobb veszély, amit egy szülő tehet, hogy drogot vásárol a gyerekének. A legnagyobb a rosszasság vagy a gonoszság. Tudjátok, hogy akkor, amikor telefont vásárolunk, egyenlő a droggal. Nem azt mondom, hogy nem kell, de ezt felelősségteljesen kell megtegyük, mert annyi inger éri a gyerekeinket, hogy nem tudod már, mit tegyél vele. Ezért mi a vezetők, akik vállaltuk ezeket a programokat, nem egyszerű dolgot vállaltunk. Viszont azt tapasztaltuk meg az évek folyamán, lassan már 10-10-valány éve, mivel benne is vagyunk, vagy csináljuk is ezeket már annyi ideje, hogy nem vagyunk egyedül. A Jóisten mindig megőrzött bennünket. A gyerekek nem vesztettek el, nem törték el a kezüket, a lábukat, de az nem történt tragédia, és azon gondolkozom, hogy ez annyira ügyesek vagyunk, nem vagyunk annyira ügyesek, mi csak eszközök vagyunk, és az életünket, a terveket mindig Isten kezébe tesszük, és azt kérjük, hogy ő vigyázzon ránk, vigyázzon a táborra, és használjon fel bennünket. Ennek, én is csak egy része vagyok ennek az egész folyamatnak. És ez egy olyan tapasztalat, amin keresztül nem csak a gyerekek erősödnek, hanem mi is erősödünk. Megtalálni ebben az életben, a közösségben a szolgálati helyedet nem egyszerű, de ez egy lehetőség, amin keresztül új dolgokat fedezhetsz fel, és azt is, hogy neked is van egy helyed a szolgálatban.
1: Igen, hálásak lehetünk a Jóistennek, hogy tényleg minden táborban naponként megtapasztaltuk a gondviselését. És azt hiszem, hogy ezért nagyon fontosak a vezetőknek tartott reggeli áhítatók, amikor mindig az Úr elé hoztuk az egész napot, és a gyerekek jólétét is.
0: Igen, és azok is, akik otthon vannak és követnek bennünket, kövessék az Észak-Erdély Adventista Fiatalok Facebook, Instagram oldalát, és a következő eseményeinket is, amiket reklámozunk, nyugodtan vegyék fel velünk a kapcsolatot, elhozhatják a gyerekeiket, unokáikat, és megélhetik ezeket a lehetőségeket. Vagy keressék meg az adventista gyülekezeteket a környékről, és ott ki vannak nevezve az ősker, kis ősker vezetők, és csatlakozzanak egy körhöz, és hadd építsük együtt ezt az egész, vagy segítsünk egymásnak ebben a nevelésben.
2: Én is hálás vagyok, értetek, hogy beszámoltatok a táborról, hogy bemutattátok, hogy milyen szép élményekben, pillanatokban volt részük a gyerekeknek, és hálás vagyok azért, hogy bátran, örömmel csináljátok ezt a szolgálatot. Éppen ezért kívánom, hogy az Úr gazdagon áldjon meg titeket, és segítsen továbbra is titeket ebben a tevékenységben. Köszönöm, hogy itt voltatok.
1: Mi is köszönjük szépen.
2: Talaj, eső, virág, gyümölcs és gyökér. Egyszerű képek, amelyek ezen a nyáron egy sokkal mélyebb történetet meséltek el a gyerekeknek. Azt, hogy az igazán értékes dolgoknak idő kell a növekedéshez. És azt is, hogy ami a szívünkben gyökeret ereszt, az előbb-utóbb a tetteinkben is láthatóvá válik. Reméljük, hogy azok a magok, amelyeket a szív kertje táborban elültettek, még sokáig növekednek majd a résztvevő gyermekek életében. Köszönöm Filip Lukács Zsuzsának és I.S. Mártonnak, hogy megosztották velünk ennek a hétnek az élményeit, és köszönöm önöknek is a figyelmet. Ha szeretnének további értékes beszélgetéseket látni és hallani, iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra. Vigyázzunk arra, mit ültetünk egymás szívébe, mert egyszer abból lesz a gyümölcs. A viszontlátásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.
3: Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó nevedi, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem, az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. boldogok mindazok, akik ő benne bíznak.

97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.

századik Zsoltár, hálaadó Zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való

0: Reménység hangja. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A következő percekben dr. Szigeti Jenő Pál Filippi beliekhez írott leveléről szóló előadássorozatát hallhatják. Második előadás. Hálaadás a fogságból.
1: Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Az elmúlt szombat délután elkezdtünk egy tanulmányt. Egy levélről. Ezt a levelet egy Bengel nevezetű 18. századi nagyon híres evangélikus bibliamagyarázó, aki írt egy nagyon érdekes könyvet, kis rövid könyv, amiben a Biblia tartalmát foglalja össze, és ennek az a nevezetessége, hogy először tekintett át úgy a Bibliát Bengel, mint az üdvösségtörténet foglalatát, azt a címet adta ennek a könyvnek, hogy óramutató gnómon. Ebben a gnómonban a Filippi levélről az áll, hogy Filippi levél az öröm levele. Szeretünk olyan levelet kapni, amiben örömről van szó, de ez a levél mégis nagyon különös. Bengel is azért adta ezt a különös megjelölést ennek a levélnek, mert ez egy meglepetés. Tudnélik, Pál életveszedelemben van, fogságban van, kiderül a levélből, és ebben a fogságban most ír egy levelet, amit át és átjár minden porcikájában az öröm. Hogy lehet örülni életveszedelemben? Ez ennek a levélnek a titka. Tudósok régen törték a fejüket, hogy melyik fogságból íródott ez a levél. Az első megoldás az lenne, hogy római fogságból, erről van hírünk az apostolok cselekedeteiből. Az apostolok cselekedetében nem csak a római fogságról van hír, hanem például a Cezáriában is hosszan fogságban volt az apostol harmadik missziói útja után. És az első századok hiteles hagyományai szerint, amiket sok oldalról valószínűsíteni is tudunk, és Pál életrajzát összerakjuk a kronológiai rendszerek segítségével, akkor igazat kell adnunk egy harmadik század elején élő, nagyon híres egyházatjának, aki azt mondja, hogy legalább 5 fogsága volt Pál apostolnak. És erre utal is Pál, ha nem is a helyek szerint, de utal rá a korintusi második levél végén, ahol felsorolja, hogy mit szenvedett Jézusért. Ezért hát a mostani kutatók nagy része, természetesen soha egyetértés ebben nem lesz, a kutatók nagy része, akik megpróbálnak következtetni, arra következtetésre jutnak, hogy a Filippi levél valószínűleg Efézusból íródhatott, hiszen nagyon sűrű a kapcsolat a gyülekezet és Filippi között. Ez Rómából nehezen volt elképzelhető, mert elég nehézkesek voltak a közlekedési viszonyok. Ugye meg kell kerülni, ha hajóval megyünk az egész mai Görögország területét úgy át Dél-Itáliába, és onnan kellett gyalog menni Rómába. És legalább 7-8 kapcsolatot tételez fel a levél az írás közben. Ezért hát azt mondták, hogy legvalószínűbb az efézusi fogság. És ha ez igaz, nem tudjuk, hogy igaz-e, de ha igaz, akkor ez 55 tavaszán íródhatott ez a levél. Nem sokkal azután, ahogy a gyülekezet megalakult, mert azt tudjuk, hogy 50 vagy esetleg 51 tavaszán járt Pál Filippibe, és Filippi volt az első európai keresztény gyülekezet. Ezeknek a tanulságairól, valamint a bevezető 2 versről, ami a felirata a könyvnek, címzés ennek a levélnek, az elmúlt szombaton beszélgettünk, én ezt nem fogom megismételni, de ma tovább szeretnénk lépni. Minden páli levélnek az elején van egy levélkezdő hálaadás. Ez első pillanatra nekünk nagyon furcsa. Mi valahogy úgy gondolkodunk a háláról, hogy kérünk valamit az Istentől, és amikor az Isten, és most ne haragudjatok, hogy így mondom, de így van a 20. századi, 21. századi ember hitében, amikor Isten végre megadja azt, amit kérünk, akkor hát úgy gondoljuk, hogy illik hálát adni. Tehát a hála nálunk olyan, mint a nyugta. Először kapok valamit, kapok egy pénzösszeget, és akkor írok róla egy nyugtát. És azt odaadom annak, akitől a pénzt kaptam. Nagyon sok keresztény ember így gondolja ma a hálát. A hálának a rokon értelmű szava a köszönet. Csak nem így van a Bibliában. És ezért elsőnek azt kell föltenni, hogy mi is tulajdonképpen a hála. Annál izgalmasabb ez a kérdés, mert a 20. századi kereszténységnek, és én ezt nagy meggyőződéssel állítom, a 20. századi kereszténységnek közös hibája, közös nehézsége, vagy így mondjam, a közös hitetlensége, nem akarok erősebb szavakat mondani, az, hogy hála hiányosak lettünk. Hálaadás nélkül pedig elgondolhatatlan a keresztény ember élete. Hálaadás nélkül elsősorban örülni se lehet. Itt kezdődik az egész. Hálaadás nélkül nem lehet egészséges keresztény életet élni. Miért? Mert hogyha a hála az lenne, aminek az előbb mondtam, hogy egy nyugta, amit a megadott ajándékokért, kegyelemért adunk az Istennek, akkor a hála valami kínos kötelesség lenne. De a hála ez nem ezt jelenti a Bibliában. Hála valami egészen mást jelent. A hála az nem hálálkodást jelent, akkor Istent úgy mutatnánk be, mint aki vár a mi szép szavainkra, hogy valami nagyon szépet, nagyon szívből jövőt, nagyon lírait mondjunk az Istennek. De a hála nem ez a Bibliában. Tanulmányaim során végignéztem ezeket az összes levélkező háladást, irodalmat is, elég sokat olvastam erről. De a legtanulságosabb az volt, hogy egy konkordancia segítségével végignéztem, hogy a háláról mit mond maga a Biblia. És kiderül egy kis vizsgálódás és egy kis gondolkodás után, hogy ez nem hálálkodást jelent, hanem egy felismerést. A Biblia szerint a hála egy felismerés, méghozzá egy alapfelismerés, méghozzá egy olyan felismerés, ami nélkül, enélkül a felismerés nélkül igazán én hinni nem tudok. A hit és a hála az nagyon-nagyon mélyen, nagyon-nagyon pontosan összekötődik egymással. A hála, ez egy olyan vallomás, amiben azt vallom meg, hogy én felfedeztem, rájöttem, rádöbbentem, tapasztaltam, elhittem, elfogadtam, hogy Isten nem valahol messze a mennybe van, ahogy a 20. századi ember hiszi, nem valami elvont fogalom, a 20. századi embernek a hite az olyan hit, mintha az Isten az a filozófusok istene lenne. Mindig valahogy spekulálni akarunk az Istenről, hogy milyen ez az Isten, hogy tudta az Isten megcsinálni a teremtést, és egyáltalán lehet erről szó, igazat mond-e az Isten, amikor a Bibliában azt olvassuk, hogy ilyen formában próbálunk mi az Istenről, az Istenségről gondolkodni. A Bibliakor emberei nem így gondolkodtak az Istenről, hanem az Istenben való hitnek az a lényege, hogy én tudom-e azt, hogy amikor felszállok a metróra, vagy hogyha én elmegyek a munkahelyemre, vagy hogyha én a mindennapi életemet élem, akkor én velem ott van az Isten. És nem csak ott van az Isten, aki állandóan figyel, és írja a rossz pontokat, a piros pontokat, meg a fekete pontokat, mint a kis ovisoknál szokták, hanem úgy van jelen az Isten, hogy ő neki van egy terve az én egész életemre, és Isten a megoldást adja mindenre az én életemben, és Isten ennek a megoldásnak, ennek a nagy-nagy megoldási sornak a titkát akarja megosztani én velem. A hála egy olyan hitvallomás, amiben azt vallom meg, hogy Isten jelen van az én életemben, megvallom azt, hogy Jézus értem halt meg a Golgotán, megvallom azt, hogy Jézus Krisztussal személyes kapcsolatom van. Nem a lehetőséget csak. És itt értjük meg, hogy miért van annyira baj, annyi baj abból, hogy a 20. századi ember valahogy nem így hiszi az Istent, hanem a filozófusok istene lett a mi Istenünk. Valahogy úgy gondoljuk el, hogy ezt is sokszor szoktuk mondani, nem én találtam ki a hasonlatot, mint hogyha Isten egy nagy-nagy mennyei banknak az igazgatója lenne, akinek rengeteg dolga van, és hogy néha-néha úgy barátságosan ránk néz, néha-néha valami kicsit segít, néha-néha valami áldás, hogy csurran cseppen tőle, de Isten csak úgy általában tette lehetővé az üdvösségünket. Ugye minden keresztény elmondja, hogy általában meghalt Jézus a Golgotán. De pontosan az én bűnömért személyesen, hogy nekem személyes közöm van ehhez az Istenhez, hogy ez az Isten most is ott van velem, hogy ez az Isten harcol értem, ez az Isten meg akarja oldani az én életemet, ő benne élek, mozgok és vagyok, ez a fajta hit hiányzik belőlünk. Mivel a hála pontosan ennek a hitnek a megvallása, ezért van, hogy a páli levelek elején mindig ott van ez a levélkezdő háladás, ami rendszerint tartalmilag összefoglalja az egész levelet. Ezért, hogyha én egy páli levelet meg akarok ismerni, akkor nagyon-nagyon fontos az, hogy én ezeket a levélkezdő háladásokat nagyon pontosan értsem meg. Ha most úgy gondoljuk el a páli leveleket, ahogy eredeti funkciójukban voltak, hogy egy pál írt egy levelet, megjött a levél a gyülekezetben, akkor a gyülekezetben ezt felolvasták. És ezért ezek a páli levelek tükrözik az első keresztény istentiszteleteknek is a formáját. Ugye volt egy apostoli köszöntés az elején, ugye a címzés után, hogy kegyelem néktek és békesség Istentől, a atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Elmondtam, hogy ez a veretes mondat, amit nagyon sokszor hallunk, és sajnos ezért el is kopott bennünk, milyen fontos dolgot mond el, hogy a kegyelem a gyökér, a békesség a gyümölcs, és Jézus Krisztus az, aki termi ezt a gyümölcsöt a mi életünkben, a kegyelmet és a békességet, és ez miért fontos. Ezután mindig elhangzott egy imádság. Ez az imádság a levélkezdő háladás. A Filippi levélben is így van, és én most ezt a levélkezdő háladást szeretném elolvasni, ami egy háromosztatú imádság, és szeretném, hogyha végig gondolnánk, ha nem is a teljes mélységében, de végig gondolnánk ezt a levélkezdő háladást, nagyon pontosan, és legalábbis a fő gondolatokat kiemelve belőle. Ebben a sorozatban hagyd mondjam el azt, hogy én mindig ezt a módszert fogom követni, és ezért nagyon kérek mindenkit, hogy hozzon Bibliát, vagy ha valakinek nincs, akkor szívesen kölcsönzünk Bibliát, mert én Bibliát szeretnék most tanulmányozni. Tehát nem a Bibliáról szeretnék mondani dolgokat, hanem Bibliát szeretnék tanulmányozni, még akkor is, hogyha úgy, mint most a bevezetőben egy-egy alapfogalmat igyekszem megvilágítani, annak érdekében, hogy könnyebben sikerüljön ez a Biblia tanulmányozás. Hát akkor nézzük a harmadik verstől, első fejezet harmadik versétől, és a mai házi feladatunk az az, hogy az első fejezet harmadik versétől a 11. versig kezdődő, terjedő szakaszt nézzük meg. Először elolvasom egészbe, és utána pedig szépen lépésről lépésre végigmegyünk ezen a szakaszon. Új fordítás szerint olvasom. Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok. És mindenkor, minden könyörgésemben örömmel imádkozom minnyájatokért, mert közösséget vállaltatok az evangéliummal az első naptól fogva mind a mai napig. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, el is végezi a Krisztus Jézus napjára. Így kell gondolkodnom minnyájatokról, mert szívemben hordozlak titeket, mivel fogságomban is az evangélium védelmére és megerősítése közben is minnyáján együtt részesültök velem a kegyelemben. Mert tanúm az Isten, mennyire vágyódom minnyájatok után a Krisztus Jézus szeretetével. És imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igaz megértéssel. Hogy megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek a Krisztus napjára, és gazdagon teremjétek az igazság gyümölcseit Jézus Krisztus által, Isten dicsőségére és magasztalására. Körökben ez három nagy körmondat. És első olvasásra úgy gondoljuk, hogy rengeteg gondolat van, De valahogyan úgy a mondatoknak ebben a burjánzó erdejében nagyon sokszor eltévedünk. Mivel egy kicsikét most Bibliát tanulmányozni is tanulni szeretnénk, ezért mindig azt mondom, hogy egy mondat megértéséhez az tartozik hozzá, amit annak idején nyelvtanórán tanultunk. Tetszenek emlékezni még a nyelvtanórára? A nyelvtanórának a nagy szabálya az, hogy mindenre rá kell kérdezni, nem? Ha ez a rákérdezés nincs, akkor baj van. A másik nagy szabály a nyelvtanórán, hogy egységekre kell osztani a mondatokat. Hol vannak a határok? Mindig azt szoktuk kérdezni a nyelvtanórán, hol van ennek a mondatnak a határa, és amikor megvannak a határok, akkor rákérdezünk, és lépésről lépésre a belső összefüggéseit a mondatnak tárjuk fel. Ugyanígy van ez ezzel a szöveggel is. Itt egy szöveget kell megérteni. Egy olyan szöveget, ami hozzánk szóló nagyszerű üzenet. És mindig úgy kell megérteni, ez is a szabályhoz tartozik, de ez a Biblia megértésének a szabálya, hogy mindig kettőt jelent a Bibliában egy mondat. Egyrészt azt jelenti, hogy egyszer régen, amikor ez először megfogalmazódott, jelentett ez a mondat valamit. Tehát ebben az esetben Pál valójában valamit akart mondani a filippieknek. Ezt úgy tudjuk megérteni, hogy egyrészt belehelyezkedünk Pál helyzetébe, és a címzettek a filippiek helyzetébe. De Pál, amit mondott Isten szent lelkének ihletésével, ez nem csak akkor mondott valamit, hanem ez a mondat egy üzenetet tartalmaz, olyan, mint egy palack, ugye a régi 18. században, amikor süllyedt egy hajó, akkor mindig egy palackba betették az üzenetet, és azt a tengerre bocsájtották, és az üvegpalack valahol a világon, egy lakott területen kijött a tengerből, és akkor kivéve a palackból az üzenetet, meg lehetett tudni, hogy mi volt az utolsó üzenete annak a talán már régen nincs elsüllyedt hajónak. Mi is így vagyunk ezzel, mert Isten rajta keresztül nekünk is üzen valamit. De ezt az üzenetet nem lehet úgy megérteni, hogy az eredeti helyzetet nem ismerem. Mert ha innen akarom megérteni csak az Isten üzenetét, nem törődve annak a szövegnek a múltjával, az eredeti összefüggésével, akkor van egy nagy veszély. Ez a nagy veszélye az, hogy én azt értem bele az igébe, amit én érteni szeretnék. Ez minden szöveggel így van, és tessék megnézni, ugye tessék csak az újságot olvasni. Politikus mond valamit, hogy ma szép idő van, akkor elmagyarázza az újság, hogy ezt azért mondta, mert. Valószínűleg erre gondolt. Ugye? Na most, ha az eredeti összefüggéséből egy mondatot kiragadok, akkor az a mondat többé nem lesz hűséges interpretálása, kifejezése, elmondása annak a gondolatnak, amit Isten mondani akar. Ezért, amikor az ígét meg akarjuk érteni, mindig két kérdésünk van. Mit mondott akkor, és mit mondott ma? Így hát nagyon fontos három szabályt tisztáztunk rögtön az elején. Az első a felosztás, a második az, hogy kérdezni kell az ígétől, és a harmadik pedig az, hogy meg kell nézni, hogy akkor mit mondott, és ma mit mond. Minden ígével kapcsolatban így van ez. Ezt azért mondom el, mert én hiszem azt, hogy akik ide eljönnek, mindnyájan, akik itt vagyunk, otthon is szoktunk Bibliát olvasni, tanulmányozni. Most ha ezt így csak olyan formálisan tesszük, hogy elolvasok, hogy Pál és Timóteus Jézus Krisztus szolgálja, mindazok, hogy elolvastam egy fejezetet, stb., akkor úgy vagyok, mint volt egy atyafi, aki oda jött, hogy testvér, én egy hét alatt kiolvastam a Bibliát. És mondom, mire emlékszel? Hát nem sokra. Azt mondja, hát akkor még miért töltötted vele az időt? Nem? Ez éppen olyan, mondtam neki, minthogyha azt mondanád, hogy egy hét alatt megettem az egész életem összes ennivalóját, amit enni akarok. Elrontod a gyomrot tőle, és egyszerűen nem használod fel az igét úgy, ahogy kellene. Ez statisztikailag hányszor? Ugye erre nagyon hajlamosak vagyunk, minden statisztikával akarunk kifejezni. És pedig tudhatjuk az életből, hogy a sok az sokszor kevesebb, mint a, és nem több, mint aminek kellene lenni. Na, ezek után most nézzük ezt a szöveget. ez a szöveg. Lényegében három egységre oszlik, három mondat is az eredeti szövegben, a fordításban egy kicsikét máshol vannak a pontok. Ez azért van, mert pontosan ez megint egy ilyen dolog, hogy nagyon sok ember azt mondja, hogy miért nem lehet a Bibliát szó szerint lefordítani. Ezt olyanok szokták mondani, akik csak egy nyelven beszélnek. Ha valaki valamilyen más nyelvet is megtanult, akkor rögtön megtanulja azt, hogy szó szerinti fordítás már pedig nincs. Szó szerint nem lehet lefordítani valamit, hanem csak az értelmét lehet megadni, és éppen ezért át kell szabni a mondatokat is. Mert különben értelmetlen lesz az a szöveg, amit én magyarul el akarok mondani. Tehát a fordítónak az a dolga, hogy elolvassa az eredeti szöveget, ebben az esetben a görög szöveget, megérti, és amit megértett, azt elmondja magyarul. Nagyon pontosan, a lehető legpontosabban. Az első mondat az a harmadiktól hatodik versig terjed, és ennek a tartalmát úgy tudom összefoglalni, hogy hálaadás a gyülekezet szolgálatkészségéért. És erre rögtön vissza fogok térni, de nézzük a második egységet. A második egység az a hetedik, nyolcadik vers, az pedig úgy lehet mondani, hogy Pál közössége a gyülekezettel, vagy egy kérdéssel, hogy miért bízik az apostol a gyülekezetben? A gyülekezet és az apostol kapcsolata. A harmadik egység pedig azt mondja el, hogy Pál imádságának tulajdonképpen mi a tartalma, mert beszél arról, hogy imádkozik a gyülekezetekért, és ez a tartalom nem más, mint könyörgés a szeretet növekedésért. Ez a 9-től 11. versig terjedő szakasz. Ebben a levél kezdő háladásban ez a három dolog van. És ez a három dolog nagyon érdekesen függ össze. Miután elválasztottuk, meg kell nézni az összekapcsoló elemeket is, hogy hogy kapcsoljuk össze. Elsősorban, hogyha olvassuk ezt a levélkező háladást, ér bennünket egy meglepetés. Ha mi hálát szoktunk mondani az Istennek, akkor ezt ilyen én-te viszonyban gondoljuk el, hogy én kaptam az Istentől valamit, és én az Istennek ezt megköszönöm, ez a hálaadás. Itt most nem erről van szó, hanem van egy másik személy, nem is egy személy, egy másik csoport, a gyülekezet csoportja, és ebben a hálaadásban lényegében a következő történik. A másikért, akit az Isten adott mellém, hálát adok az Istennek. Ha végignézzük a páli levelek hálaadásait, végignézzünk egy csomó bibliai történetet a háláról, mindig ezt az érdekes háromszöget látjuk. Igazán hálát adni mindig a másik emberrel együtt, vagy a másik emberért, a másik ember bevonásával lehet. És ez már is nyitogatja egy kicsit a szemünket. Mi nagyon sokszor úgy érezzük, hogy az Istennel, én és az Isten, mi jól vagyunk egymással, és nem törődünk a világgal, a világnak száz bajával. A másik ember kimarad. Ápolja ő is a lelkét az Istennel, mondjuk. Mi közöm a többi emberhez? Egy kicsit olyan kainian. Mert hát azért ne felejtsük el, a Kain az egy nagyon istentisztelő ember volt. Gondoljuk csak el, hát a primőr zöldségét elhozta az Úr elé. Mi másféle zöldséget szoktunk nagyon sokszor az Úrhoz hozni, nem a primőrt. De ez a Kain istentisztelő ember volt. És ennek a Kainnak az volt az igazi baja, hogy a végén ennek a borzalmas történetnek azt mondja, hogy avagy őrizője vagyok én. Magyarul mi közöm nekem Ábelhez, amikor Ábelt számon kéri az Isten az imádsága után, hol van Ábel a te testvére? Sose felejtsük el, hogy Isten minden imádságunk után számon kéri rajtunk a testvért. Hol van Ábel, a te testvéred? És ha én azt tudom mondani, hogy java győrizője vagyok én, akkor nem tudok hálás lenni az Istennek. A hála alapállása az azt jelenti, hogy a másikért Istennek adok hálát, és ezért a hálaadásban legalább két dolgot kell észrevenni. Hálás az az ember lesz, aki észreveszi, hogy Isten nem ott messze van, hanem itt van köztünk, ezt mondtam a háláról az előbb, és észreveszi, hogy Isten úgy van jelen, hogy ehhez a másik embernek is köze van. Nagyon sokszor rajta áld meg az Isten, rajta keresztül áld meg az Isten engem, vagy éppen azért áld meg engem, hogy én áldássá legyek a másik életében. Felebarát nélkül Isten áldásáról beszélni és hálát adni nem lehet. Ha kimarad a másik ember az életedből, akkor nem lehetsz igazán hálás. De ki az én felebarátom? Már hallottam ilyen egzegézist, írásmagyarázatot, hogy a felebarát az, aki félig barát, félig ellenség. Hát nem ilyen egyszerű a dolog. Nem ez a felebarát. A felebarát az az ember, akivel éppen kapcsolatba kerültem. Hogy megbotlik egy néni a villamos megállóba, akkor ő a felebarátom. Ha vakbácsit át kell kísérni a túlsó oldalra, ő a felebarátom. Ha munkahelyen vagyok, akkor épp a munkatársam a fele barátom. Ha gyülekezetbe ülök, éppen az, aki megossza velem a panaszát, vagy nem ossza meg a panaszát, csak megtudom, ő a fele barátom. A fele barát az az ember, aki mellettem van, akivel egy levegőt szívok, így lehetne mondani. És ez az ige azt mondja,

valahol talán a mennybe van, persze hát ő le tud nézni, néha-néha talán még rám is néz az Isten, de hogy nincs itt velem, az biztos. Pedig Jézus pontosan azt mondta, hogy ímé, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, de ez csak akkor igaz, hogyha én ott látom a másik emberben is az Istent. Ezért mondja Máté evangélium, maradjunk csak Máté evangéliumánál, a 25. fejezetben, amikor Jézus visszajöveteléről beszél, és az egész nagy-nagy Máté 24-nek a nagy apokalipszisét befejezi Jézus, azt a példázatot, hogy a jobb és bal keze felől állítja az embereket majd a manapon, és a kérdés az, hogy amikor éhes voltam, ennem adtatok, vagy éhes voltam, nem adtatok ennem. Szomjas voltam, innom adtatok, nem adtatok innom, és így tovább. Két csoportnak. És mind a két csoport azt kérdezi, mikor láttuk, Uram, hogy ez történt volna? És akkor Jézus azt mondja, akkor, amikor megcselekedtétek eggyel az én legkisebb atyám fiai közül. Vagyis a hálaadás az az eszköz, levonjuk ebben ennek a tanulságát, aminek a segítségével Jézus jelenlétének tudatában megerősödhetek. Hogyan? Úgyhogy észreveszem azt, hogy a másikon keresztül áld engem az Isten, vagy azt akarja Isten, hogy én a másik életében az ő áldását közvetítsem. Tehát a hálához, Isten áldásának elfogadásához szükség van a felebarátra. Felebarát nélkül nincsen Isten áldása. És ez egy nagyon fontos dolog. Ma, amikor a közösségek szétesésének a korszakában élünk. Nagyon fontos ezt tudni. A következő gondolat az, és mindenkor, minden könyörgésemmel, örömmel imádkozom mindnyájatokért. Úgy lehetne mondani, hogy imádkozni viszont, akkor, hogyha ez az alapfeltétel megvan, ez a két pólusa megvan a mi hálaadásunknak, Istenre és felebarátra néző pólusa, akkor nem lehet másként, mint örömmel. Sóhajtozva nem lehet. Lehet sóhajtozva imádkozni, van, amikor tusakodunk, de az igazi hálaadás az mindig együtt jár az örömmel. Na, minek örülünk? Ugye ezt szoktuk kérdezni, hogy minek tudsz örülni? Az embernek megint van egy ilyen beteges elképzelése az örömről. Örülni fogok akkor, hogyha a lottó főnyeremény az enyém lesz, mert most az nagyon nagy pénz lesz. Egyszer csak meg fogja nyerni azt valaki, de én most jósolok, nem vagyok proféta, sem profétának fia. Bárki nyeri, azt nem a felhőtlen öröm lesz az a nagy nyeremény. Nem? Az öröm az más. Nem lehet pénzen örömet venni, nem? Az nem igazi öröm. Az öröm az abból jön, hogy én Istennel és az emberrel a hálaadásban találkozom. Hálát csak örömmel lehet adni, mert ennek az örömnek van egy háttere. Korábbi tapasztalataim. Ha megnézitek a 4. verset, ugye arról volt szó, és mindenkor, minden könyörgésemben örömmel imádkozom mindnyájatokért. Miért tudta ezt az apostol megtenni a fogságban? Nem csak azért, mert ezek a filippiek olyan kedves emberek voltak, ott volt az a Lídia, befogadta a házába, és hát gazdag asszony is volt, bíboráros volt, az nem éppen egy rossz foglalkozás volt akkor se. Nem ez az öröm igazi oka. Az apostol arra gondol, milyen jó volt Filippiben, mert Istennel és velük. Még egyszer mondom, Istennel és velük együtt voltam. Egyedül sírni lehet, de nézzük meg, az örömet azt mindig meg kell osztani. Titokban nem lehet örülni, nem? Titokban lehet sírni,

de titokban nem lehet örülni. Tessék ezt végig gondolni. Az öröm az mindig ott virágzik ki, ahol létrejön egy közösség. És a bűnnek pedig az elsődleges hatása mindig az, hogy a közösségeket robbantja fel, nem? Az első bűn kizavarta, végső soron, az első bűn kizavarta az első emberpárt az Éden otthonából, közösségéből, nem? A bűn megtörte az Istennel való kapcsolatát, megtörte a másik emberrel való kapcsolatát, egészen Kain testvérgyilkosságáig elment ez, megtört a természettel való kapcsolat, minden emberi kapcsolat, amiben mi igazán emberek vagyunk, megtört. Az öröm ennek az ellentéte. A bűn ellentéte az öröm. Helyreáll a kapcsolat. És az imádságnak ebben van az ereje. Miért kell egymásért imádkozni? Mert az Isten nem hallja meg az egy embernek az imádságát, nem? Sokan mondjuk, hát ha akkor elhiszi az Isten. Ezért imádkozunk egymásért? Úgy gondolom, ez nagyon naív dolog lenne, nem? Mi azért szoktunk egymásért imádkozni, bár többet tennénk, mert az imádság, nézzétek meg, hogy összehoz két embert, három embert, négy embert. Régen, amikor még többet evangélizáltam, egész sorozatokat, elmentem egy gyülekezetbe, előkészítettem a sorozatot, és meghagytam azt, hogy név szerint írjuk össze azokat, akik meg akarunk hívni, vendégeket, összeírtuk őket, és személy szerint értük, imádkoztak a gyülekezetben nekem segítő testvérek. Akkor eljött az evangelizáció, megálltam az ajtóba, és én pontosan meg tudtam mondani, hogy kiért imádkoztak, honnan. Volt egy röntgen szemüvegem, nem? Nem volt röntgen szemüvegem. Honnan lehet megtudni, hogy kiért imádkoztak? Ha valakiért nem imádkoztak, bejön egy idegen a gyülekezetbe. És akkor mi történik? Addig úgy beszélgetünk, éljük a mi kis gyülekezeti társadalmi életünket, nem mondom, hogy pletykázunk, mert ilyen nincs, de éljük a kis gyülekezeti társadalmi életünket, bejön a vendég, becsap a ménkű. Mindenki viselkedik. Voltatok már olyan helyen, ahol körülöttetek viselkedtek? Borzalmas érzés, nem? Borzalmas. Nekem a hidegén rázza most a hátamat, mert eszembe jut egy pár ilyen helyzet, hogy viselkednek. Jó, borzalmas. Nem? Ezért az emberért biztos nem imádkoztak. Miért? Mikor bejött, egy idegen jött be. Nyílik az ajtó, és jön egy másik vendég. Fülig ér a szája a gyülekezetnek. Hatan segítik le a kabátját, nyolcan ugranak oda, egymás szájából veszik ki a szót, biztos, hogy imádkoztak érte. Miért? Azért, mert nem egy idegen jött be az ajtón, hanem egy ima tapasztalat, nem? És mi nagyon sokszor el szoktuk mondani, hogy egy emberről mindig beszélni kell az Istennel. Szóval az Isten nem csak rám kíváncsi, hogy én elnyögöm, hogy milyen bajom van, Uram. Te tudod, hogy mennyire kellene ez a lottó ötös? Ugye? És akkor kiosszuk a programját az Istennek. Mi mindig nagyon jól meg tudjuk tervezni az Isten munkáját, hogy Istennek mit kell csinálni. És elmegyünk mindig a másik mellett, akihez küldettünk Istentől. Erre való az imádság, hogy megtanítson közösségbe lenni. Nem egy kiismerhetetlen idegen, hogy Uram, bocsá, ilyen nincsen, egy undorító másik jön be, hanem az ima tapasztalatom, akiről már beszéltem az Istennel. Itt erről van szó, és nézzük csak tovább. Mi ennek a közösségnek a további alapja? Mert közösséget vállaltatok az evangéliummal az első naptól fogva mind a mai napig. Ez a közösség, ez nem egyszerűen barátságon alapszik,
hanem közösséget kell vállalni az evangéliummal. Mit jelent az evangéliummal való közös? Mi az, hogy evangélium? Az evangélium az nem más. Istennek az az öröm híre, hogy ő szolidáris velem. Így tudom mondani modernül, nem? Az evangélium az az, hogy Isten tesz, értem. A mennyben nem Sputnikkal kell menni, nem is Challenger rakétával, hanem a Biblia pontosan ennek a fordítottjáról szól, hogy Isten jön hozzám. Nem csak egyszer régen, Galileába, amikor prédikált, meg Jeruzsálembe, meg a kereszten, hanem Isten újra és újra megkeres engem. És ezt a jó hírt kell elmondani az embereknek. A mai elmagányosodott embernek el kell mondani, ember nem vagy egyedül. Ott van veled Jézus. Veszed észre, hogy az életedben mennyi-mennyi minden dolog történik? Milyen nagyszerű dolog ez? Ezért van az, éppen ezért meg vagyok győződve, aki elkezdte benneteket a jó munkát, bennetek a jó munkát, el is végezi Jézus napjára. Mi is úgy kerültünk ide, hogy megszólított az evangélium, nem? Emlékeztek arra a pillanatra, hogy ezt csak úgy éreztük, hogy ez hoppá nekem szól. Emlékeztek erre? Ez a hoppá nekem szól. Lehet, hogy szaladtunk előle hosszú ideig, de egyszer Isten megállított, és azt mondta, hogy most rólad van szó. És Jézusnak én is lehetek így az eszköze. És ő elkezdett bennem valamilyen munkát. Mi mindig állandóan, és a kereszténység mindig ez a gyengéje, elkezdjük magunkat tökéletesíteni, egy ilyen öntökéletesítő képző, ilyen önképző körré akarjuk tenni az egész kereszténységet. Majd én valamit csinálok magammal, majd én keresztény leszek. Mintha ez az én hatalmamban lenne, hogy én ugye kifényesítem a lelkivilágomat, hogy csillogjak, villogjak, és akkor keresztény leszek. Nem. Ő dolgozik én bennem. Nekem csak hálát kell adnom. Hogyan? Észreveszem őt az életemben, és észreveszem a fele barátot. A fele barátom keresztül áld, és rajtam keresztül áldja a fele barátot. És én biztos lehetek, hogy elvégzi ezt az ő eljövetelének napjára. Isten nem gyárt selejt. Na jó, azt mondjátok, hogy akkor hogy lehet elkárhozni? Úgy, hogyha én szembefordulok ezzel, és nem tudok hálás lenni, nem veszem észre Istent az életembe, és azt mondom, hogy én nem. Nemet mondani mindig lehet. Szembefordulni mindig lehet. De ha én igen mondok Jézusra, akkor nekem nem aggódni kell a lelkismeret. Jaj, Jézus, gyere már, mert lekésük a határidőt. Hát ostobaság, nem? Ő elkészít biztosan az ő eljövetelének napjára. Itt ígéri az Úr. A hála alapja az a bizalom, hogy az evangélium bennünk célba ér. Hála alapja az a bizalom, hogy Isten nem kezd el semmit hiába. Azt gondolod, hogy véletlenül vagy itt? Ne gondold. Isten ma elhozott ide. Valamit ma akar veled tenni. Én nem tudom, hogy mit. Talán te se tudod, hogy mit. De Isten ma valamit tenni akar veled. És hogy ez milyen környezetben zajlik, ez a második nagy kérdéskör, ami sokkal rövidebb, mint az első. Pál itt a gyülekezettel való közösségről val, és elmond egy példát. Ez egy olyan, mint egy intermezzo. Ebben az intermezzóban elmondja Pál azt, hogy tulajdonképpen az ő életében hogy van, az ő életében sincsen más. Ő nem kioktatni akarja a gyülekezetet. Háladásban sohasem marad az ember az Istennél, hanem mindig azok felé fordul, akikkel Isten összekapcsolta az ő életét. És úgy kezdi, hogy szívemben hordtalak benneteket. Mi
Mit jelent ez, hogy a szívembe hordtalak benneteket? Mi ezt egy kicsit érzelmesebben gondoljuk el, mint az ókori ember. Az ókori ember, ezt mindig mondom, ez egy nagyon érdekes gondolat, és mindig el szoktuk téveszteni, nem a szívével érzett, az ókori ember a szívével gondolkodott, vesejével érzett. Ezek is egy hasonlatok, hogy ha lágyuljon meg a szíved, ez azt jelenti a mai életben, hogy valaki úgy érzelmileg hangolódjon rá valakire. Héber ember a szívével gondolkodott. A belső döntés, a belső döntések világa, ez volt a szív világa. És amikor azt mondja, hogy a szívemben hordozzalak benneteket, akkor arról van szó, hogy ő neki nem egy érdekkegyessége van, hanem a belső indítékai azok, hogy ezek az emberek azok, akikért én felelős vagyok. Tudjátok, hogy mikor van rendben a mi életünk egy gyülekezetbe, egy közösségbe? Nem akkor, amikor fogyasztói vagyunk a szeretetnek. Ez nagyon sokszor olyan jó dolog. Én ide szeretek jönni gyerekkorom óta ebben a teremben, engem annyit szeretgettek már. Én ezt el tudnám mondani. Hanem amikor én megkeresztelkedtem, és a vallástételemet tettem, én akkor értettem meg valamit. Hogy én ezért a gyülekezetért felelős vagyok. Isten rajtam keresztül adni akar valamit ennek a gyülekezetnek. Arról van szó, és ez minden egyes tagnál így van. Én nekem valamit kell ide hoznom, szeretetet kell hoznom ebben a gyülekezetben. És Istennek holnapi nap, vagy a mai nap is megvan a munkája. Talán látok egy bánatos embert, azt fel kell vidítani. Talán látok egy tanástalan embert, azt végig kell hallgatni. Szóval valami közöm van az Istennel, akkor én nekem ma van feladatom. És az egység az nem a sorsok külső egyformaságában van, hanem az indítékok egységében. Azért mondja azt, hogy ti ott és én itt teljesen egybe. Én a börtönbe ülök, ti szabadon éltek, és mégis egyek vagyunk, nem? Én az evangéliumért most ülök itt a börtönbe, ti pedig az evangéliumért dolgoztok itt, és milyen jó, mert egy munkába vagyunk, nem? Mi nagyon sokszor az egységet azt úgy akarjuk elérni, hogy mindenkit egyformára esztergálunk. Mindenki ugyanolyan legyen, mint én, akkor nagy egység lesz. Mindig a magam hasonmását keresem. Tehát ez borzalmas lenne, gondoljátok el, csak egy olyan mezőt, ahol minden szálfű egyforma lenne. Istennek nem ilyen a világa. Isten a különbözőségekben él, nem? De ez a különbözőség nem arra való, hogy én azt mondjam, én nem olyan vagyok, mint te. És én szebb vagyok, mint te. Meg jobb vagyok, mint te. Hanem a mezőnek a törvénye az, hogy minden fű a másik fűért van, nem? Egyik a másikáértból él. Mind a kettő igaz? Ez így van Isten népek között is. És ezért, aki Krisztus követője, annak az életének az értelmét az evangélium adja, és az evangélium az a szabadulás jó híre. Ugye azt mondja itt, így kell gondolkodnom mindnyájatokról, mert szívemben hordoztalak titeket, mivel fogságomban is az evangélium védelmére és megerősítése közben a mindnyájan együtt részesültök velem a kegyelemben. Mert tanúm az Isten, mennyire vágyódom mindnyájatok után a Krisztus Jézus szeretetével. Ugye az evangéliumnak két dolgát említi, az evangélium védelmezését és megerősítését. Mi az evangélium védelmezése? Ez egy jogi kifejezés, az azt jelenti ma, úgy lehetne mondani, hogy a tanúskodik. Vajon a mi életünk tanúskodik az evangéliumról? Ha az én életemen nem látják, hogy jó valamire az evangélium, akkor miért akarom, hogy kövessenek engem? Ha én mondjuk ügynökölnék, és dugóhúzót árulnék mindenkinek házról házra, nem tudnám ezt jól csinálni, ha nem volnék meggyőződve, hogy ez a legjobb dugóhúzó a világon. Nem? Miért akarunk úgy Krisztus evangéliumáról beszélni, hogy mi nem akarunk vele élni? Ez a kereszténységnek a nagy baja. És aztán azt mondja,
Ugye az evangélium megerősítése. Hát az evangélium rá szolgál arra, hogy megerősítsük. Mi az evangélium megerősítése? Az evangélium megerősítése az nem más, nem Pál védi az evangéliumot, hanem Pál életében nyilvánvalóvá válik az evangélium, nem? A mi életünkben nyilvánvalóvá válik az Isten vezetése. És ezért az apostol így fejezi ezt az imádságot be, és imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek is, ismerettel és igaz megértéssel. Szeretet az nem érzelem, szeretet az nem telik ki az emberből, imádkozni kell érte, és a bővölködés, a lelki meggazdagodás az ismeretben és igaz megértésben történik. Az ismeret az mindig közösség, nem? És mit jelent az igazi megértés? A szeretet az nem abban mutatkozik meg, hogy én tudom, hogy mi az igaz, hanem elfogadom úgy a másikat, ahogy van, hogy az életébe vigyem az igazat. Mindig gondoljatok a bűnös nőre. Én azt hiszem, hogy az a vád, amit ott elhangzott, hogy meg kell érte kövezni, az igaz volt. És mi volt a probléma? Hiányzott a szeretet, nem? És most jön Jézus, és egy szót se szól, nem prédikál a szeretetre. Ír a porba, és nem a kőbe, mi kőbe írnánk a másik bűnét, amit elfúj a szél. Csak a szeretet abban mutatkozott meg, hogy át kellett élni azt, hogy valaki lát engem. És itt a vége. Gazdagon teremjétek az igazság gyümölcsét. A hálaadás gyümölcsözővé teszi az életünket. És a gyümölcsnek az a lényege, hogy soha nem értem van. A gyümölcs az mindig azt jelenti, hogy én vagyok a másikért. És ezért tudjátok, mit jelent kereszténynek lenni, ezt tanuljátok meg. Keresztény egyenlő, Krisztusnak olyan követője, aki másokért itt élő, kereszténységet csak élni lehet, embernek, nem angyalnak, nem ufónak, vannak ilyen ufó keresztények, nem ufónak, embernek, úgy nagybetűvel író embernek lenni. Nem majd, most. Ez a keresztény. És Pál ezen a nagyon gazdag alapon tud örülni.

Negyedik Zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid Zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot? Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozat.

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi is szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élő Isten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én Istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén, forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai esőt. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját. Mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.

103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk, ami álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az Atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri az többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad élet!

Radnóti Miklós, törvény. Darvak irkálnak változó betűket az égre, s hangjuk úgy potyog, kopogva, mint a jég. Utánuk pillant most az ég, s megáll a támolygó idő. Az ősz emlékké válik, és szikrázva élesül a szó, mit lom közt pirosan ejt a szél. Szinte fütty, mi ideér, oly sikoltva ejti el. Mert fagy készül itt, utána hull a hó, s majd alá kerül kegyetlen a földi mozgalom. De bujdos ott, s egy hajnalon az új fű kidugja tőrét. Törvényez, eddig él. Erős a tél, de sűrű lázadás tör majd belőle föl tömötten. Velünk tartasz éj, mögöttem sugva kérdez így a tájék. Bólintok, s érzem arcomon elégedett szelét, piros láng a lomb, és int, hogy nem felejt. Figyelj te is, levelet ejt eléd is. Várja válaszod.

0: Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atyától, üdvözítő Jézus Krisztusunktól és a Szentlélek Istentől mind örökké. Amen. Áldott az Isten, akinek végtelen kegyelme és szeretete révén én ismét együtt vagyunk. Együtt Isten ígéjével. Együtt, hogy meghallgassuk Istennek itt és most hozzánk intézett üzenetét. Mert amelyek régen megírattak, a mi tanulságunkra írattak meg, hogy békességes tűrés által és az írásoknak vigasztalása által reménységünk legyen. Ennek a reménységnek nevében és ennek a reménységnek jegyében gyertek testvéreim, összpontosítsuk figyelmünket Isten üzenetére. Ha előző tanulmányunkból megértettük azt, hogy nekünk küldetésünk van e világ felé, hogy mint keresztény ember nem szigetelhetem el magam a másik embertől, hogy felelősséggel tartozom azért a másik embernek, akit a Biblia az én felebarátomnak nevez. Ha megértettük, mit jelent ez a kérdés? Menni vagy nem menni? Ha megértettük, hogy vétkesek közt cinkos, aki néva, s atyafiaiért számot ad a testvér, nincs mód nem menni, ahová te küldtél. Ha mindezt megértettük, gyertek testvéreim, tisztelt hallgatóink, tegyünk egy lépést előre Biblia tanulmányunkban. Nézzük meg, milyen következményekkel járhat, amikor önhibádból rossz irányba tartasz. Az ígei alapot mai tanulmányunkhoz a Jónás próféta könyve első fejezetének első három verséből idézem. És lőn az Úrnak szava Jónáshoz, az amittai fiához, mondván: kelj fel, menj Ninivébe a nagyvárosba, és kiálts ellene, mert gonoszságuk felhatolt elém. És felkele Jónás, hogy Tarsisba szaladna az Úr elől. Leméne azért Jáfóba, és találna ott egy hajót, amely méne Tarsisba, és megadván a hajóbért, beszállna abba, hogy Tarsisba menne velük, az Úr színe elől. Hallgassuk meg, hogyan foglalja versbe nagy költőnk Babits Mihály e történelmi képet.
1: Kerülvén azért Jáfó kikötőbe hajóra szállott, mely elvinné őtett Tarsis felé, és megadta a hajóbért, futván az urat, mint tolvaj a hóhért.
0: Volt egyszer egy próféta Izraelben, élete és munkássága második Jeroboám uralkodásának időszakára esett, Krisztus előtt 783 és 743 között. A prófétát Jónásnak hívták. Nem különleges név, azt jelenti galamb. Különben az Új Testamentumban is megtaláljuk ezt a nevet. Így hívták Péter apostol édesapját is. A proféta apjának is ismerjük a nevét, Amittainak hívták, ami hűséget jelent. Szülőfaluja Gát-Kéfer, a mai Elmesháda nevű falucska volt Izrael északi tartományában. Köztiszteletnek örvendő proféta volt. Ő profétálta meg Izrael győzelmét Arám felett. Profétálása nyomán boldog, békekorszak következett az országra. Hiszen északon Hamat, délen pedig az Araba, azaz Holdtenger volt az ország határa, és a nép méltán látta ebben a virágzó korban a salamoni korszak visszatérését. Hát ugye, testvéreim, tudjuk, hogy szerencsés az a próféta, aki ilyen kedvező üzenettel bízatik meg. Így tehát nem csodáljuk, ha Jónást tisztelték hazájában. Az északról jövő arámveszély elmúlt, és ezt különösen szülőföldje becsülte nagyra. Jólétről és gazdagságról prédikálni, jólétről és gazdagságról profétálni, sőt ennek beköszöntését is megérni, mindig is népszerű dolog volt, és mai napig is az van. Jónásnak ez a megbecsülése a zsidó hagyományokban is tükröződött. Nagyon régi zsidó hagyomány azt tartja, hogy ő lett volna a sareptai özvegyasszonynak a fia, akit ílés támasztott fel a halálból. Megint mások pedig úgy tudták, hogy ő volt az a proféta növendék, mai nyelvvel szólva az a teológiai hallgató, akit Elizeus elküldött Jéhuhoz, hogy királlyá kenje őt. Azonban a szomorú a történetben az, hogy Jónás népszerűsége csúcsán elfeledkezett arról, hogy ő csupán csak egy szolga. Isten üzenetének szolgálja. Létének nem az adott alapot és értelmet, hogy szülőföldén tisztelték, hogy szerették az emberek, hogy népszerű volt, hanem az, hogy a magasságos Istennek ügyét szolgálta. A történetben az a még szomorúbb, hogy mi sem vagyunk mentesek a jónási kísértéstől. A szolgálatból általában és legtöbbször a ránk háruló dicsőség érdekel, és ezt látjuk. Azt, amit a szolgálatunkért az emberektől kapunk. Azt keressük, hogy mit ad nekünk Isten az ő szolgálatán keresztül. E mögött viszont meghúzódik a gőg és a büszkeség kísértése. Zebedeus fiai és a többi tanítványok önként áldozatot vállalva követték a mestert, ám a gőg kísértése, a kitekinthető nagyobbnak kérdése még hosszú éveken át hatalmába tartotta őket, s még az utolsó vacsora ideje alatt is fertőzte szívüket a látszat nagyság keresése. Csak Krisztus keresztje tudott ennek a kísértésnek véget vetni, na meg a jeruzsálemi felház tapasztalata. Jónást, szolgáját az Isten új megbízatással, új küldetéssel szólította meg. Ez volt az Úr ígéje Jónáshoz, az amittai fiához. Indulj és menj Ninivébe a nagyvárosba, és prédikálj ellene, mert feljutott hozzám a rosszasága. A küldetésre természetszerűen mindig engedelmesség a válasz. Az engedelmesség a hűségnek próbája. Isten ma sem hűség fogadalmakat vár tőlünk, hanem engedelmességet. Mert szépen elmondhatjuk, akár a keresztségi hitvallás tételünket, akár a konfirmációi fogadalmunkat, de ez még nem minden. A hangzatos szólamok helyett Isten engedelmességet és szolgálatot vár mai gyermekeitől is. Ebben a két bevezető versben, amelyet felolvastunk elmélkedésünk elején, semmi szokatlan, különös dolog nincs. Hiszen Isten azért hívta el mindig a szolgáit, mert feladatot, küldetést bízott rájuk, és engedelmességet várt el tőlük. De a küldetés mindig próba. És a próbatüze mindig új engedelmességhez vezet. Ezért a kérdés. Van-e elég bátorság és szeretet a prófétában? Minden küldetés újra meg újra felveti ezt a kérdést. Nem csak akkor, de ma is. Bennünket is küldetésünkkel próbál meg az Isten. Jónás sajnos megijedt a küldetéstől. White Helen ihletett tollából ezt olvasom. A megbízatás nehézségeit látszólag lehetetlen voltát kezdte mérlegelni, így kételkedni kezdett. Még nem a következményektől félt, csak a nehézségek valószínűségétől, lehetőségétől riadt vissza. A mi félelmünk sem az igazi nehézségek között születik, hanem mi is, valljuk csak be, a nehézségek árnyékától szoktunk megijedni. Ha eljutnánk az engedelmes cselekedetekig, akkor megnyílna előttünk mindennapi életünk vörös tengere. De mivel csak a parton topogunk, csak árnyéktól félünk, Azelől próbálunk menekülni, ami véleményünk szerint megtörténhetne velünk. Ezért mi sem vagyunk több, mint egykor volt Jónás. Jónás talán emberi számítás szerint igaza volt. A küldetés veszedelmes volt. Na meg kényelmetlen is. Először is ott kellett hagyni azt a helyet, ahol köztiszteletnek örvendett. Ahol mindenki becsülte, és mindenki tudta róla, hogy ő milyen fontos embere az Istennek. És következésképpen milyen nagy ő, Jónás, az embertársai között. Az üzenet átadása is kockázattal jár. Nem volt népszerű egy idegen prófétának az ereje teljében lévő város számára egy ilyen népszerűtlen, egy ilyen veszélyt hordozgató üzenetet hirdetni. Tudnélik, Ninive akkor élte fénykorát. Az egész világ csodálta a várost. Asszíria fővárosa volt, a Tigris keleti partján. Jónás mennél inkább mérlegelte az üzenet esélyeit, annál kevesebb bizalma maradt. Azonban Isten ügyének örök törvényszerűsége, hogy a látszatok ellenére is biztosan halad előre. Aki mérlegelni kezd, aki megpróbál alkudozni az üzenettel, a megbízatással, a lehetőségekkel, testvéreim, az akkor is, ma is és mindenkor elbukik. Isten a megváltási tervben mindig úgy cselekszik, hogy mi emberek azt tapasztaljuk, hogy Isten minden ügye felett elhangzik ez a szózat. Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útaitok az én útaim. Olvassuk Ézsaiás 55:8-ban. A küldetés teljesítéséhez, az engedelmességhez hitre van szükség. A hit pedig mindig kockázatvállalást jelent. Egy olyan állapotot, amikor az engedelmesség az Istenbe vetett bizalomra, és nem az emberi józan ítéletre vagy belátásra épül. Testvéreim, ha Ábrahám annak idején nem vállalta volna a hitnek ezt a kockázatát, soha nem indult volna el az alapokkal bíró város felé. Jónás viszont
1: félt a várostól, sivatagba vágyott, ahol a magány és a békesség övezze, semhogy a fedett népség megkövezze.
0: Jónás, hallottál? Nem az Istent tagadta meg, csak egyszerűen nem vállalta a küldetést. Önmaga előtt valahogy így tudta igazolni tettét. Ilyeneket mondhatott magának. Nézd, te már nagykorú vagy. Lehet már annyi önállóságod, hogy magad is ki tudod választani a misszió területet. Képességednek, adottságaidnak megfelelően. Minek töltenéd idődet azzal, hogy Ninivébe menj, találsz te közelebb is munkaterületet. Valahogy így bölcselkedhetett Jónás önmagát. És ha nincs munkaterület, hát akkor annyi szolgálat után, annyi prófétálás után, annyi prédikáció után, hát neked is jogod van néha egy kis pihenésre. Eltöltöd majd az idődet egy csendes, pusztai helyen, naponként dicsőíted majd az Istent, és várod, amíg Isten közelebb teremt számodra szolgálati helyet, lehetőséget és küldetést. A magányos békességben Jónás szívesen vallotta magát Isten prófétájának. Különösen akkor, ha ezért tisztelet is őrezte becsületben őszülő homlokát. De figyeljük csak meg a történetet, testvéreim. Jónás végső fokon nem csak a várostól félt, hanem az üzenet következményeitől is. Mert maga vallotta később.
1: Azért akartam először Társusba menekülni, mert tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy. Hosszú tűrő, végtelenül hű, aki megbánod a rosszat.
0: Megfigyeltük? Jónás elég alattomos módon vádolja az Istent a kegyelméért, a bűnös ember iránti szeretetéért, a megbocsátásért, a rossznak megbánásáért. Ezért Jónás számára legalább olyan félelmetes volt az a lehetőség, hogy Ninivé lakossága elfogadja a kegyelmi üzenetet, mint az, hogy megkövezik ezért az üzenetért. Hiszen Ninivé árnyéka egyre jobban fenyegette második Jeroboám békés államát. És ha most Jónás a ninivejekre hozza Isten kegyelmének szerencséjét, megint ott a baj. Akkor otthon, a köztiszteletben álló prófétából közönséges hazaáruló, Isten népének árulója lesz az emberek kortársainak szemében. Nem. Ezt Jónás nem tudta vállalni.

0: korunk nagy kérdése. Tudjuk-e annyira szeretni Ninivét, hogy készek legyünk vállalni saját érdekeinknek kockázatát, saját érdekeinknek feladását? Jónásból, testvéreim, azért hiányzott a küldetés teljesítéséhez a bátorság, mert szeretni nem tudott. A szeretet hiánya azóta is és mindmáig csak vakmerőséget szül. A bátorság mindig a szeretet erejéből fakad. Figyeljük csak meg a példákat. Ábrahám azért volt bátor vitatkozni az angyallal Sodomáért és Gomoráért, mert szeretett. Szerette ezeknek a bűnös városoknak lakóit, mert testvéreinek tekintette őket. Mózes azért, mert többször is nemet mondani az Istennek. Amikor Isten a népet el akarta pusztítani, csitehagyása, zúgolódása, fellázadása ellen, Mózes azért tudott Istennel vitatkozni, mert szerette a népet, és kész volt tenni is valamit népe érdekében. A nép viszont azért nem volt képes elindulni Kánaán felé, mert éppen az Istennel való szeretet közössége hiányzott. Márpedig enélkül a szeretet nélkül mi is valahogy ilyen jónási módon mentegetőzünk.
1: Mi közöm nékem a világ bűnéhez? Az én lelkem csak nyugodalmat éhez. Az Isten gondja, és nem az enyém. Senki bajáért nem felelek én. Hagyjátok itt megbújni a fenéken, ha süllyedünk, jobb itt fulladni nékem. De ha kitesztek még valahol élve, tegyetek egy magányos erdőszélre, hol makkon tengjek, és keserű medjen békében, s az Isten is elfeledjen.
0: Hát, ezért állott elő ez az ellentmondásos helyzet. Hogy Isten prófétája bár hallja a szót, bár érti az üzenetet, el is indul Isten szavára, de mégsem vállalja a küldetést. Jónás nem közömbösen fogadta a parancsot, nem engedte el füle mellett Isten szavát. Figyeltétek? Fel kell. Útnak indult. Áldozatot hozott az Úrért, de az ellenkező irányba indult, Társis felé. Ez egy föníciai tartomány, Tartessus, a mai Spanyolország területén. A korabeli földrajzi ismeretek mellett ez volt az egyik legtávolabbi pont az ellenkező irányba Ninivétől. Jónás tehát ki akart kerülni Isten látószögéből. Hát ma is úgy történik mindig, akiből a bátorság és a szeretet hiányzik. Annak csak ez a meglátás és ez a megérzés, ez a megoldás látszik kézenfekvőnek.

Jónás viszont cselekedetével azt is elárulta, hogy túl kicsinek, túl emberinek látta az Isten. Olyan valakinek, aki elől el lehet bújni, aki sok dolga és gondja között talán elfelejti a prófétát, és így tovább. Hát testvéreim, az az ember, aki ma is nagynak látja magát, szükségszerűen kicsinyíti az Istent. Ahogyan nőtt Jónás büszkesége hírneve miatt, úgy csökkent Jónás előtt Isten hatalma. Isten nem véletlenül bízta Jónásra a Ninivének szóló üzenetet. Ebből nem csak a Ninive beliek, de Jónás is kellett, hogy tanuljon. Isten arra akarta megtanítani menekülő prófétáját, hogy az ő uralma kozmikus uralom. Az ő uralma az egész világra és az egész világot átfogó uralom. Ma is üzenethirdetésünknek, minden keresztény szószék üzenethirdetésének sarkalatos pontja az, hogy az ige hirdetője elég nagynak látja-e Istent, hogy önmagát a hatalmas, mindenható és mindentudó, de mindenkit szerető Isten szolgálatába állítsa. Az egy talentumos szolgának igazi bűne nem az volt, hogy elásta rábízott kincset. Ó, ez csak következmény volt. Az igazi okáról maga a szolga vallott, amikor az ura számon kérő szavára ezt válaszolja. Uram, tudtam, hogy te kegyetlen ember vagy, és folytatja a vádat az őt megbízó úrral szemben. Hát ez az elperdült istenkép volt az igazi bűne az egytálentumos szolgának. Ezért ma is a mi keresztény szolgálatunk válsága az Isten képünk válsága. Üzenetünkben Isten nem csak másoknak üzen, a reánk bízott üzenetben önmagáról akar tanítani minket. Jaj, annak az ige hirdetőnek, testvéreim, aki csak másoknak akarja hirdetni Istennek üzenetét. Jaj, annak a prédikátornak, aki elsősorban nem önmagának prédikál, hanem csak másoknak. Isten azért bíz meg bennünket üzenethordozással, hogy elsősorban minket tanítson, és majd rajtunk keresztül, mint méltatlan eszközökön keresztül közölje üzenetét az embervilág. Isten azt akarja, hogy üzenetünkben ismerjünk önmagunkra. Azt akarja, hogy a hirdetett üzenetben elsősorban mi ismerjünk rá megbízó Istenünkre. És Jónás éppen erre volt kép. Ezért emberileg
egyetlen logikus út maradt számára, a menekülés. Ezért megadta a hajóbért, futván az urat, mint tolvaj a hóhért. Jónás nem tudott az Úrnak színe előtt élni, hiszen ehhez mindig és ma is az kell, hogy elvállaljuk a küldetést. Felelősség abban a tudatban élni, hogy valakinek tekintete állandóan rajtunk nyugszik. De egyben megnyugtató érzés. Abban a tudatban élni, hogy Isten gyermeke vagyok, és az én mennyei atyám szeme mindig, mindenhova, mindenkoron elkísér engem. Jónás elfeledkezett arról, hogy Isten minden tudó, minden ható és mindent látó. Inkább elindult a nagy kalandra, ellenkező irányba, önszántából, kitervelten. Ez volt Jónás bűnének súlyosbító körülménye. Ó, hány ilyen kalandja van az üdvösség történet. Hány ilyen kalandor próféta tagadta meg a szolgálatot? Hányszor fárad ma is Isten, hogy felrázza, visszahozza a küldetés színterére a prófétát? Hányszor hozunk mi is szánszándékkal szomorúságot mennyei atyánk szívére. Amikor elfeledkezünk arról, hogy Isten megbízatást adott nekünk. A megbízatás ide szól, ahová Isten küldött. Nem pedig az óceánon túlra, nem pedig nyugati irányba, ahol talán a prédikálásodért egy nagyobb darab kenyeret, vagy fehérebb falatot kapsz. Ha bárkinek megbocsátható, hogy elhagyja szülőföldjét, földi hazáját, két embernek meg nem bocsátható bűn. Az orvosnak és a papnak. Nincs jogunkban elhagyni szenvedő embertestvéreinket, mert valahol jobban megfizetik munkánkat. Erre nincs jogunk. És nincs joga a lelkipásztornak elhagyni a nyájat egy könnyebb, egy jobb megélhetőségért, egy nagyobb darab kenyérért, egy jobb márkás autóért. Csengjen mindenkor fülünkben, és ezen túlmenően lelkiismeretünkben nagy költőnknek szava. A nagy világon e kívül nincsen számodra hely. Áldjon vagy verjen sors keze, itt élned, halnod kell. Amen. Imádkozunk minden bűnt és emberi gyarlóságot, oly kegyelmesen megbocsátó Istenünk, szent hódolattal állunk kegyelmi trónusod elé, ez alkalommal is,
amikor üdvözítő Jézus Krisztusunk nevében, s az ő vérének érdemében kérünk téged, Atyánk, bocsásd meg sokszor menekülő gyermekeidnek, sokszor felelőtlen prófétáidnak vétkét, mulasztását, bűnét. Köszönjük, Istenünk, a hozzánk küldött üzenetet. Köszönjük, hogy az egykori Jónás próféta a mi prototípusunk. Köszönjük, hogy felhívtad figyelmünket, hogy az ő történetében magunkra ismerjünk. Kérünk, Istenünk, tudatosítsad bennünk a felelősség érzetet önmagunkért, üzenetedért, fele barátainkért, azért a másik emberért. Ne engedj bennünket menekülni a szent, magasztos küldetés elől. Bocsásd meg nékünk, ha sokszor mégis elfutottunk a megbízatás felelősség teljes cselekvése és teljesítése elől. Köszönjük, hogy még úgy szeretsz bennünket, hogy türelmet nem fogyott el, és foglalkozol még velünk, ennek a drága helyiségnek lakóival, mindazokkal, akik téged szeretnek, és még azokkal is, akik még hátat fordítanak néked. Köszönjük, Istenünk, ezt a nagy szeretetet, de kérünk, Szentlélek Isten, pecsételd meg üzenetedet, ne csak elménkben, hanem lelkiismeretünkben is, mindannyiunk szívében. Imádkozom ezért a helységnek minden lakójáért, a betegekért, az idősekért, az özvegyekért és árvákért, e helység ifjúságáért, a gyermekekért, akiket kérlek, Istenem, nevelj a te szent neved dicsőségére és ennek a nemzetnek örömére. Köszönjük, hogy imánkat meghallgatod, köszönjük, hogy bűneinket megbocsátod, ezért légy áldva, Atya, Fiú, Szentlélek, Isten, mind örökké. Amen.

Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.

52. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az idumeus Doég eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Ímé az a férfiú, aki nem Istent fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében, mind örökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél, nevedben remélek, mert jóságos vagy a te híveid.

0: Sok szeretettel köszöntöm a Reménység Hangja rádió hallgatóit, a nevem Szász Károly Zsolt, és technikai munkatársam László Attila nevében is minden kedves hallgatót köszöntünk a készülékek közelében. Köszöntöm sok szeretettel állandó beszélgető társamat, Filip Lukács Istvánt, a kolozsvári Magyar Adventista gyülekezetnek lelkipásztorát. Isten hozott István a mai beszélgetésre.
1: Köszönöm szépen. Nagy szeretettel köszöntök én is minden kedves hallgatót.
0: Lépésről lépésre. Ma egy újabb lépést fogunk tenni. Vajon mit fogunk felfedezni, vajon milyen tanítását fogjuk megismerni Jézusnak, vajon mi az, ami megérint bennünket a mai beszélgetés során? Hát bízzuk a Jóistenre. Vágjunk is bele, a mai alkalommal egy olyan jelenetről fogunk beszélgetni, ami a templomban történik, pontosabban a templom külső udvarában. Az ígét a János Evangélium a 12. rész 20. és 21-22. verséből olvasom. Néhány görög is vala azok között, akik felmennének, hogy imádkozzanak az ünnepen. Ezek azért a galileai Becsaidából való Filiphez mennének, és kérjék őt mondván, Uram, látni akarjuk Jézust. Megy vala Filip és szóla Andrásnak, és viszont András és Filip szóla Jézusnak. Megállok a Biblia olvasásából. Úgy tűnik, hogy Krisztus munkáját ebben az időben úgy tűnt, hogy keserves kudarc kíséri. Győzött a papokkal és farizeusokkal való vitában, de nyilvánvaló volt, hogy ezek sohasem fogják őt messiásnak elfogadni. Így hát nagy léptékben közeledett a végső szétválás. Mialatt tanítványai számára az ügy reménytelennek látszott, az isteni terv szerint Jézus munkája bevégzéséhez közeledett, mégpedig ahhoz, hogy életét adja az emberiségért. Ebben a kontextusban, mialatt papok, farizeusok elutasítják Jézust, mit érezhetett Jézus, amikor meghallotta ezt a sóvárgó kérést pogányok részéről, vagy görögök részéről, látni akarjuk Jézust. Hogyan válaszolt erre a kérésre?
1: A lelki mélységből, a legmélyebb megpróbáltatásból, ezeknek a görög embereknek a kérése által Jézus a legnagyobb örömbe, az eufóriába emelkedhetett. Miközben a választott nép vezetői által, a papok által elutasították Jézust a Szentlélek hangjára, sugallatára, késztetésére, elindulnak pogányok ezúttal görög földről, hogy megkeressék Jézus Krisztust. Abban a pillanatban, amikor úgy tűnt, hogy Jézust elhagyják, tulajdonképpen szembenéz azzal az örömmel, hogy sokkal többen keresik őt. Látni akarjuk a Jézust, számára az örömöt jelentette, annak az örömét, hogy emberek vágynak rá, hogy nem fordult el az egész világ, az egész emberiség őtőle. Ellenkezőleg, most kezdik keresni őt. És a Jézus válasz az volt, ami minden ember számára adott, amikor őt látni akarják, akkor megmutatja önmagát. Kiment hozzájuk, szóba állt velük. Ma is ugyanezt teszi, ha valaki Jézust keresi, úgy, ahogy ezek a görögök is keresték. Megtalálja őt. A templomban kell keresnünk, hiszen ő ma is a templomban van, a mennyei templomban. Sok ember sír, kesereg, nem tudja, hogy hol van Jézus, hova lett. Máriához hasonlóan, aki a feltámadás reggelén elsírta bánatát, hogy elvitték az én uramat, és nem tudom, hogy hova tették. Ma is nagyon sok ember Máriához hasonlóan kétségbe esetten keresi Istent, keresi Jézust, nem tudja, hogy hol van. Ma is a templomban van. Vagy úgy, ahogy Mária és József, amikor elveszítették a 12 éves Jézust, és nem tudták, hogy hol van, kifejezi Jézus, mikor megtalálják az ő csodálkozását, hogy hát nem tudjátok, hogy nekem az én atyámnak házában kell lennem, az én atyám dolgaival kell foglalatoskodnom. Jézus ma is a templomban van. Emeljük fel tekintetünket a mennyei templom felé, melyről olyan csodálatos leírást ad a Szentírás, főleg Jelenések könyvének 4.-5. fejezetében találunk egy részletes leírást erről, vagy a zsidókhoz írott könyve 4. fejezetében, ahol Jézus azt mondja magáról, hogy ő az Isten trónusánál van, őt ott kell keresni, a mennyei templomban közben jár értünk, és aki ő hozzájön, azt ki nem veti. Ma is, aki őt keresi, járuljon bizalommal a kegyelem királyi trónusához, hogy kegyelmet nyerjen és irgalmat találjon. Jézus mindig így válaszol azoknak, akik őt keresik, hagyja őt önmagát megtaláltatni ő általuk.
0: Nagyon jó hír ez, hogy Jézus hagyja megtaláltatni magát. Miért van mégis szükség erre a keresésre? Miért nem ő az, aki közeledik az emberhez? Miért nem mutatja meg önmagát, anélkül, hogy az ember keresni őt? Vagy van ilyen eset is, amikor Isten megmutatja magát, vagy csak az fogja megtalálni Istent, aki keresi őt?
1: Ézsaiás könyve 6. fejezetében a próféta, amikor látomást kap, meglátja egyrészt Istent, másrészt megfogalmazza, hogy az Úr dicsőségével telve van a föld. Tehát egyrészt azt értjük ebből, hogy megmutatja magát Isten az embereknek, egyes embereknek különösképpen. Másrészt meg azt, hogy az Isten dicsőségével, jelenlétével az egész föld tele van. Én ebből azt értem, hogy mindenki megláthatná az Istent, mindenkinek beszél, mindenkihez szól. Vagy a zsoltárokban, ahogy olvassuk, hogy az egek beszélik az Isten dicsőségét, és kezenyomát, kezemunkáját hirdeti az égbolt. Mindenkihez szól. Akár a római levél első fejezetét idézzük ide, ahol arról beszél az íge, hogy Isten az ő örökkévaló hatalmát és istenségét a világ teremtésétől kezdve az ő alkotásaiból megmutatta, megláttatik azokból. Tehát egyrészt mindenkihez beszél az Isten, mindenkinek adott kinyilatkoztatást önmagáról. Másrészt van egy speciális kinyilatkoztatás, amelyet Jézus Krisztusban mutatott meg. De ez a világban megnyilatkozó isteni hatalom, isteni erő minden embert arra kell késztessen, hogy keressen és igyekezzen őt megismerni. Tehát egyrészt mindenki találkozik Istennel, másrészt meg ezekből vannak, akik elkezdik őt még jobban keresni, még alaposabban kutatni, és ezeknek kinyilatkoztatja magát az ő fiában, Jézus Krisztusban.
0: Könnyű feladat, vagy nehéz feladat Istent megtalálni? Könnyen megtalálták ezek a görögök Jézust? Annak az embernek, aki keresi Istent, aki kutakodik utána, még jobban meg szeretné ismerni, nehéz feladat előtt áll, vagy ez egy természetes, könnyen megoldható feladat?
1: Jézus azt mondta, hogy aki keres, az talál, az őrgetőnek megnyittatik. Ugyanakkor azzal is találkozunk, azzal a gondolattal a prófétai írásokban, hogy Isten azt mondja, hogy kerestek engem, és megtaláltok, mivel hogy teljes szívetekből kerestek engem. Ha teljes szívvel keresi az ember Istent, ha tényleg találkozni akar vele, akkor van esélye megtalálni. Ha a készség az emberben teljes, tenni az Istennek az akaratát, akkor találkozni fog Istennel. Sok esetben ott dől el a megtalálásnak a kérdése, hogy mekkora a készség az egyes emberek életében. Ha készek Jézus Krisztussal találkozni, készek az ő akaratát tenni, ha nyitott szívvel áll az ember Isten előtt, akkor megtalálja. Akkor találja meg csak igazából.
0: Tartsunk egy zenei szünetet, és majd utána folytatjuk a beszélgetést.

0: megdöbbentő lehetett abban a korban, amikor jól tudjuk később is a tanítványok milyen belső küzdelmen mentek keresztül, amikor a pogányokhoz is kellett vigyék az evangéliumot. Megdöbbentő volt egy ilyen kontextusban azt hallani, hogy görögök keresik Jézust. A János evangélium a 12. rész 23. versében Jézus így válaszol a tanítványoknak: eljött az óra, hogy megdicsőítessék az embernek fia. Vajon miben látta Jézus ezt a megdicsőítést? Abban, hogy pogányok keresik, abban, ami következett azután, már pedig a keresztre való feszítést látta ebben, vagy netán a feltámadásra gondolt? Mire utalt Jézus, amikor az ő megdicsőítéséről beszél?
1: Elsősorban azt hiszem, hogy arról van itt szó, amit Jézus előre látott, hogy nem sokára az Atya bizonyságot fog tenni újból őróla. Bizonyságot fog tenni az Atya arról csodában, hogy Jézus az Istennek fia. Ehhez hasonlót találunk Jézus kerességekor, ő ugyanis hallja a keresség pillanatában a mennyei szót, és mások is hallhatják, hogy íme az én szerelmes fiam. Megmutatja önmagát Jézusnak, megmutatja önmagát keresztelő Jánosnak az Atya. Tehát ez alkalommal az Atya Jézus Krisztusnak bizonyságot tesz arról, hogy ő az Istennek fia, illetve az ott lévőknek. Következő megdicsőítéssel találkozhatunk az átváltozás hegyén. Jézus 3,5 évig jár a tanítványokkal, az ő kilétére vezeti rá őket, hogy megértsék azt, hogy ki ő tulajdonképpen. Ez az evangélium legnagyobb kérdése, hogy ki vagyok én, kérdezi a tanítványait. És miután ezt megértették a tanítványok, felfogták, hogy ki Jézus, felviszi őket egy hegyre, és elváltozik előttük, és egy égi hangot hallhatnak a tanítványok, melyben az Atya azt mondja, hogy ő az én szeretett fiam, Jézus Krisztus, őt hallgassátok. Ez is Jézus megdicsőítése volt. És ennek a sorozatnak a harmadik képével találkozunk itt a János evangélium a 12. fejezetében, amikor egy tágabb csapat előtt, mondhatnánk azt, hogy az egész világ előtt bemutatja az Atya újból a fiút, hiszen ott vannak a zsidók közül egy néhányan, a tanítványok, és jelen vannak a görögök, és egy égi hanggal tesz az Atya bizonyságot az ő fiáról, hogy ő az szeretett fia. Elsősorban ezt a megdicsőítést hallom ki ezekből a sorokból, hogy Jézus azt mondja, hogy eljött az óra, hogy megdicsőítessék az embernek fia. Eljött az óra, hogy a világ tudomásul vegye, megértse azt, hogy ki Jézus Krisztus. Eljött az óra, hogy emberek megtalálják Jézust a zsidókon kívül is. Nyilván, hogy ez a megdicsőülése Jézus Krisztusnak a nem sokára bekövetkező keresztáldozat által történik meg, ahol szintén megdicsőíti az Atya a fiút, de ez a dicsőség már nem annyira látható, mint a korábbiak voltak, hiszen itt az Atya nem fényben öltözik, és nem hangban szólal meg, hanem a kereszten a ború és a csend az, amiben az Atya elrejtőzik, és ebben a hangban és csendben is megdicsőül az Istennek fia.
0: A következő pillanatokban Jézus valamilyen formában az ő jövőjéről beszél, hiszen a következőket mondja: bizony-bizony mondom néktek, ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egy maga marad, ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Egy természeti képpel beszél Jézus arról, ami következni fog az ő életében. Vajon a tanítványok és az ő hallgatói mennyire érthették meg azt, ami következni fog a Jézus életében a következő napokban? hiszen tovább folytatja, és azt mondja, hogy aki szereti a maga életét, elveszti azt, és aki gyűlöli a maga életét e világon, örök életre tartja meg azt. Milyen leckére tanította Jézus ezek által a tanítványokat, és milyen leckére tanít minket is?
1: A természetnek és a lelki dolgoknak ugyanazon törvényük van. A természetben azt látjuk, hogy ahhoz, hogy egy mag termést hozhasson, fölbe kell kerülnie, meg kell halnia, és ebből a halálból, önmaga halálából származik az élet, az új élet, az élet sokasodása. Ez a halál képe, ugyanakkor az életnek, a reménységnek a képe, a halálból, a mag halálából élet származik. Isten a természete tanításával tárja fel hallgatói számára akkor is, ma is, hogy ahhoz, hogy az új élet megszülethessen, ahhoz, hogy sok új élet megszülethessen, egy magnak, Jézus Krisztusnak, az Isten fiának meg kellett halnia. A mag számára ez fájdalmas, ez elmúlás, ez megsemmisülést jelent, viszont a követők számára az egyetlen élet, az egyetlen új élet lehetősége.
0: Tehát érthető, hogy Jézus úgy adhatott életet másoknak, mégpedig örök életet, ha előbb elveszíti, mint mag, az saját életét, hogy új életet tudjon adni másoknak. Mit akart Jézus azzal mondani, hogy aki szereti a maga életét, elveszti azt, és mit akart azzal mondani, hogy aki gyűlöli a maga életét e világon, örök életre tartja meg azt. Szeretet és gyűlölet. Nem ellentétes dolgok ezek? Gyűlölnünk kell a saját életünket? Hogyan valósul ez meg a mindennapi életben? Hogyan mutatkozik ez meg? Hiszen az életet értékelni kell, Istentől kaptuk ajándékba. Mit ért Jézus az alatt, hogy gyűlölni kell a saját életünket?
1: Más igehelyekben Jézus ezt úgy fogalmazza, hogy aki jobban szereti önmagát, vagy bármi mást ezen a földön, hogy nem őt, Jézus Krisztust, az nem lehet a Jézus Krisztusnak tanítványa. Ez a gyűlölet tehát ilyen értelemben veendő, érthető meg, hogy az embernek prioritásba kell állítania az élet dolgait. Hogy szeresse az Istent teljes szívéből, lelkéből, elméjéből, erejéből, szeresse az embereket önmagához hasonlóan, és ebben benne van az, hogy szeresd fele barátodat, mint magad, azaz, hogy szeresd fele barátodat. Tehát Jézus kimondja ezt, de ezáltal azt is, hogy szeresd önmagadat is. Viszont ez a szeretet, vagy a szeretetünknek a tárgya, annak a személye sok esetben versengésbe kerül. Hogy kit szeressünk jobban? Másokat, vagy önmagunkat? Hogy kit szeressünk legjobban? Mást, vagy magát, Jézus Krisztust? A gyűlölet azt jelenti, hogyha a saját szereteted, vagy akár az emberek szeretete ki akarja szorítani a Jézus Krisztus iránt való leghőbb, legfőbb szeretetet, akkor inkább gyűlöld meg önmagad, fordulj szembe magaddal, vagy akár másokkal is, azért, hogy megtarthassd az Istennek a szeretetét, az Isten iránt való szeretetet. Mert őt szeretve válunk képesek ki arra, hogy másoknak is nyújtsunk az övéből, szeretetéből, és a saját életünket is az Isten szeretetébe tudjuk leélni. Hát nem jelenti azt, hogy gyűlöld azt, amit az Isten adott, hiszen ő kijelenti, kimondja azt, hogy szeresd magadat. Fele barátodat is úgy szeresd, mint magad. Tehát nem tiltja meg a szeretetet, hanem annak a veszélynek a valóságáról beszél, hogy az ember ezt a sorrendet nagyon könnyen meg tudja fordítani, hogy szeresse önmagát vagy másokat, és Jézust, az Istennek országát mellőzze, hátrébb helyezze az életében, mint ahogy az őt megillető hely azt diktálná. Igen, Jézus előbb beszél a búzának a haláláról, amely meghal is új életre kell halála folytán, az új kalász, az új gyümölcs megterem. Ezzel példázza azt, hogy ő maga is egy mag, amely a földbe esik, amely meghal, de majd ebből új élet terem, és sok gyümölcs születik, és a tanítványainak is ugyanezt az útat szabja és adja, mondva, hogy ahogy én meghaltam, a búzamag tanítása, a búzamag képe megérteti ezt, úgy kell nektek is az életeteket letennetek. És a tanítványokkal megértették ezt, ezt onnan tudjuk, hogy később a Szentlélek ereje által ugyanazt az útat járják végig, amit Jézus végigjárt, az önfeláldozásnak az útját, sőt, magukat halálra adták az apostolok legalábbis, meg ezek a tanítványok is, akik ezt hallották Jézus Krisztustól. Azt is elmondja Jézus, hogy az a búzamag, amelyik meg nem hal, az egyedül marad. Az a búzamag, amelyik meghal, az sok gyümölcsöt terem, az megsokasodik. És a mindennapokban ez annyira igaz, és annyira tanulságos, a mindennapokban is. Családokban vannak emberek, akik erőltetik igazukat, képtelenek meghalni, vagy készségtelenek, tehát nem készek, és megmaradnak az igazukkal, néha idézőjelben téve az igazukkal, de egyedül maradnak. Mert az a búzamag, amelyik meg nem hal, egyedül marad. Vagy munkahelyen, emberek között, ha meg nem halnak. Ha fel nem adják magukat, ha le nem mondanak magukról, vágyaikról, elképzeléseikről, jövőképükről néha, egyedül maradnak. És a magánynak, az egyedül létnek az egyik legnagyobb oka ez, hogy az ember nem tudott lemondani a saját dolgairól. És mivel, hogy az ember nem tudott lemondani dolgairól, ezért az emberek lemondtak őróla. És egyszer majd az Isten is kénytelen lesz lemondani az olyan emberről, aki nem tud lemondani a saját igazáról. És egyedül marad. Az viszont, aki vállalja a magnak az útját, Jézus Krisztusnak az útját, az soha nem marad egyedül. Ott jelenik meg a vonzáskör, ahol egy búzamag meghal. Ahol egy ember meghal a gondolataiban, az önigazolásában, ott megjelennek sokan majd körülötte. Ez a példa hatékony, és gyümölcsöt hoz az ő megnyilvánulása.
0: Köszönöm szépen. Tartsunk egy zenei szünetet, majd utána folytatjuk a beszélgetést.

0: ők legyenek. Éppen ezért magukkal vittek Európából, és ott helyből is beszereztek különböző magvakat, és arra tanították ezeket a benszülött embereket, hogy azt a földbe kell tenni. És nagyon-nagyon csodálkoztak az amúgy vadászni járó emberek, hogy egy ehető magot be kell tenni a földbe. Mert évszázadokon át ők, ha ehető magot találtak, azt megették. Így hát csodálkoztak nagyon, hogy mit tenni be a földbe a magot, amikor azt meg lehetne enni most. És milyen nagyszerű az Istentől adott természet és szabály, hogy ha a mag az meghal, akkor sokkal nagyobb lesz a termés, sokkal több származik abból, ha a mag bekerül a földbe, ott meghal, és majd gyümölcsöt terem. Valahogy ezt látjuk Jézusnál is. Jézus megtartotta volna az életét magának, de akkor mi haszna lett volna nekünk abból a szép, tiszta, igaz életből, amit ő élt. De ha meghalt, akkor így már nekünk is van belőle hasznunk, hiszen életet kapunk az ő élete, az ő halála által. Ugyanígy látjuk Sátánt, arra próbálja rávenni Jézust, hogy felmondjon, és ne vállalja, tartsa meg az életét önmagának. Jézus pedig arra tanít minket, hogy ne tartsuk meg az életet magunknak, hanem osszuk azt meg, osszuk azt szét, és tegyünk egy helyes sorrendet a szeretetben, ami a mások iránti szeretetet illeti. A Jézus halálának kontextusában azt látjuk itt a János Evangélium a 12. fejezetében, hogy Jézus nem csak a Gecsemáné kertben küzdött a szenvedés vagy a halál gondolatának elfogadásával, hanem már korábban megvolt benne ez a küzdelem, hogy mit tegyen, hogyan tegye. Azt mondja itt a 12. fejezet 27. versében, most az én lelkem háborog, és mit mondjak? Atyám, ments meg engem ettől az órától. Kiérződik Jézus hangjából a küzdelem. Atyám, ments meg engem ettől az órától. Kígyam, elmúlik tőlem-e pohár, kérte Jézus az atyát a Gecsemáni kertben. Most pedig azt mondja, ments meg engem ettől az órától. Vajon már korábban visszarettent Jézus attól, ami várt rá, amit amúgy vállalt, mégis megvolt benne ez a küzdelem, tudta, hogy mennyire nehéz percek, órák, napok következnek az életében?
1: Úgy tűnik, hogy igen. Ugye tehát, hogyha Jézus életére gondolunk, és visszatekintünk az évek során, ahogy kezdi kibontakoztatni azt, hogy ő az Isten bárányaként meg kell áldoztasson, meg ahogy a tanítványoknak is beszél a Cézária Filippiben való kinyilatkoztatásban, hogy az emberfiának át kell adatnia a bűnösök kezébe, meg kell ületnie, fel kell támadnia a harmadik napon. Úgy tűnik, hogy így láthatjuk, hogy Jézus ura a helyzetnek. Ő akar menni ebbe az irányba. Amikor azt mondja a tanítványoknak, hogy az emberfiának Jeruzsálemben kell menni, az emberfiának Jeruzsálembe kell mennie, át kell adatnia, meg kell ületnie. Erős Jézust látunk, aki ezen az úton menni akar, ahogy a 40. Zsoltárban találkozunk a gondolattal, beteljesíti Jézus a proféciát, hogy tegyem a te akaratodat, én Istenem, ezt kedvelem. A zsidókhoz írott levélben látjuk, hogy a Pál apostol alkalmaz ezt a képet Jézus Krisztussal. Szóval egy olyan Jézust látunk, aki kedveli az Isten akaratát teljesíteni, aki meg nem torpan egy pillanatra sem, még gondolatok szintjén sem, hanem halad előre az ő útján. Viszont a Gecsemánéra, ha tekintünk, ott, és ezzel majd részletesebben fogunk foglalkozni, most csak történet megértése kapcsán idézzük fel, ott azt látjuk a Gecsemánéban, hogy Jézus remeg, kéri az atyát, hogyha lehet a szenvedésnek az órája távozon el tőle, átérzi a bűnnek a súlyát, átéli

0: a bűnsúlyának a terhét, érzelmek szintjén már másképpen viszonyul a halál és az áldozat valóságához, mint ahogy korábban láttuk őt megnyilvánulni tanítványai előtt. Most a két pontot, hogyha figyelembe vesszük, és ezt a zsidók és pogányok találkozását Jézus Krisztussal, amiről itt beszélünk, elemezzük, akkor azt látjuk, hogy Jézus itt is már remeg a pohártól. Felveti a gondolatot, hogy Atyám, ments meg engem ettől az órától. Ebből én azt értem, hogy Jézus Krisztus már itt elkezdi a bűn súlyának a hordozását, a keserű pohár kiívását. Ez egy rendkívül fontos pillanat Jézus életében, amikor már érzi a bűn súlyának a terhét, és egy pillanatra megriad, de aztán azonnal dönt, és mondja, hogy tulajdonképpen ezért az óráért jöttem. De megint nagy kérdés, hogy ez az óra melyik itt a megdicsőülés, a pogányok előtt való megdicsőülésnek az órája, melyik óra? Vagy pontosabban melyikről beszél? Ennek az órának a fontosságáról itt, ahogy ő megdicsőült, vagy pedig annak az órának a fontosságáról, amikor ő majd megáldoztatik? És hajlok arra, hogy ennek, tehát a jelenlevő órának, a megdicsőülés órájának a fontosságát emelít ki Jézus. Hogy ez egy nagyon fontos óra most, hogy az égből hang szólalt meg. Most, hogy ő vállalja azt, hogy ő az Isten báránya lesz. Az előkép jutott eszembe, ugyanis az ószövetségi szertartásban, a húsvéti szertartásban a húsvéti báránynak volt két fontos pillanata. Az egyik pillanat, amikor megáldoztatott, ezt Jézus halálában teszi meg, aznap, amikor a húsvéti bárányt megölték, Jézus megáldoztatott. De a húsvéti báránynak volt még egy másik nagyon fontos pillanata, ami 4 nappal korábban történt, tehát a 7. hónap 10. napján, a húsvét előtt 4 nappal, amikor a bárányt elkülönítették. Amikor ki volt választva a bárány, hogy ez lesz az a bárány, amelyik a családért majd megáldoztatik. Úgy látjuk, hogy egy néhány nappal vagyunk Jézus halál előtt. Meggyőződésem egyre inkább az, hogy a hónap 10-én lehetünk, 4 nappal Jézus halála előtt. És amelyik nap a zsidók fognak a nyájból egy bárányt és elkülönítik, és azt mondják, hogy ez lesz az a bárány, amely a húsvéti bárányt fogja majd jelenteni a család számára, úgy az Atya a Jézus Krisztussal egységben ugyanezen a napon megerősítenek egy döntést, hogy Jézus lesz az a bárány, amelyik 4 nap múlva hordozni fogja a világ bűneit. Ahogy a zsidó a nyájból döntés alapján elkülönít egy bárányt a 10-én, 4 nappal a húsvét előtt, úgy az Atya Jézus Krisztust elkülöníti, és ezt a pillanatot élheti meg Jézus, ezt az elkülönítés pillanatát. Most, amikor a görögök eljöttek, és megjelentek, és Jézus megdicsőíti az Atyát, az Atya megdicsőíti Jézust. Ez lehet az a pillanat, amikor az Atya Jézust elkülöníti. Úgy fejeződik be ez a szakasz a János evangéliumában, a 12. fejezet 36. versében, hogy azt mondja az ige, hogy Jézus elment és elrejtőzött, és többet nem járt közöttük. Ugyanúgy, ahogy a húsvéti bárányt 4 nappal korábban elkülönítették a nyájból, úgy rejti el az Atya, úgy rejti el Jézus önmagát, a bárányt, és nem jár többet a nép között. Csak a szűk tanítványi körben mozog, úgy, ahogy a húsvéti bárány is a családi körben volt. És ez egy rendkívüli fontos pillanat volt. És ennek a pillanatáról szól tulajdonképpen a János evangélium a 12. fejezete. Megdicsőíti az Atya a fiút, és a fiú rálép az útra, hogy elkülönítse magát, és az Isten báránya legyen.
1: Miért kellett Jézusnak erre az útra lépnie? Nem volt más lehetősége megváltani az embert? Mit látunk, miért volt hajlandó megtenni ezt az óriási lépést, meghozni ezt az óriási áldozatot az ember megváltásáért. Lehetett volna ezt másképp tenni?
0: Hát, ha az áldozat nagyságára gondolunk, az minden. Tehát a római levélben Pál arról beszél, hogy az Isten, aki az ő fiát nem sajnálta és odaadta értünk, mi módon ne adna vele együtt mindent nekünk. Jézus Krisztus minden. Jézus Krisztusban az Atya mindent odaadott nekünk. A mennyet, a földet, aki Jézus Krisztus megnyeri, az övé lesz minden. Másrészt, hogyha arra gondolunk, hogy Jézus szenvedéseiben milyen elemek jelennek meg, és meggyőződésem szerint egyes elemek nélkül teljes lehetett volna a Krisztus áldozata, például miért kellett Jézust megostorozni, vagy tövis koronát helyezni rá. Az ostor nélkül is, a tövis korona nélkül is Jézus áldozata elégséges lett volna. Hogy kellett épp a kereszt, más módon nem áldozhatta volna Jézus fel magát, ez is egy kérdés a teológiában, az üt rendben, az üt tervben. Kellett az, hogy Jézust épp az egyik közeli barátja árulja el, Judás, enélkül a szenvedés elég nagy lett volna. Szóval vannak olyan tényezők az üdvösség rendjében, amelyek nélkülözhetetlenek. Így az, hogy az Atya odaadja az ő fiát, ez nélkülözhetetlen volt. És vannak az üdv tervben olyan dolgok, amelyek szükségtelenek, vagy az üdvösség tervének a kibontakozásában, a teljesedésében, amelyek szükségtelenek, de az ember ezzel is nagyobb fájdalmat okoz Istennek. Ilyen volt a korona, ilyen volt az ostor. Ilyen volt Jézus Krisztus elárultatása, vagy éppen az, hogy a tanítványok megtagadják Jézust, és elszaladnak tőle. A jövő az Isten népe számára is nehéz lesz, akárcsak Jézusnak. De tehetjük ezt a nehézséget némileg valamivel könnyebbé, vagy pedig nehezíthetjük ezt, fokozhatjuk ezt feleslegesen, és nehezebbé tehetjük azt. Jézus szenvedés is így volt, sajnos az ő esetében az ő gyermekei, az ő ellenségei fokozták a Jézus szenvedését, felesleges szenvedést okoztak neki. Bárcsak tanulnánk ebből, hogy az Isten népére váró küzdelmet bölcs szívvel és isteni lélek vezetése alatt némileg könnyebbé tehetnénk, és felesleges szenvedéseket ne hozzunk Isten népére, önmagunkra, és Jézus Krisztusnak feleslegesen ne okozzunk fájdalmat.
1: Nagyon szépen köszönöm, István, a mai beszélgetést, értékes gondolatok hangzottak el újból. Kívánom azt, hogy a kedves hallgatók is mind megértették volna, hogy milyen sokba került Jézusnak a megváltásunk, és értékeljük mindannyian ezt a nagy áldozatot, amit hajlandó volt meghozni azért, hogy nekünk örök életünk legyen. Istennek áldását kívánom mindenkinek életére, és visszavárom a kedves hallgatókat a készülékek közelébe a következő héten is egy újabb alkalomra, amikor egy lépést teszünk tovább a Jézus életének megismerésében. Istennek áldása kísérje mindannyiunkat a viszonthallásra.

Hatodik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könnyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek hirtelen.

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugat határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzelnékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat víkság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek és

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Reménysugár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Szeretettel köszöntöm a Reménysugár nézőit és hallgatóit. Egy kert nem egyik napról a másikra válik szépé. Magokat kell elültetni, gondozni kell a földet, szükség van esőre és napsütésre, de türelemre is, és időre. Valahogy így van ez a gyermekek jellemével is. Amit ma szeretetből, hitből, türelemből elültetünk bennük, annak talán csak évekkel később látjuk meg igazán a gyümölcsét. Ezt a szép gondolatot állította középpontba az idei, a Szívkertje kisöskertábor, ahol a gyerekek játékokon, bibliai történeteken, közös élményeken és kalandokon keresztül ismerkedhettek a lélek gyümölcseivel. Mai vendégeinkkel ezt a különleges hetet idézzük fel. Szeretettel köszöntöm Filip Lukács Zsuzsát, kisöskervezetőt, valamint I.S. Mártont, kisösker mestervezetőt, aki egyben a tábor lelkésze volt, illetve ő képviseli az Észak-Erdély Egyházterület ifjúsági ügyosztályát is. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást a mai beszélgetésre. Örülök, hogy ma együtt felfedezhetjük a Szívkertje kisöskertábort.
1: Köszönjük a meghívást!
2: Szeretettel köszöntünk, és szeretettel köszöntjük a nézőket is.
0: Kezdjük azonnal a tábor szívével, magával, a témával. Miért ezt a témát kapta az idei tábor, a Szívkertje, és ezt a címet? Hogyan született meg az ötlet, hogy a gyermek jellemfejlődését egy növény növekedéséhez kapcsoljátok?
2: Egy növény növekedése a legmegfelelőbb metafora az emberi jelenfejlődésre, és ahogy a növény növekedik, ápoljuk, gondozzuk, ugyanúgy kell a jellemünket is ápolni, gondozni, és emiatt döntöttünk úgy, hogy egy lelki témát választunk, amelyet a növény fejlődésével fogunk szemléltetni. És erre a Szívkertje cím, egy megfogott cím, ugyanakkor szimbolikus is, és ezt a témát mélyen kimerítettük a táborban. A Szívkertjében nő sok szép jellemtulajdonság, attól függ, mivel tápláljuk a szívünket, ha jóval, akkor abból csak jó származik. És a Szívkertjét próbáltuk ezen a héten is ápolgatni.
1: Igen, és a lélek gyümölcse, az pedig szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség, ahogy Pál apostol írja alatt a gyülekezetének, és az 5. fejezetben van ez feljegyezve, és hogyha akarjuk, hogy ezek a tulajdonságok meg legyenek bennünk, a gyerekekben, akkor ezeket is gondozni kell. És mivel mi szeretjük a nevelést, és az egész éves témánk a nevelésre fókuszál, ezért választottuk ezt a metaforát, hogy ahogy Zsuzsa is elmondta, hogy gondozni kell. Tehát az ember önmagában, azt mondja az ige, hogy gonosz. Igaz? De lehet nevelni bennünk a szeretetet, a béketűrést, lehet nevelni bennünk a szívességet, a jóságot, a hűséget, és mi ezt próbáltuk megtenni a táborban a Jóisten segítségével.
0: Nagyon szemléletes szimbólumokkal próbáltátok megtanítani, vagy bemutatni nekik a jellemtulajdonságokat és a jellemfejlődést. Azonban, mivel egy ilyen nehézkes vagy bonyolultabb ige szakaszról beszélünk, meg vagyok győződve, hogy egy kihívás is volt mindezt átadni nekik, az ők saját nyelvükön megértetni velük. És akkor innen indul ki az a gondolat bennem, és az a kérdés, hogy sikerült mindezt megvalósítani, hogy megérthessék a gyerekek ennek az ige szakasznak és egyéb igerésznek a mélységét, az értelmét. Ugyebár a füzet alapján a szeretet volt a talaj, az öröm és a békesség volt a virágok illata, a hosszú tűrés és szelídség volt az eső, a jóság és szívesség a gyümölcs, a hűség és mértékletesség pedig a gyökér. Még csak felsorolni is, és tudatosan gondolni ezekre a szimbólumokra, és összekötni a jelen tulajdonságokkal nehéz. Hát aztán a kisebb korosztálynak, akinek a figyelméért küzdeni kell, és érdekessé kell tenni a tevékenységet. És akkor végül is hogy sikerült mindezt megvalósítani?
2: Hát ezek elvont fogalmak, és azért nagyon fontos volt, hogy szemléltessük az ők szintjükön. Ezt már igazából elkezdtük a tavaszi jamborin, a szakosítási napon, és itt láthatjuk is, hogy ebben a kis cserében van föld, van növény, és ezt a gyerekek készítették, és már ez a szakosítási nap igazából előíze volt a kis őskertábornak, igazából egy bevezetője. A gyerekek elültették a kis növényt, és a növényt kellett ápolják, gondozzák, és akkor ebből egy szép, nagyobb növény fog megnőni, kifejlődni. És így próbáltuk szemléltetni a gyerekekkel egy picit kézzelfoghatóbban ezeket az elvont fogalmakat. A talaj igazából a szeretetet jelképezte. Ha az életünket nézzük, hogyha Krisztus lakik a mi szívünkben, akkor ebből adódik az, hogy szeretet is van bennünk, mert maga Isten a szeretet. És a szeretet talajából ki fog nőni sokkal több, sokkal szebb jellemtulajdonság, és ezt a gyerekek már megértették a talaj fogalmánál. Utána következett a gyökér. A gyökér mit jelent? Mit jelképezett? A hűséget, meg a mértékletességet. Tehát, hogyha kitartóan gyökerezik az a növény, egy megfelelő gyökér van, nem csak hajszálerek, hanem ragaszkodik ahhoz a talajhoz, akkor a szilárd lesz, és akkor szépen fejlődik. Persze, hogyha mértékletes is, vagyis megfelelő tápanyagot szív fel, ugyanúgy, hogyha a gyerek is megfelelő nevelésben részesedik, akkor fejlődni fog. És ezért nagyon fontos, hogy a gyökér az nagyon jó legyen, vagyis a kapcsolat a talajhoz. A következő, hogyha megnézzük a növény szerkezetét, az a virág. A virág jelképezte ugye a szirmokat, a jó illatot, örömöt és a békességet. Tényleg, hogyha egy kellemes illatú virágot, meg nagyon kellemes az illata, akkor az örömmel áraszt el minket. És ezt a tanítók nagyon-nagyon szépen tudták bemutatni, mégpedig a fűszernövények szakosítás keretén belül, és elkészítették azt a kis golyós illóolajas üvegbe, töltöttek levendula illóolajat, és a gyerekeknek nagyon-nagyon tetszett. Persze más kellemes illatú növényekkel is találkoztak, és persze, hogy ez őket örömmel töltötte el. Ez a kis illóolaj a kis üvegben, hát nagyon hatékony, és nagyon érdekes, hogy a kisfiam, mikor utazunk, és fáj a feje, bekente azzal a fejét, és akkor mondom, hát mit van neked? Hát van ez az illóolaj. Bekente a fejét, és elmúlt a fejfájás, és akkor persze már boldog lett. És akkor így kézzelfoghatóban már megtapasztalhatta az örömet is. Készítettek még egy kis levendula zsákocskát, és szintén ennek is nagyon jó illata van, és ez is jó illatot áraszt a szobában, tehát örömöt és békességet. És persze, hogyha jó a talaj, a gyökér, a virág, akkor lesz megfelelő gyümölcs is. És mi a gyümölcs? Az a jó cselekedetek, ugye? És a szívesség meg a jóság. Tehát automatikusan, hogyha jó az alap, akkor az csak jót tud teremni. És ezt a szakosítás keretén belül is szemléltettük, különböző aktivitások keretén belül. És ahhoz, hogy a növény jól fejlődjön, kell hozzá eső, és ez a türelmet jelképezte az eső, a növény türelmesen várja a tápanyagot, és türelmesen kivárja, amíg kap esőt. És akkor ezáltal mi is megtanultuk, hogy hogyan lehetünk türelmesek.
0: Nagyon szép programok és műhelyek és szakosítások lehettek ebben a táborban is. Viszont azon gondolkodok, hogy mivel egy kisebb korosztály képviselteti magát a késős kerttáborban, mennyire könnyen tud elindulni bennük ez a jellemfejlődés 5-6 nap után, amit együtt töltenek el a táborban? Mennyire szívják be ezeket a dolgokat, és aztán élik meg mindezeknek a tanulságoknak a valóságát? Hogy tapasztaltátok?
1: Általában a kisebbekkel kevesebb napot szoktunk ülni. Így 4 napot szoktunk táborozni. A biztonságos területen, ilyen panziós táborok, ez már nem sátoros tábor, ez még nem sátoros tábor. Ott vannak a szülők is a kisebbeknél, a nagyobbaknál, a nagyobbak pedig eljönnek magukra már. És az idén különleges lehetőségben volt részünk, 5 napot voltunk együtt, és tehát 5 éjszakát és 6 napot voltunk együtt, nagyon vagány volt, nagyon-nagyon szép volt, és megérte, hogy egy nappal többet voltunk. Amit észrevettem az az, hogy 4-5-6 nap alatt nem változik meg a jellem, de valamit sikerül megtenni, egy kis magot elültetni, elindítani bennük egy gondolatot, elindítani bennük egy pozitív dolgot. És hogyha hazamennek, és együtt dolgozunk tovább a kisősker aktivitásokon, együtt dolgozunk a szülőkkel, ugyanazért a célért, akkor ez a kismag kinőhet, és egészséges fejlődésre, igaz, fejlődésre kerül sor. Most biztos vagyok abban, hogy a szülő is, a gyerek is, mi is, mindenki a javát akarjuk a gyereknek. Azt szeretnénk, hogy egészségesek legyenek, hogy szépen fejlődjenek, de ez odafigyelést igényel. Azt szereti a gyerek, nagyon szereti a táborban, hogy ott vagyunk. Mindenki odafigyel rá, van aktivitás, ott vannak a többiek is, aztán hazajönnek, és talán nincs annyi odafigyelés. Igaz, egy hét alatt maximális minden. Hazajönnek, anyának, apának, mindenkinek feladata van, de hogyha tudnánk egy kicsivel több időt szánni arra, hogy ne csak adjuk meg a mindennapi kenyeret, nem adjuk meg a mindennapi lelki táplálékot. Öntözzük azt a kis magot, hogy jó gyökeret teremjen, vagy
0: engedjen
1: a földbe. Akkor biztos vagyok benne, hogy annak a hétnek is, a tábori hétnek eredménye lesz, és nem csak annak, hanem a további aktivitásnak. Hogyha elhozzuk a gyereket a további aktivitásokra, amik a gyülekezetekben történnek, ezeken a kisősker órákon, akkor lesz folytatása annak, ami elkezdődött a gyerekben egy hét alatt. Tehát a lényeg az, hogy tudjuk ezeket összekapcsolni. Otthon, az év folyamán, és persze ebben a táborban. Amit mi megteszünk, az az, hogy hintjuk a magot.
2: És úgy gondolom, hogy mindenképp elindul egy kis lelki folyamat a gyerekek életében, ami valószínű, hogy későbbi életükben meghatározó lesz. És természetesen jó irányba törekszünk befolyásolni őket.
0: És ezzel nem csak a szakosítások vagy a műhelyek segítettek, hanem maga a bibliai történetek is, amikkel össze voltak kapcsolva a napi tematikák. Mesélnétek ezekről? Milyen történeteket ismerhettek meg a táborban a gyerekek nap mint nap, és hogy kapcsoltátok össze a tevékenységekkel ezeket?
1: Sajnos nem tudunk mesélni ezekről.
0: Meg kell tapasztalni élőben.
1: Meg kell tapasztalni. El kell jönni. Vannak olyan családok, akik a nagymamát küldik el az unokával. Vannak olyan családok, ahol eljön az édesanyja, de vannak olyan családok, ahol eljön az édesanyja, az édesapa, eljön a gyerek, eljön a nagygyerek is, és együtt élik meg ezt a hetet. És ez nekik a kirándulás, ez nekik a nyaralás, vagy egyszerűen csak ott vannak, és együtt az egész család táborozik szervezetten. Most már mindegyik bibliai történetről nem tudunk beszélni, de ott van, beszéljünk Zákeusról, jó? Arról beszéltünk csütörtökön. Most Zákeus. Zákeus egy mindene meg volt. Minden játékja volt, ami csak lehetett, igaz? Nem hiányzott semmi az életéből. Ugyanakkor nagyon sok ember haragudott Zákeusra, mert elvette a pénzét az embereknek, igaz? Kizsákmányolta őket. És ott találkozik Jézussal Zákeus. És mi történik Zákeussal? Nem a háza, nem a ruhája változik meg. Mi történik Zákeussal? A szíve változik meg. És akkor, amikor megváltozik az embernek a szíve, Zákeusnak a szíve, amikor megváltozik a gyereknek a szíve, amikor megváltozik a szülőnek a szíve, akkor megváltozik az értékrend. És akkor elkezd ez a Szentlélek gyümölcse növekedni. És akkor meglátja, megtapasztalja az igazi örömet, az igazi békességet, megtapasztalja az igazi szeretet, vagy elkezd igazán szeretni, és ez történt a gyerekekkel is. Vagy ezt próbáltuk továbbadni nekik ezekben a bibliai példákban. Vagy beszéltünk Péterről is, hogy lecsendesített. Vannak viharok az életünkben, és Isten nem csak a tengert csendesíti le, hanem a viharokat is az életünkben, de ez be is kell engedjük, de ez meg is kell évjük, ez át is kell adjuk az életünket Istennek. Tehát ezt próbáltuk ezeken a példákon, meg az aktivitásokon továbbadni, hogy nincs egyedül az ember, a gyerek, a fiatal ebben az életben, hanem van egy fantasztikus segítségünk, az Úr Jézus Krisztus, aki ültet, aki gondozza az életünket, és akit gyümölcsöt is terem.
2: Igen, József története is megragadó volt, ahogy vele bántak a testvérei, és ő ahogy viszonyult hozzájuk. Tehát itt láthattuk a szívességét, a jóságát, és ez egy kézzel fogható példa volt a gyerekek számára, és nekünk felnőttek számára is. Ugye annak ellenére, hogy néha csúnyán vagy rosszul bánnak velünk, mi annak ellenére tudjunk jóságosak maradni.
1: És milyen jó az, hogy ezen keresztül, a virágunk keresztül, a világ példázatán, példáján keresztül megértették a gyerekek, és József, Zákeus, vagy Péter, vagy többiek életén keresztül, hogy az ember bármerre jár, miután találkozott azzal, aki megváltoztatja az ő szívét, egy jó illatot áraszt. És szeretjük azt, amikor virágot megszagoljuk, hogy jó illatos, igaz, és így felszabadulunk, hú, de jó illat, ebből még szívjunk egy kis jó illatot, és ilyen emberekkel, hogy legyünk, ilyen gyerekeket szeretnénk, ilyenek akarunk lenni, és nem mindig sikerül, de nem vagyunk egyedül, és lehetséges ezt.
0: A tábori füzetben rátaláltam egy érdekes részre is, mégpedig arra, hogy van egy szülősarok nevezetű rész, ami feladatokat fogalmaz meg a szülőknek is, akik ott részt vesznek a táborban, vagy gondolom, ha otthon töltik ki a füzetet azoknak a szülőknek, akik nem lehetnek ott élőben, nekik otthon releváns. Mesélnétek arról, hogy miért van egy ilyen rész a tábori füzetben, és mi a célja ennek?
2: Tehát maga a Kisüsker programnak az a célja, hogy a gyerek-szülő kapcsolatot megerősítse, építse. Tehát nem csak a gyerekekről szól, hanem a szülőkről is szól. És emiatt fontos, hogy a szülőknek is legyen egy kis sarok, és persze a szülőket is buzdítjuk arra, hogy részt vegyenek a kisüsker tevékenységeken. A táborban is nem csak szemlélői voltak a tábornak, hanem résztvevői is. És ezért szerveztünk nekik külön tevékenységeket, szülőknek is, ismerkedési játékokat, beszélgethettek, együtt lehettek, megismerkedtek egymással. Nagyon jó hangulat volt, de ugyanakkor szerveztünk szülő-gyerek tevékenységeket is, és ennek az egyik példája a kis szív, amit együtt készítettek el, és a gyerekek nagyon élvezték, hogy a szülőkkel együtt dolgozhattak, és együtt lehettek.
1: Egészséges szülő, egészséges gyermek. Mi szeretnénk azt, hogy ne csak a gyerek legyen boldog, hanem legyen boldog a szülő is. Ne csak a gyerek növekedjen, növekedjen a szülő is. Mikor eljöztük, mikor úgy döntetek, hogy eljöztök a kisöskert táborra, azt meg kell érteni, hogy ez nem két tábor, a szülő nem nyaralni jön, hanem aktív részes ennek a tábornak. Nem különnál a körből, hanem a körben áll. Mindenki fontos, aki bejön a táborba, aki beáll a körbe. Legyen az nagyszülő, szülő vagy gyerek. És úgy a munkafüzetben, mind a programban, mindenben próbáltunk odafigyelni erre.
2: És ami szép ebben, hogy a rendszeres kisősker táborok során egyre inkább bekapcsolódnak a szülők a tevékenységbe. És ez egy nagyon nagy fejlődés, és örömmel tölt el minket. Mert nem hátrálnak minket, nem hátráltatnak a tevékenységekben, hanem segítenek. És ők is persze boldogok.
0: Nézegettem a programot, és azt fedeztem fel, hogy egy gazdag programban volt részük a gyerekeknek és a szülőknek is. Szerepelt kirándulás benne, kincskeresés, sport, szakosítások, vizes játékok, jótékonysági tevékenység, tábortűzi programok és bibliai játékok. Melyekből születtek a legemlékezetesebb pillanatok és történetek?
1: Nem tudom, ha ezt meg tudjuk nevezni. Nekem a patakban való mászás volt. És ezt nem említetted, és tudd meg, hogy a gyerekek nagy része szerették. Ez nem is volt benne ugye, részletesen a programban. Mindegyik nagyon jó volt. Most 140 személy vett részt a táborban. Próbáltunk odafigyelni arra, hogy egy felszabadult program legyen. Ugyanakkor legyen ennek egy vörös vonala is, amit levezetünk. Igaz, de ugyanakkor gyerekekkel volt egy kis szabadidő, bemásztam a patakba. Hát azok annyira szerették, annyira örültek annak. De a buszozás is, felmentünk a Transfogarasra, és ott a burjátó körül sétáltunk, és találtunk havat, és szánkoztunk, vagy csúszkáltunk a havan, nem szánkoztunk, nem ittünk szánkot, de ott csúszkáltunk a havan, nagyon jó volt, de ugyanakkor a többi program is jó volt, nem tudom, hogy Zsuzsa meg szeretne ezekből említeni valamit.
2: Persze, hát a foci, a fiúknak a foci, tehát olyan lelkesen mesélték, hogy gólt rúgtam, és hozták a foci felszerelést, és teljes felszereléssel jöttek a táborba, hát az egyik csúcs pontja a tábornak. Szabad időben focizni. Ez szerintem nagyon jó nekik. A kincskeresés is érdekes volt, tehát nagyon szorgalmasan keresték, volt egy kincskeresési napló, és akkor azon volt a különböző kihívások, és próbálták nagyon gyorsan teljesíteni, annak ellenére, hogy elég hűvös volt a Büle a tónál, de azt is örömmel teljesítették. Na, meg persze a vízeződés. Amikor egy vedervízzel leöntötték őket, és akkor szaladgáltak, meg hát a patakban az a hideg víz, és amikor felülbővel jöttek vissza, már megfáztunk, de ezt nem felejtik el.
1: De a medveles este tudtuk, hogy arra jár a medve, és voltak olyanok, akik nem tudtak eladni, mert akik nem lesik meg a medvét. De láttam, hogy a gyerekek, bementem a szobába, hogy próbáljam őket, nekik próbáljak jó éjszakát mondani, és imádkoztak együtt. Nagyon szép volt. Ki szeretném emelni azt is, hogy amikor vannak azok a reggeli esti állítatók, vagy a jellemnevelő időszak, megkérdezem, hogy ki szeretné imádkozni, tízessével jönnek a gyerekek. Tehát annyira jó eső érzés ez. Vagy akkor, amikor az esti tábortűznél, igaz, már késő van, fáradtak, hát ilyen 8 és 9 óra között vagyunk, és a hosszú nap után még ott vagyunk, és kérdezem, hogy szeretnétek élni, igen, énekelni, akkor játszani, meg esti történetet szeretnétek, hanem persze, igen, és mindegyikbe úgy bekapcsolódnak, akkor, amikor kell nevetni, hangosan nevetnek, amikor énekelni kell, hangosan énekelnek, amikor elcsendesedni, akkor elcsendesednek. És ezekből én azt tanultam meg a gyerekek részéről, hogy meg lehet élni ezt az életet. És az életnek minden egyes részét úgy őszintén meg lehet élni. Csak sokszor úgy lefolytjuk magunkban ezeket az érzéseket. Nem tudunk felszabadulni. Gyerekek pedig úgy felszabadulnak, és mindenben ott vannak, és megélik, és nem a holnapra gondolnak, hanem arra, amit ott épp kapnak, és megélnek, és nyújtunk nekik.
0: Hogyan kell elképzelni egy tábortűzi programot? Mi minden teszi ki ezt a programrészt? Mert a gyerekeknek egyik kedvence, és táborokban, amikor voltam, akkor tudom, hogy nagyon várják Pannit és Boribont, hogy megjelenjen. De ezen kívül mi szokott még történni? Vagy ki Panni és Boribon? Esetleg bemutathatnátok őket.
2: Általában a tábortűzinél a programot énekkel szoktuk kezdeni. Tűzed Uram Jézus, szítsd a szívembe énekkel. Közben szépen pattog a tábortűz. Aztán következik a Báb Színház, Boribon és
1: Panni.
2: És Boribon és Panni szórakoztatja a gyerekeket egész héten át.
1: Igen, de itt egy gondolatot kiemelnék, egy tanulságos dologban. Van egy kontakt is a gyerekekkel, egy beszélgetés, de ugyanakkor megismétlik a napnak a fő mondani valóját. Tehát az egész nap arra van építve, arra a bibliai gondolatra, amit reggel elkezdtünk. És este, még a Bámszínház ideje alatt is azt a gondolatot visszahozzuk. Visszatérő motivum, hogy a gyerekeknek még egyszer maradjon meg. És nem csak a Bámszínház, hanem az esti történet is, amivel zárjuk, vagy befejezzük az egész napot, az is egy ilyen a nap gondolatához fűződik.
2: Igen, és ez komoly időt igényel, hogy megírják megfelelően, akik előadják, vagy bemutatják, és elég sok időt fektetnek be a vezetők ahhoz, hogy egy bábszínház sikeres legyen, vonzó legyen, érdekes legyen, és humoros. Sokszor vicces, és akkor nevetnek a gyerekek, és akkor oldódik a hangulat. A bábszínházat újból éneklés követi, majd az esti történet.
1: Közben még van egy játék is, ami egy kicsit megmozgatja a gyerekeket. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy indulunk valahonnan, felvisszük a hangulatot, majd visszajövünk és elcsendesítjük őket lefekvés előtt. És a napi gondolatot pedig visszahozzuk még egyszer.
0: Jótékonysági tevékenység is szerepelt a programban. Itt mit kell elképzelni ez alatt, az elnevezés alatt?
1: Hát az embernek jónak kell lennie. Teremje meg a Szentlélek ezt a gyümölcsöt is az ember életében, és összenőztük a fiatalokat, a gyerekeket, szülőket, hogy figyeljünk oda egymásra. Akár osszuk meg az ételünket, akár vigyünk egy pohár vizet akkor, amikor szükség van erre, kössük be a másiknak a cipőjét, vigyázzunk, hogy ne maradjanak le. Tehát egy közösségépítési hangulatra, meg lelkületre fókuszáltunk. És ezeket lehetne sorolni, most itt el tudjuk ezeket képzelni. Igen, próbáltuk a gyerekeket arra nevelni, hogy lepjék is meg egymást egy ilyen jótékonysági gondolattal, vagy tettel, de majd itthon is ezt gyakorolják.
0: A füzet minden témánál gyakorlati kihívást is adott, például szeretetet kimutatni, örömet szerezni, valamilyenféleképpen türelmesnek lenni, titokban jót tenni, mértékletességet gyakorolni. Volt olyan, amely ezek közül a gyerekeknek jobban, hát nem, hogy tetszett, de hogy annál komolyabban vették egyiket a több közül?
2: Igen, azt hiszem, hogy ők komolyan vették ezt az egész tanítást, és gyakorlatba is ültették. És azt hiszem, hogy a türelmet azt azért elég szépen gyakorolták, főleg amikor ki kellett állni a sort az étkezésnél, türelmesek voltak. És a szakosítás keretén belül is gyakorlati kihívások voltak, a lelki szakosításokat, amikor tartottuk, akkor bemutattunk nekik néhány példát, és ők nagyon helyesen látták a dolgokat, és nagyon helyesen, bölcsen tudtak dönteni. Például jött egy idős néni, cipelte a nehéz csomagját, és akkor feltevődött a kérdés, hogy akkor mit teszünk ebben a helyzetben, és persze jót teszünk, segítünk neki, és akkor ezt a jelenetet el is játszottuk együtt.
1: Igen, és nem csak ezt a jelenetet, hanem a jellemnevelők úgy alakulnak ki minden nap, hogy van egy bibliai történet. Ezt a bibliai történetet lejátszodjuk. Beöltöznek különböző szereplők, viszünk eszközöket, például Jézus lecsendesítette a tengert. Vittünk egy felfújhatós csónakot, és vedrekkel öntöttük a vizet, és hogy nagy a vihar, és mindenki ott a csónakban vizes lett, és akkor Jézus szólt, hogy némulj el, és a tenger lecsendesedett, és megmenekültek a tanítványok. Tehát minden nap a bibliai jelenet le van, nem csak, hogy elolvassuk reggel a történetet, ott van a munkafüzetben, hanem le is játszódjuk, utána átbeszéljük, és ezeket a jelenetekhez, vagy ezekhez a jelenetekhez fűzzük a napi tevékenységeket. Igen.
2: Abból is láttuk, hogy komolyan vették a gyerekek ezeket a lelki gyümölcsöket, vagy ezek gyakorlását, hogy a szakosítás végén egy lelki fogadalmat tettünk, egy nagy szívre ragasztottunk kis szívpapírkákat, és ők arra ráírták, hogy miben szeretnének fejlődni. Tehát melyik lelki gyümölcsöt szeretnék, hogy komolyabban

0: egy helyet, ilyen kis házikok voltak kiépítve az évnek minden egyes hónapjával. Volt 12 házikó, és még játszótér is volt, és odáig legyalogolni, visszajönni, és ott lenni, és majd én mondtuk nekik, hogy fagyi is lesz az úton, meg gyümölcs is lesz az úton, de ezeket ki kell várni, és elég türelmesen az a 140 ember végiggyalogolta, végigcsinálta ezt az egész történetet.
1: Volt-e olyan, amit ti, vagy a vezetők kiemeltek, hogy megtanulták a gyerekektől? Bár nagyon sok mindent adhatok ti át nekik, minden különböző programrészben, de volt-e olyan, amit ti tanultatok tőlük?
2: Igen, nekem volt például a megbocsátás. Az egyik kislányt elütötte az egyik gyerek, és eléggé megsérült. De ami szép volt, hogy nem haragudott rá. Tehát megbocsátott neki, és úgy elfelejtette. És számomra ez egy nagyon nagy tanulság volt, hogy annak ellenére, hogy sérülést okozott nekem valaki, úgy túlteszem magam rajta, és nem haragszom rá. És ugyanakkor a jókedv, az öröm, a nevetés. Hát ez feltöltő, tehát számunkra is erőt ad.
0: Sokszor mi akartuk őket formálni. De én talán mondhatnám azt, hogy legtöbbször ők formáltak minket. Volt egy másik eset, hogy a gyerek leesett, és volt egy kavicsos része is. Egy nagy udvarban voltunk, és kavicsos rész is volt, és persze a gyerek elesett, megütötte a kis térdét, és kicsit lehorzsolta a bőrt, és jöttek a gyerekek, és hoztak vizet, és kimosták, és fertőtlenítették, és nem mi, hanem ők ott gondoskodjanak egymásról. És ez volt az egyik, hogy mennyire gondoskodtak egymásról. A másik meg az, hogy egyszerű dolgokban is lehet örülni. És még volt egy történet, gondolkoztam azon, hogy mondjam el, vagy nem mondjam el. Voltunk kirándulni. A transzfogarast megmásztuk, meg visszajöttünk, és képzeljétek el, hogy a kapuba állt le a busz. Egy slagot, nem tudom, elszakadt, vagy mi történt, és a kapuba állt le a busz. Semmi sincs véletlenül. Ezen keresztül is Isten elmondta azt, hogy én veletek vagyok, gondoskodok, ne féljetek, ne aggódjatok. Ezek fantasztikus történetek az én részemre, tanulságok, hogy én csak egy eszköz vagyok. És egy másik dolog, ami nagyon tetszett, az összhang a vezetők között. Nem lehet ekkora csapatot, ekkora tábort vezetni egyedül, vagy néhány emberrel. Ott voltunk 24 vezető, és mindenki arra fókuszált, hogy legyen jó a tábor. Mindenki építette ezt a tábort. Mindenki oda tette magát azért, hogy a másiknak könnyebb legyen. És így senki nem érezte azt, hogy megterhelő a tábor. Hálás vagyok azért, hogy Zsuzsa elvállalta azt, hogy a tábor vezető legyen, és az idén ő volt a tábor. Ez nagyon jó volt. Megkönnyebbítette az én dolgomat is, és a többiek dolgát is, és vezette odaadóan, szeretettel ezt a tábort, és mindegyiket ki tudnám emelni, hogy mennyire nagy szeretettel végezték önkéntesen a feladatukat.
2: Visszatérve arra a kérdésre, hogy mi az, amit tanultunk a gyerekektől, a Bülea-tónál zuhogott az eső, és nem tudtunk visszamenni a buszhoz, és kellett álljunk egy lefödés alatt, de a gyerekek türelmesek voltak. Vártak, nem zugolódtak, nem elégedetlenkedtek, és ez tényleg megható volt.
0: Igen. Meg az is tetszett nekem nagyon, hogy a gyerekek sokkal nyitottabban, felszabadultabban tudnak szeretni. Hát,

0: az ölelésük, a mosolyuk. Tehát látszott az, hogy szívből jön, hogy köszönik azt, hogy együtt lehetünk, és ezek mind tanulságok nekünk, visszafogjuk magunkat. Most nem azt mondom, hogy határokat túl kell lépni. Én azt mondom csak, hogy ahogy a szépet, a jót mondjuk el, osszuk meg egymással, engedjük, hogy a másik is bátorodjon abból a gondolatból, abból a lelkesedésből, abból az örömből, szeretetből, amit mi is megtapasztaltunk.
1: Következik a kisösker évnyitó, és aztán majd a szakosítási dzsembori, és aztán újra tábor. Vannak-e gondolatok, tervek, elképzelések arról, hogy mit hoz a következő kisösker év, vagy miköré fog épülni?
0: Persze. Mindig az ige köré épül minden. De ezt nem egy ember gondolja ki. Ősszel vannak ilyen találkozók, amikor a vezetők összeülnek, és egy hétvégén keresztül imádkoznak, gondolkodnak, és terveket szőnek. Csak úgy tudunk előre haladni, hogyha ha van egy csapat, és mi bátorítjuk azokat, akik szeretnének eljönni. Szeretnék a gyerekeiket elhozni, hogy ne csak küldjék őket, hanem imádkozzanak is ezért a csapatért, aki tervez. És hogyha valaki szeretne részese lenni, ősszel szoktunk ezekre az eseményekre, vagy a továbbképzésekre, a vezetői továbbképzésekre összegyűlni, vagy fogadni új vezetőket, új szülőket, akik szeretnének részt venni egy ilyen programnak a szervezésében. Úgyhogy most is ősszel, novemberben lesz egy ilyen gyűlésünk, és megtervezzük a következő programokat együtt. Persze, mondom még egyszer, ima által, beszélgetés által, Isten vezetésével.
2: Ez egy nagyon szép csapatmunka, és ötletet szül, és akkor a több ötletből összeáll egy megfelelő téma, és akkor így egységesen tudunk dolgozni.
1: Mekkora csapatból áll jelen pillanatban a kisöskerség, a vezetői bázis, úgymond, és mi tartja össze? Mi motivál egy szülőt, egy felnőttet, hogy önkéntes alapon ezt a tevékenységet végezze örömmel, szeretettel a gyerekekért?
2: Ez elsősorban önkéntes szolgálat. Ugyanakkor az is benne van, hogy a saját gyerekünk is ott van, és szeretnénk vele is lenni, de ugyanakkor szolgálatként. Tehát aki szereti a gyereket, az örömmel végzi ezt a munkát.
0: Körülbelül olyan 25-30 tagból áll a kisősker vezetők csoportja. Ezekhez még hozzá tevődik a segédek száma, akik részt vesznek többnyire vagy kevésbé ezekben a táborokban. Mindenki azért. A segédek azért így, ahol szükség van rájuk, vagy az őskertáborban, vagy az kisőskertáborban hívjuk őket, és jönnek és segítenek.
2: Egy nagyon jó, dinamikus, lelkes csapat. Öröm együtt dolgozni.
1: Amikor vasárnap bezárult a tábor kapuja, milyen gyümölcsökkel szeretitek volna, hogy a gyerekek hazatérjenek?
0: A Szentlélek gyümölcsével. Szerettem volna, és nem csak szerettem volna, szerintem haza is tértek egy-egy maggal, amit tovább szeretnénk gondozni, és szeretnénk, hogy ezek kikeljenek és fejlődjenek, és ezeket megosszák másokkal is.
2: És azt hiszem, hogyha imádkozunk értük, és a vezetők is imádkoznak a kisőskereikért, és a Szentlélek munkájáért, akkor ezek a gyümölcsök teremni fognak. És a lélek gyümölcsei olyan, mint egy gyümölcsfa, amely szépen növekedik, és majd termést hoz. És ezt el is készítettük a szakosítás ideje alatt. És hiszem azt, hogyha a Szentlélek szívünkben lakozik és munkálkodik, akkor mi is felnőttek, de a gyerekek is megtermik a lélek gyümölcseit.
0: Nem egyszerű. Egy olyan világban, ahol 3 másodpercenként kell váltani a képeket, szervezni 5 éves, 7 éves gyereknek programot, ami le is köti a figyelmüket. A legnagyobb veszély, amit egy szülő tehet, hogy drogot vásárol a gyerekének. A legnagyobb a rosszasság vagy a gonoszság. Tudjátok, hogy akkor, amikor telefont vásárolunk, egyenlő a droggal. Nem azt mondom, hogy nem kell, de ezt felelősségteljesen kell megtegyük, mert annyi inger éri a gyerekeinket, hogy nem tudod már, mit tegyél vele. Ezért mi a vezetők, akik vállaltuk ezeket a programokat, nem egyszerű dologba, nem egyszerű dolgot vállaltunk. Viszont azt tapasztaltuk meg az évek folyamán, lassan már 10-10-valány éve, mivel benne is vagyunk, vagy csináljuk is ezeket már annyi ideje, hogy nem vagyunk egyedül. A Jóisten mindig megőrzött bennünket. A gyerekek nem vesztettek el, nem törték el a kezüket, a lábukat, de az nem történt tragédia, és azon gondolkozom, hogy ez annyira ügyesek vagyunk, nem vagyunk annyira ügyesek. Mi csak eszközök vagyunk, és az életünket, a terveket mindig Isten kezébe tesszük, és azt kérjük, hogy ő vigyázzon ránk, vigyázzon a táborra, és használjon fel bennünket. Ennek, én is csak egy része vagyok ennek az egész folyamatnak. És ez egy olyan tapasztalat, amin keresztül nem csak a gyerekek erősödnek, hanem mi is erősödünk. Megtalálni ebben az életben, a közösségben a szolgálati helyedet nem egyszerű, de ez egy lehetőség, amin keresztül új dolgokat fedezhetsz fel, és azt is, hogy neked is van egy helyed a szolgálatban.
2: Igen, hálásak lehetünk a Jóistennek, hogy tényleg minden táborban naponként megtapasztaltuk a gondviselését. És azt hiszem, hogy ezért nagyon fontosak a vezetőknek tartott reggeli áhítatók, amikor mindig az Úr elé hoztuk az egész napot, és a gyerekek jólétét is.
0: Igen, és azok is, akik otthon vannak és követnek bennünket, kövessék az Észak-Erdély Adventista Fiatalok Facebook, Instagram oldalát, és a következő eseményünket is, amiket reklámozunk, nyugodtan vegyék fel velünk a kapcsolatot, elhozhatják a gyerekeiket, unokáikat, és megélhetik ezeket a lehetőségeket. Vagy keressék meg az adventista gyülekezeteket a környékről, és ott ki vannak nevezve az ősker, kis ősker vezetők, és csatlakozzanak egy körhöz, és hadd építsük együtt ezt az egész, vagy segítsünk egymásnak ebben a nevelésben.
1: Én is hálás vagyok, értetek, hogy beszámoltatok a táborról, hogy bemutattátok, hogy milyen szép élményekben, pillanatokban volt részük a gyerekeknek, és hálás vagyok azért, hogy bátran, örömmel csináljátok ezt a szolgálatot. Éppen ezért kívánom, hogy az Úr gazdagon áldjon meg titeket, és segítsen továbbra is titeket ebben a tevékenységben. Köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Mi is köszönjük szépen.
1: Talaj, eső, virág, gyümölcs és gyökér. Egyszerű képek, amelyek ezen a nyáron egy sokkal mélyebb történetet meséltek el a gyerekeknek. Azt, hogy az igazán értékes dolgoknak idő kell a növekedéshez. És azt is, hogy ami a szívünkben gyökeret ereszt, az előbb-utóbb a tetteinkben is láthatóvá válik. Reméljük, hogy azok a magok, amelyeket a szív kertje táborban elültettek, még sokáig növekednek majd a résztvevő gyermekek életében. Köszönöm Filip Lukács Zsuzsának és I.S. Mártonnak, hogy megosztották velünk ennek a hétnek az élményeit, és köszönöm önöknek is a figyelmet. Ha szeretnének további értékes beszélgetéseket látni és hallani, iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra. Vigyázzunk arra, mit ültetünk egymás szívébe, mert egyszer abból lesz a gyümölcs. A viszontlátásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

9. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Mutlabbén szerint, Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol. Ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorult a kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit, mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik róluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.

98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtul adta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal, és a népeket méltán.

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül.

0: Reménység hangja. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A következő percekben dr. Szigeti Jenő Pál Filippi beliekhez írott leveléről szóló előadás sorozatát hallhatják. Második előadás. Hálaadás a fogságból.
1: Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Az elmúlt szombat délután elkezdtünk egy tanulmányt. Egy levélről. Ezt a levelet egy bengel nevezetű 18. századi nagyon híres evangélikus bibliamagyarázó, aki írt egy nagyon érdekes könyvet, kis rövid könyv, amiben a Biblia tartalmát foglalja össze, és ennek az a nevezetessége, hogy először tekintett át úgy a Bibliát bengel, mint az üdvösségtörténet foglalatát. Azt a címet adta ennek a könyvnek, hogy óramutató gnómon. Ebben a gnómonban a Filippi levélről az áll, hogy Filippi levél az öröm levele. Szeretünk olyan levelet kapni, amiben örömről van szó. De ez a levél mégis nagyon különös. Bengel is azért adta ezt a különös megjelölést ennek a levélnek, mert ez egy meglepetés. Tudnélik, Pál életveszedelemben van, fogságban van, kiderül a levélből, és ebben a fogságban most ír egy levelet, amit át és átjár minden porcikájában az öröm. Hogy lehet örülni életveszedelemben? Ez ennek a levélnek a titka. Tudósok régen törték a fejüket, hogy melyik fogságból íródott ez a levél. Az első megoldás az lenne, hogy római fogságból, erről van hírünk az apostolok cselekedeteiből. Az apostolok cselekedetében nem csak a római fogságról van hír, hanem például a Cezáriában is hosszan fogságban volt az apostol harmadik missziói útja után. És az első századok hiteles hagyományai szerint, amiket sok oldalról valószínűsíteni is tudunk, és Pál életrajzát összerakjuk a kronológiai rendszerek segítségével, akkor igazat kell adnunk egy harmadik század elején élő, nagyon híres egyházatjának, aki azt mondja, hogy legalább 5 fogsága volt Pál apostolnak. És erre utal is Pál, ha nem is a helyek szerint, de utal rá a korintusi második levél végén, ahol felsorolja, hogy mit szenvedett Jézusért. Ezért hát a mostani kutatók nagy része, természetesen soha egyetértés ebben nem lesz, a kutatók nagy része, akik megpróbálnak következtetni, arra következtetésre jutnak, hogy a Filippi levél valószínűleg Efézusból íródhatott, hiszen nagyon sűrű a kapcsolat a gyülekezet és Filippi között. Ez Rómából nehezen volt elképzelhető, mert elég nehézkesek voltak a közlekedési viszonyok. Ugye meg kell kerülni, ha hajóval megyünk az egész mai Görögország területét úgy át Dél-Itáliába, és onnan kellett gyalog menni Rómába. És legalább 7-8 kapcsolatot tételez fel a levél az írás közben. Ezért hát azt mondták, hogy legvalószínűbb az efézusi fogság. És ha ez igaz, nem tudjuk, hogy igaz-e, de ha igaz, akkor ez 55 tavaszán íródhatott ez a levél. Nem sokkal azután, ahogy a gyülekezet megalakult, mert azt tudjuk, hogy 50 vagy esetleg 51 tavaszán járt Pál Filippibe, és Filippi volt az első európai keresztény gyülekezet. Ezeknek a tanulságairól, valamint a bevezető két versről, ami a felirata a könyvnek, címzés ennek a levélnek, az elmúlt szombaton beszélgettünk, én ezt nem fogom megismételni, de ma tovább szeretnénk lépni. Minden páli levélnek az elején van egy levélkezdő hálaadás. Ez első pillanatra nekünk nagyon furcsa. Mi valahogy úgy gondolkodunk a háláról, hogy kérünk valamit az Istentől, és amikor az Isten, és most ne haragudjatok, hogy így mondom, de így van a 20. századi, 21. századi ember hitében, amikor Isten végre megadja azt, amit kérünk, akkor hát úgy gondoljuk, hogy illik hálát adni. Tehát a hála nálunk olyan, mint a nyugta. Először kapok valamit, kapok egy pénzösszeget, és akkor írok róla egy nyugtát. És azt odaadom annak, akitől a pénzt kaptam. Nagyon sok keresztény ember így gondolja ma a hálát. A hálának a rokon értelmű szava a köszönet. Csak nem így van a Bibliában. És ezért elsőnek azt kell föltenni, hogy mi is tulajdonképpen a hála. Annál izgalmasabb ez a kérdés, mert a 20. századi kereszténységnek, és én ezt nagy meggyőződéssel állítom, a 20. századi kereszténységnek közös hibája, közös nehézsége, vagy így mondjam, a közös hitetlensége, nem akarok erősebb szavakat mondani, az, hogy hála hiányosak lettünk. Hálaadás nélkül pedig elgondolhatatlan a keresztény ember élete. Hálaadás nélkül elsősorban örülni se lehet. Itt kezdődik az egész. Hálaadás nélkül nem lehet egészséges keresztény életet élni. Miért? Mert hogyha a hála az lenne, aminek az előbb mondtam, hogy egy nyugta, amit a megadott ajándékokért, kegyelemért adunk az Istennek, akkor a hála valami kínos kötelesség lenne. De a hála ez nem ezt jelenti a Bibliában. Hála valami egészen mást jelent. A hála az nem hálálkodást jelent, akkor Istent úgy mutatnánk be, mint aki vár a mi szép szavainkra, hogy valami nagyon szépet, nagyon szívből jövőt, nagyon lírait mondjunk az Istennek. De a hála nem ez a Bibliában. Tanulmányaim során végignéztem ezeket az összes levélkező hálaadást, irodalmat is, elég sokat olvastam erről. De a legtanulságosabb az volt, hogy egy konkordancia segítségével végignéztem, hogy a háláról mit mond maga a Biblia. És kiderül egy kis vizsgálódás és egy kis gondolkodás után, hogy ez nem hálálkodást jelent, hanem egy felismerést. A Biblia szerint a hála egy felismerés, méghozzá egy alapfelismerés, méghozzá egy olyan felismerés, ami nélkül, enélkül a felismerés nélkül, igazán én hinni nem tudok. A hit és a hála az nagyon-nagyon mélyen, nagyon-nagyon pontosan összekötődik egymással. A hála, ez egy olyan vallomás, amiben azt vallom meg, hogy én felfedeztem, rájöttem, rádöbbentem, tapasztaltam, elhittem, elfogadtam, hogy Isten nem valahol messze a mennybe van, ahogy a 20. századi ember hiszi, nem valami elvont fogalom, a 20. századi embernek a hite az olyan hit, mintha az Isten az a filozófusok istene lenne. Mindig valahogy spekulálni akarunk az Istenről, hogy milyen ez az Isten, hogy tudta az Isten megcsinálni a teremtést, és egyáltalán lehet erről szó, igazat mond-e az Isten, amikor a Bibliában azt olvassuk, hogy ilyen formában próbálunk mi az Istenről, az Istenségről gondolkodni. A Bibliakor emberei nem így gondolkodtak az Istenről, hanem az Istenben való hitnek az a lényege, hogy én tudom-e azt, hogy amikor felszállok a metróra, vagy hogyha én elmegyek a munkahelyemre, vagy hogyha én a mindennapi életemet élem, akkor én velem ott van az Isten. És nem csak ott van az Isten, aki állandóan figyel, és írja a rossz pontokat, a piros pontokat, meg a fekete pontokat, mint a kis ovisoknál szokták, hanem úgy van jelen az Isten, hogy ő neki van egy terve az én egész életemre, és Isten a megoldást adja mindenre az én életemben, és Isten ennek a megoldásnak, ennek a nagy-nagy megoldási sornak a titkát akarja megosztani én velem. A hála egy olyan hitvallomás, amiben azt vallom meg, hogy Isten jelen van az én életemben, megvallom azt, hogy Jézus értem halt meg a Golgotán, megvallom azt, hogy Jézus Krisztussal személyes kapcsolatom van. Nem a lehetőséget csak. És itt értjük meg, hogy miért van annyira baj, annyi baj abból, hogy a 20. századi ember valahogy nem így hiszi az Istent, hanem a filozófusok istene lett a mi Istenünk. Valahogy úgy gondoljuk el, hogy ezt is sokszor szoktuk mondani, nem én találtam ki a hasonlatot, mint hogyha Isten egy nagy-nagy mennyei banknak az igazgatója lenne, akinek rengeteg dolga van, és hogy néha-néha úgy barátságosan ránk néz, néha-néha valami kicsit segít, néha-néha valami áldás, hogy csurran cseppen tőle, de Isten csak úgy általában tette lehetővé az üdvösségünket. Ugye minden keresztény elmondja, hogy általában meghalt Jézus a Golgotán. De pontosan az én bűnömért személyesen, hogy nekem személyes közöm van ehhez az Istenhez, hogy ez az Isten most is ott van velem, hogy ez az Isten harcol értem, ez az Isten meg akarja oldani az én életemet, ő benne élek, mozgok és vagyok, ez a fajta hit hiányzik belőlünk. Mivel a hála pontosan ennek a hitnek a megvallása, ezért van, hogy a páli levelek elején mindig ott van ez a levélkező hálaadás, ami rendszerint tartalmilag összefoglalja az egész levelet. Ezért, hogyha én egy páli levelet meg akarok ismerni, akkor nagyon-nagyon fontos az, hogy én ezeket a levélkező hálaadásokat nagyon pontosan értsem meg. Ha most úgy gondoljuk el a páli leveleket, ahogy eredeti funkciójukban voltak, ugye egy pál írt egy levelet, megjött a levél a gyülekezetben, akkor a gyülekezetben ezt felolvasták. És ezért ezek a páli levelek tükrözik az első keresztény istentiszteleteknek is a formáját. Ugye volt egy apostoli köszöntés az elején, ugye a címzés után, hogy kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Elmondtam, hogy ez a veretes mondat, amit nagyon sokszor hallunk, és sajnos ezért el is kopott bennünk, milyen fontos dolgot mond el, hogy a kegyelem a gyökér, a békesség a gyümölcs, és Jézus Krisztus az, aki termi ezt a gyümölcsöt a mi életünkben, a kegyelmet és a békességet, és ez miért fontos. Ezután mindig elhangzott egy imádság. Ez az imádság a levélkezdő hálaadás. A Filippi levélben is így van, és én most ezt a levélkezdő hálaadást szeretném elolvasni, ami egy háromosztatú imádság, és szeretném, hogyha végig gondolnánk, ha nem is a teljes mélységében, de végig gondolnánk ezt a levélkezdő hálaadást, nagyon pontosan, és legalábbis a fő gondolatokat kiemelve belőle. Ebben a sorozatban hagyd mondjam el azt, hogy én mindig ezt a módszert fogom követni, és ezért nagyon kérek mindenkit, hogy hozzon Bibliát, vagy ha valakinek nincs, akkor szívesen kölcsönzünk Bibliát, mert én Bibliát szeretnék most tanulmányozni. Tehát nem a Bibliáról szeretnék mondani dolgokat, hanem Bibliát szeretnék tanulmányozni, még akkor is, hogyha úgy, mint most a bevezetőben egy-egy alapfogalmat igyekszem megvilágítani, annak érdekében, hogy könnyebben sikerüljön ez a Biblia tanulmányozás. Hát akkor nézzük a harmadik verstől, első fejezet harmadik versétől, és a mai házi feladatunk az az, hogy az első fejezet harmadik versétől a 11. versig terjedő szakaszt nézzük meg. Először elolvasom egészbe, és utána pedig szépen lépésről lépésre végigmegyünk ezen a szakaszon. Új fordítás szerint olvasom. Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok. És mindenkor, minden könyörgésemben örömmel imádkozom minnyájatokért, mert közösséget vállaltatok az evangéliummal az első naptól fogva mind a mai napig. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, el is végezi a Krisztus Jézus napjára. Így kell gondolkodnom minnyájatokról, mert szívemben hordozlak titeket, mivel fogságomban is, az evangélium védelmére és megerősítése közben is mindnyájan együtt részesültök velem a kegyelemben. Mert tanúm az Isten, mennyire vágyódom mindnyájatok után a Krisztus Jézus szeretetével. És imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igaz megértéssel. Hogy megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek a Krisztus napjára, és gazdagon teremjétek az igazság gyümölcseit Jézus Krisztus által, Isten dicsőségére és magasztalására. Körökben ez három nagy körmondat. És első olvasásra úgy gondoljuk, hogy rengeteg gondolat van, De valahogyan úgy a mondatoknak ebben a burjánzó erdejében nagyon sokszor eltévedünk. Mivel egy kicsikét most Bibliát tanulmányozni is tanulni szeretnénk, ezért mindig azt mondom, hogy egy mondat megértéséhez az tartozik hozzá, amit annak idején nyelvtanórán tanultunk. Tetszenek emlékezni még a nyelvtanórára? A nyelvtanórának a nagy szabálya az, hogy mindenre rá kell kérdezni, nem? Ha ez a rákérdezés nincs, akkor baj van. A másik nagy szabály a nyelvtanulán, hogy egységekre kell osztani a mondatokat. Hol vannak a határok? Mindig azt szoktuk kérdezni a nyelvtanulán, hol van ennek a mondatnak a határa, és amikor megvannak a határok, akkor rákérdezünk, és lépésről lépésre a belső összefüggéseit a mondatnak tárjuk fel. Ugyanígy van ez ezzel a szöveggel is. Itt egy szöveget kell megérteni. Egy olyan szöveget, ami hozzánk szóló nagyszerű üzenet. És mindig úgy kell megérteni, ez is a szabályhoz tartozik, de ez a Biblia megértésének a szabálya, hogy mindig kettőt jelent a Bibliában egy mondat. Egyrészt azt jelenti, hogy egyszer régen, amikor ez először megfogalmazódott, jelentett ez a mondat valamit. Tehát ebben az esetben Pál valójában valamit akart mondani a filippieknek. Ezt úgy tudjuk megérteni, hogy egyrészt belehelyezkedünk Pál helyzetébe, és a címzettek a filippiek helyzetébe. De Pál, amit mondott Isten szent lelkének ihletésével, ez nem csak akkor mondott valamit, hanem ez a mondat egy üzenetet tartalmaz, olyan, mint egy palack, ugye a régi 18. században, amikor süllyedt egy hajó, akkor mindig egy palackba betették az üzenetet, és azt a tengerre bocsájtották, és az üvegpalack valahol a világon, egy lakott területen kijött a tengerből, és akkor kivéve a palackból az üzenetet, meg lehetett tudni, hogy mi volt az utolsó üzenete annak a talán már régen nincs elsüllyedt hajónak. Mi is így vagyunk ezzel, mert Isten rajta keresztül nekünk is üzen valamit. De ezt az üzenetet nem lehet úgy megérteni, hogy az eredeti helyzetet nem ismerem. Mert ha innen akarom megérteni csak az Isten üzenetét, nem törődve annak a szövegnek a múltjával, az eredeti összefüggésével, akkor van egy nagy veszély. Ez a nagy veszély az, hogy én azt értem bele az igébe, amit én érteni szeretnék. Ez minden szöveggel így van, és tessék megnézni, ugye tessék csak az újságot olvasni. Politikus mond valamit, hogy ma szép idő van, akkor elmagyarázza az újság, hogy ezt azért mondta, mert. Valószínűleg erre gondolt. Ugye? Na most, ha az eredeti összefüggéséből egy mondatot kiragadok, akkor az a mondat többé nem lesz hűséges interpretálása, kifejezése, elmondása annak a gondolatnak, amit Isten mondani akar. Ezért, amikor az ígét meg akarjuk érteni, mindig két kérdésünk van. Mit mondott akkor, és mit mondott ma? Így hát nagyon fontos három szabályt tisztáztunk rögtön az elején. Az első a felosztás, a második az, hogy kérdezni kell az ígétől, és a harmadik pedig az, hogy meg kell nézni, hogy akkor mit mondott, és ma mit mond. Minden ígével kapcsolatban így van ez. Ezt azért mondom el, mert én hiszem azt, hogy akik ide eljönnek, mindnyájan, akik itt vagyunk, otthon is szoktunk Bibliát olvasni, tanulmányozni. Most ha ezt így csak olyan formálisan tesszük, hogy elolvassuk, hogy Pál és Timóteus, Jézus Krisztus szolgálja, mindazok, hogy elolvastam egy fejezetet, stb., akkor úgy vagyok, mint volt egy atyafi, aki oda jött, hogy testvér, én egy hét alatt kiolvastam a Bibliát. És mondom, mire emlékszel? Hát nem sokra. Azt mondja, hát akkor még miért töltötted vele az időt? Nem? Ez éppen olyan mondtam neki, mintha azt mondanád, hogy egy hét alatt megettem az egész életem összes ennivalóját, amit enni akarok. Elrontod a gyomrot tőle, és egyszerűen nem használod fel az igét úgy, ahogy kellene. Ez statisztikailag hányszor? Ugye erre nagyon hajlamosak vagyunk, minden statisztikával akarunk kifejezni. És pedig tudhatjuk az életből, hogy a sok az sokszor kevesebb, mint a, és nem több, mint aminek kellene lenni. Na, ezek után most nézzük ezt a szöveget. ez a szöveg. Lényegében három egységre oszlik, három mondat is az eredeti szövegben, a fordításban egy kicsikét máshol vannak a pontok. Ez azért van, mert pontosan ez megint egy ilyen dolog, hogy nagyon sok ember azt mondja, hogy miért nem lehet a Bibliát szó szerint lefordítani. Ezt olyanok szokták mondani, akik csak egy nyelven beszélnek. Ha valaki valamilyen más nyelvet is megtanult, akkor rögtön megtanulja azt, hogy szó szerinti fordítás már pedig nincs. Szó szerint nem lehet lefordítani valamit, hanem csak az értelmét lehet megadni, és éppen ezért át kell szabni a mondatokat is. Mert különben értelmetlen lesz az a szöveg, amit én magyarul el akarok mondani. Tehát a fordítónak az a dolga, hogy elolvassa az eredeti szöveget, ebben az esetben a görög szöveget, megérti, és amit megértett, azt elmondja magyarul. Nagyon pontosan, a lehető legpontosabban. Az első mondat az a harmadiktól hatodik versig terjed, és ennek a tartalmát úgy tudom összefoglalni, hogy hálaadás a gyülekezet szolgálatkészségéért. És erre rögtön vissza fogok térni, de nézzük a második egységet. A második egység az a 7.-8. vers, az pedig úgy lehet mondani, hogy Pál közössége a gyülekezettel, vagy egy kérdéssel, hogy miért bízik az apostol a gyülekezetben. A gyülekezet és az apostol kapcsolata. A harmadik egység pedig azt mondja el, hogy Pál imádságának tulajdonképpen mi a tartalma, mert beszél arról, hogy imádkozik a gyülekezetekért, és ez a tartalom nem más, mint könyörgés a szeretet növekedésért. Ez a 9-től 11. versig terjedő szakasz. Ebben a levél kezdő háladásban ez a három dolog van. És ez a három dolog nagyon érdekesen függ össze. Miután elválasztottuk, meg kell nézni az összekapcsoló elemeket is, hogy hogy kapcsoljuk össze. Elsősorban, hogyha olvassuk ezt a levélkező háladást, ér bennünket egy meglepetés. Ha mi hálát szoktunk mondani az Istennek, akkor ezt ilyen én-te viszonyban gondoljuk el, hogy én kaptam az Istentől valamit, és én az Istennek ezt megköszönöm, ez a hálaadás. Itt most nem erről van szó. Hanem van egy másik személy, nem is egy személy, egy másik csoport, a gyülekezet csoportja, és ebben a hálaadásban lényegében a következő történik. A másikért, akit az Isten adott mellém, hálát adok az Istennek. Ha végignézzük a páli levelek hálaadásait, végignézzünk egy csomó bibliai történetet a háláról, mindig ezt az érdekes háromszöget látjuk. Igazán hálát adni mindig a másik emberrel együtt, vagy a másik emberért, a másik ember bevonásával lehet. És ez már is nyitogatja egy kicsit a szemünket. Mi nagyon sokszor úgy érezzük, hogy az Istennel, én és az Isten, mi jól vagyunk egymással, és nem törődünk a világgal, a világnak száz bajával. A másik ember kimarad. Ápolja ő is a lelkét az Istennel, mondjuk. Mi közöm a többi emberhez? Egy kicsit olyan kainian. Mert hát azért ne felejtsük el, a Kain az egy nagyon istentisztelő ember volt. Gondoljuk csak el, hát a primőr zöldségét elhozta az Úr elé. Mi másféle zöldséget szoktunk nagyon sokszor az Úrhoz hozni, nem a primőrt. De ez a Kain istentisztelő ember volt. És ennek a Kainnak az volt az igazi baja, hogy a végén ennek a borzalmas történetnek azt mondja, hogy avagy őrizője vagyok én. Magyarul mi közöm nekem Ábelhez, amikor Ábelt számon kéri az Isten az imádsága után, hol van Ábel a te testvére? Sose felejtsük el, hogy Isten minden imádságunk után számon kéri rajtunk a testvért. Hol van Ábel, a te testvéred? És ha én azt tudom mondani, hogy java győrizője vagyok én, akkor nem tudok hálás lenni az Istennek. A hála alapállása az azt jelenti, hogy a másikért Istennek adok hálát, és ezért a hálaadásban legalább két dolgot kell észrevenni. Hálás az az ember lesz, aki észreveszi, hogy Isten nem ott messze van, hanem itt van köztünk, ezt mondtam a háláról az előbb, és észreveszi, hogy Isten úgy van jelen, hogy ehhez a másik embernek is köze van. Nagyon sokszor rajta áld meg az Isten, rajta keresztül áld meg az Isten engem, vagy éppen azért áld meg engem, hogy én áldássá legyek a másik életében. Felebarát nélkül Isten áldásáról beszélni és hálát adni nem lehet. Ha kimarad a másik ember az életedből, akkor nem lehetsz igazán hálás. De ki az én felebarátom? Mert hallottam ilyen egzegézist, írásmagyarázatot, hogy a felebarát az, aki félig barát, félig ellenség. Hát nem ilyen egyszerű a dolog. Nem ez a felebarát. A felebarát az az ember, akivel éppen kapcsolatba került. Hogy megbotlik egy néni a villamos megállóba, akkor ő a fele barátom. Ha vakbácsit át kell kísérni a túlsó oldalra, ő a fele barátom. Ha munkahelyen vagyok, akkor épp a munkatársam a fele barátom. Ha gyülekezetbe ülök, éppen az, aki megossza velem a panaszát, vagy nem ossza meg a panaszát, csak megtudom, ő a fele barátom. A fele barát az az ember, aki mellettem van. Akivel egy levegőt szívok, így lehetne mondani. És ez az ige azt mondja, hogy lényegében ezen fordul meg minden. Hálát azért nem tudunk mi adni, mert ezt a két dimenziót nem értjük. Nem értjük azt, hogy Isten itt van velünk a Földön, és újra segít nekünk, hogy Jézusnak az a legbiztosabb utolsó ígérete. Mi volt a Jézus szava Máté evangéliuma szerint, amit utoljára mondott a tanítványoknak? Az, hogy ímé, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Mi az, amit a ma a keresztények nem hisznek? Pontosan ezt. Elmondják a keresztények, hogy egyszer régen Jézus itt volt, és majd eljön ítélni eleveneket és foltakat, és itt lesz. De ma? Valahol talán a mennybe van, persze hát ő le tud nézni, néha-néha talán még rám is néz az Isten, de hogy nincs itt velem, az biztos. Pedig Jézus pontosan azt mondta, hogy ímé, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, de ez csak akkor igaz, hogyha én ott látom a másik emberben is az Istent. Ezért mondja a Máté evangélium, arra adjunk csak Máté evangéliumánál, a 25. fejezetben, amikor Jézus visszajöveteléről beszél, és az egész nagy-nagy Máté 24-nek a nagy apokalipszisét befejezi Jézus, azt a példázatot, hogy a jobb és bal keze felől állítja az embereket majd a manapon, és a kérdés az, hogy amikor éhes voltam, ennem adtatok. Vagy éhes voltam, nem adtatok ennem. Szomjas voltam, innom adtatok. Nem adtatok innom. És így tovább. Két csoportnak. És mind a két csoport azt kérdezi, mikor láttuk, Uram, hogy ez történt volna? És akkor Jézus azt mondja, akkor, amikor megcselekedtétek eggyel az én legkisebb atyám fiai közül. Vagyis, a hálaadás az az eszköz, levonjuk ebben ennek a tanulságát, aminek a segítségével Jézus jelenlétének tudatában megerősödhetek. Hogyan? Úgyhogy észreveszem azt, hogy a másikon keresztül áld engem az Isten, vagy azt akarja Isten, hogy én a másik életében az ő áldását közvetítsem. Tehát a hálához, Isten áldásának elfogadásához szükség van a felebarátra. Felebarát nélkül nincsen Isten áldása. És ez egy nagyon fontos dolog. Ma, amikor a közösségek szétesésének a korszakában élünk. Nagyon fontos ezt tudni. A következő gondolat az, és mindenkor minden könyörgésemmel, örömmel imádkozom mindnyájatokért. Úgy lehetne mondani, hogy imádkozni viszont, akkor, hogyha ez az alapfeltétel megvan, ez a két pólusa megvan a mi hálaadásunknak, Istenre és felebarátra néző pólusa, akkor nem lehet másként, mint örömmel. Sóhajtozva nem lehet. Lehet sóhajtozva imádkozni, van, amikor tusakodunk, de az igazi hálaadás az mindig együtt jár az örömmel. Na, minek örülünk? Ugye ezt szoktuk kérdezni, hogy minek tudsz örülni? Az embernek megint van egy ilyen beteges elképzelése az örömről. Örülni fogok akkor, hogyha a lottó főnyeremény az enyém lesz, mert most az nagyon nagy pénz lesz. Egyszer csak meg fogja nyerni azt valaki. De én most jósolok, nem vagyok proféta, sem profétának fia. Bárki nyeri, azt nem a felhőtlen öröm lesz az a nagy nyeremény. Nem? Az öröm az más. Nem lehet pénzen örömet venni, nem? Az nem igazi öröm. Az öröm az abból jön, hogy én Istennel és az emberrel a hálaadásban találkozom. Hálát csak örömmel lehet adni, mert ennek az örömnek van egy háttere. Korábbi tapasztalataim. Megnézitek a negyedik verset, ugye arról volt szó, és mindenkor, minden könyörgésemben örömmel imádkozom mindnyájatokért. Miért tudta ezt az apostol megtenni a fogságban? Nem csak azért, mert ezek a filippiek olyan kedves emberek voltak, ott volt az a Lídia, befogadta a házába, és hát gazdag asszony is volt, bíboráros volt, az nem éppen egy rossz foglalkozás volt akkor se. Nem ez az öröm igazi oka. Az apostol arra gondol, milyen jó volt Filippiben, mert Istennel és velük. Még egyszer mondom, Istennel és velük együtt voltam. Egyedül sírni lehet, de nézzük meg, az örömet azt mindig meg kell osztani. Titokban nem lehet örülni, nem? Titokban lehet sírni, de titokban nem lehet örülni. Tessék ezt végig gondolni. Az öröm az mindig ott virágzik ki, ahol létrejön egy közösség. És a bűnnek pedig az elsődleges hatása mindig az, hogy a közösségeket robbantja fel, nem? Az első bűn kizavarta, végső soron, az első bűn kizavarta az első emberpárt, az Éden otthonából, közösségéből, nem? A bűn megtörte az Istennel való kapcsolatát, megtörte a másik emberrel való kapcsolatát, egészen Kain testvérgyilkosságáig elment ez, megtörte a természettel való kapcsolat, minden emberi kapcsolat, amiben mi igazán emberek vagyunk, megtört. Az öröm ennek az ellentéte. A bűn ellentéte az öröm. Helyreáll a kapcsolat. És az imádságnak ebben van az ereje. Miért kell egymásért imádkozni? Mert az Isten nem hallja meg az egy embernek az imádságát, nem? Sokan mondjuk, hát ha akkor elhiszi az Isten. Ezért imádkozunk egymásért? Úgy gondolom, ez nagyon naív dolog lenne, nem? Mi azért szoktunk egymásért imádkozni, bár többet tennénk, mert az imádság, nézzétek meg, hogy összehoz két embert, három embert, négy embert. Régen, amikor még többet evangélizáltam, egész sorozatokat, elmentem egy gyülekezetbe, előkészítettem a sorozatot, és meghagytam azt, hogy név szerint írjuk össze azokat, akik meg akarunk hívni, vendégeket, összeírtuk őket,

gyülekezeti társadalmi életünket, bejön a vendég, becsap a ménkű. Mindenki viselkedik. Voltatok már olyan helyen, ahol körülöttetek viselkedtek? Borzalmas érzés, nem? Borzalmas. Nekem a hidegén rázza most a hátamat, mert eszembe jut egy pár ilyen helyzet, hogy viselkednek. Jó, borzalmas. Nem? Ezért az emberért biztos nem imádkoztak. Miért? Mikor bejött, egy idegen jött be. Nyílik az ajtó, és jön egy másik vendég. Fülig ér a szája a gyülekezetnek. Hatan segítik le a kabátját, nyolcan ugranak oda, egymás szájából veszik ki a szót, biztos, hogy imádkoztak érte. Miért? Azért, mert nem egy idegen jött be az ajtón, hanem egy ima tapasztalat, nem? És mi nagyon sokszor el szoktuk mondani, hogy egy emberről mindig beszélni kell az Istennel. Szóval az Isten nem csak rám kíváncsi, hogy én elnyögöm, hogy milyen bajom van, Uram, te tudod, hogy mennyire kellene ez a lottó ötös? Ugye? És akkor kiosszuk a programját az Istennek. Mi mindig nagyon jól meg tudjuk tervezni az Isten munkáját, hogy Istennek mit kell csinálni. És elmegyünk mindig a másik mellett, akihez küldettünk Istentől. Erre való az imádság, hogy megtanítson közösségbe lenni. Nem egy kiismerhetetlen idegen, hogy Uram, bocsá, ilyen nincsen, egy undorító másik jön be, hanem az ima tapasztalatom, akiről már beszéltem az Istennel. Itt erről van szó, és nézzük csak tovább. Mi ennek a közösségnek a további alapja? Mert közösséget vállaltatok az evangéliummal az első naptól fogva mind a mai napig. Ez a közösség ez nem egyszerűen barátságon alapszik, hanem közösséget kell vállalni az evangéliummal. Mit jelent az evangéliummal való közös? Mi az, hogy evangélium? Az evangélium az nem más, mint Istennek az az öröm híre, hogy ő szolidáris velem. Így tudom mondani modernül, nem? Az evangélium az az, hogy Isten tesz értem. A mennyben nem Sputnikkal kell menni, nem is Challenger rakétával, hanem a Biblia pontosan ennek a fordítottjáról szól, hogy Isten jön hozzám. Nem csak egyszer régen, Galileába, amikor prédikált, meg Jeruzsálembe, meg a kereszten, hanem Isten újra és újra megkeres engem. És ezt a jó hírt kell elmondani az embereknek. A mai elmagányosodott embernek el kell mondani, ember nem vagy egyedül. Ott van veled Jézus. Veszed észre, hogy az életedben mennyi-mennyi minden dolog történik? Milyen nagyszerű dolog ez? Ezért van az, éppen ezért meg vagyok győződve, aki elkezdte benneteket a jó munkát, bennetek a jó munkát, el is végezi Jézus napjára. Mi is úgy kerültünk ide, hogy megszólított az evangélium, nem? Emlékeztek arra a pillanatra, hogy ezzel csak úgy éreztük, hogy ez hoppá nekem szól. Emlékeztek erre? Ez a hoppá nekem szól. Lehet, hogy szaladtunk előle hosszú ideig, de egyszer Isten megállított, és azt mondta, hogy most rólad van szó. És Jézusnak én is lehetek így az eszköze. És ő elkezdett bennem valamilyen munkát. Mi mindig állandóan, és a kereszténység mindig ez a gyengéje, elkezdjük magunkat tökéletesíteni, egy ilyen öntökéletesítő önképző körré akarjuk tenni az egész kereszténységet. Majd én valamit csinálok magammal, majd én keresztény leszek. Mintha ez az én hatalmamban lenne, hogy én ugye kifényesítem a lelkivilágomat, hogy csillogjak, villogjak, és akkor keresztény leszek. Nem. Ő dolgozik én bennem. Nekem csak,
Hálás

kell adnom. Hogyan? Észreveszem őt az életemben, és észreveszem a fele barátot. A fele barátunk keresztül áld, és rajtam keresztül áldja a fele barátot. És én biztos lehetek, hogy elvégzi ezt az ő eljövetelének napjára. Isten nem gyárt selejtet. Na jó, azt mondjátok, hogy akkor hogy lehet elkárhozni? Úgy, hogyha én szembefordulok ezzel, és nem tudok hálás lenni, nem veszem észre Istent az életembe, és azt mondom, hogy én nem. Nemet mondani mindig lehet. Szembefordulni mindig lehet. De ha én igen mondok Jézusra, akkor nekem nem aggódni kell a lelkismeret. Jaj, Jézus, gyere már, mert lekésük a határidőt. Hát ostobaság, nem? Ő elkészít biztosan az ő eljövetelének napjára. Itt ígéri az Úr. A hála ablakja az a bizalom, hogy az evangélium bennünk célba ér. Hála alapja az a bizalom, hogy Isten nem kezd el semmit hiába. Azt gondolod, hogy véletlenül vagy itt? Ne gondold. Isten ma elhozott ide. Valamit ma akar veled tenni. Én nem tudom, hogy mit. Talán te se tudod, hogy mit. De Isten ma valamit tenni akar veled. És hogy ez milyen környezetben zajlik, ez a második nagy kérdéskör, ami sokkal rövidebb, mint az első. Pál itt a gyülekezettel való közösségről val, és elmond egy példát. Ez egy olyan, mint egy intermezzo. Ebben az intermezzóban elmondja Pál azt, hogy tulajdonképpen az ő életében hogy van, az ő életében sincsen más. Ő nem kioktatni akarja a gyülekezetet. Háladásban sohasem marad az ember az Istennél, hanem mindig azok felé fordul, akikkel Isten összekapcsolta az ő életét. És úgy kezdi, hogy szívemben hordtalak benneteket. Mit jelent ez, hogy a szívemben hordtalak benneteket? Mi ezt egy kicsit érzelmesebben gondoljuk el, mint az ókori ember. Az ókori ember, ezt mindig mondom, ez egy nagyon érdekes gondolat, és mindig el szoktuk téveszteni, nem a szívével érzett, az ókori ember a szívével gondolkodott, vesélyével érzett. Ezek is egy hasonlatok, hogy ha lágyuljon meg a szíved, ez azt jelenti a mai életben, hogy valaki úgy érzelmileg hangolódjon rá valakire. Héber ember a szívével gondolkodott. A belső döntés, a belső döntések világa, ez volt a szívvilága. És amikor azt mondja, hogy a szívemben hordozzalak benneteket, akkor arról van szó, hogy ő neki nem egy érdekkegyessége van, hanem a belső indítékai azok, hogy ezek az emberek azok, akikért én felelős vagyok. Tudjátok, hogy mikor van rendben a mi életünk egy gyülekezetbe, egy közösségbe? Nem akkor, amikor fogyasztói vagyunk a szeretetnek. Ez nagyon sokszor olyan jó dolog. Én ide szeretek jönni gyerekkorom óta ebben a teremben, engem annyit szeretgettek már. Én ezt el tudnám mondani. Amikor én megkeresztelkedtem, és a vallástételemet tettem, én akkor értettem meg valamit. Hogy én ezért a gyülekezetért felelős vagyok. Isten rajtam keresztül adni akar valamit ennek a gyülekezetnek. Arról van szó, és ez a minden egyes tagnál így van. Én nekem valamit kell ide hoznom, szeretetet kell hoznom ebben a gyülekezetben. És Istennek holnapi nap, vagy a mai nap is megvan a munkája. Talán látok egy bánatos embert, azt fel kell vidítani. Talán látok egy tanástalan embert, azt végig kell hallgatni. Szóval valami közöm van az Istennel, akkor én nekem ma van feladatom. És az egység az nem a sorsok külső egyformaságában van, hanem az indítékok egységében. Azért mondja azt, hogy ti ott és én itt teljesen egybe, én a börtönbe ülök, ti szabadon éltek, és mégis egyek vagyunk, nem? Én az evangéliumért most ülök itt a börtönbe, ti pedig az evangéliumért dolgoztok itt, és milyen jó, mert egy munkában vagyunk, nem? Mi nagyon sokszor az egységet azt úgy akarjuk elérni, hogy mindenkit egyformára esztergálunk.
Mindenki ugyanolyan legyen, mint én, akkor nagy egység lesz. Mindig a magam hasonmását keresem. Pedig ez borzalmas lenne, gondoljátok el, csak egy olyan mezőt, ahol minden szálfű egyforma lenne. Istennek nem ilyen a világa. Isten a különbözőségekben él, nem? De ez a különbözőség nem arra való, hogy én azt mondjam, én nem olyan vagyok, mint te. És én szebb vagyok, mint te. Meg jobb vagyok, mint te. Hanem a mezőnek a törvénye az az, hogy minden fű a másik fűért van. Nem? Egyik a másikáértból él. Mind a kettő igaz? Ez így van Isten népek között is. És ezért, aki Krisztus követője, annak az életének az értelmét az evangélium adja, és az evangélium az a szabadulás jó híre. Ugye azt mondja itt, így kell gondolkodnom mindnyájatokról, mert szívemben hordoztalak titeket, mivel fogságomban is az evangélium védelmére és megerősítése közben a mindnyájan együtt részesültök velem a kegyelemben. Mert tanúm az Isten, mennyire vágyódom mindnyájatok után a Krisztus Jézus szeretetével. Ugye az evangéliumnak két dolgát említi, az evangélium védelmezését és megerősítését. Mi az evangélium védelmezése? Ez egy jogi kifejezés, az azt jelenti ma, úgy lehetne mondani, hogy a tanúskodik. Vajon a mi életünk tanúskodik az evangéliumról? Ha az én életemen nem látják, hogy jó valamire az evangélium, akkor miért akarom, hogy kövessenek engem? Ha én mondjuk ügynökölnék, és dugóhúzót árulnék mindenkinek házról házra, nem tudnám ezt jól csinálni, ha nem volnék meggyőződve, hogy ez a legjobb dugóhúzó a világon. Nem? Miért akarunk úgy Krisztus evangéliumáról beszélni, hogy mi nem akarunk vele élni? Ez a kereszténységnek a nagy baja. És aztán azt mondja, hogy az evangélium megerősítése. Hát az evangélium rá szolgál arra, hogy megerősítsük. Mi az evangélium megerősítése? Az evangélium megerősítése az nem más, nem Pál védi az evangéliumot, hanem Pál életében nyilvánvalóvá válik az evangélium, nem? A mi életünkben nyilvánvalóvá válik az Isten vezetése. És ezért az apostol így fejezi ezt az imádságot be, és imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek is, ismerettel és igaz megértéssel. Szeretet az nem érzelem, szeretet az nem telik ki az emberből, imádkozni kell érte, és a bővölködés, a lelki meggazdagodás az ismeretben és igaz megértésben történik. Az ismeret az mindig közösség, nem? És mit jelent az igazi megértés? A szeretet az nem abban mutatkozik meg, hogy én tudom, hogy mi az igaz, hanem elfogadom úgy a másikat, ahogy van, hogy az életébe vigyem az igazat. Mindig gondoljatok a bűnös nőre. Én azt hiszem, hogy az a vád, amit ott elhangzott, hogy meg kell érte kövezni, az igaz volt. Csak mi volt a probléma? Hiányzott a szeretet, nem? És most jön Jézus, és egy szót se szól, nem prédikál a szeretetre. Ír a porba, és nem a kőbe, mi kőbe írnánk a másik bűnét, amit elfúj a szél. Csak a szeretet abban mutatkozott meg, hogy át kellett élni azt, hogy valaki lát engem. És itt a vége. Gazdagon teremjétek az igazság gyümölcsét. A hálaadás gyümölcsözővé teszi az életünket. És a gyümölcsnek az a lényege, hogy soha nem értem van. A gyümölcs az mindig azt jelenti, hogy én vagyok a másikért. És ezért tudjátok, mit jelent kereszténynek lenni, ezt tanuljátok meg. Keresztény egyenlő
Krisztusnak olyan követője, aki másokért itt élő, kereszténységet csak élni lehet, embernek, nem angyalnak, nem ufónak, vannak ilyen ufó keresztények, nem ufónak, embernek, úgy nagybetűvel írva embernek, lenni. Nem majd, most. Ez a keresztény. És Pál ezen a nagyon gazdag alapon tud örülni.

90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld, és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod. Térjetek vissza, embernek fiai! Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik, és sarjad, és estére elhervad, és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.

104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy Te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain. Aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estéig. Mély számtalanok a te műveid, Uram, mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, dicsért!

73. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohár vizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt Isten, és van-e a magasságosban értelem. Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoztak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te.

Radnóti Miklós, törvény. Darvak irkálnak változó betűket az égre, s hangjuk úgy potyog, kopogva, mint a jég. Utánuk pillant most az ég, s megáll a támolygó idő. Az ősz emlékké válik, és szikrázva élesül a szó, mint lomb közt pirosan ejt a szél. Szinte fütty, mi ideér, oly sikoltva ejti el. Mert fagy készül itt, utána hull a hó, s majd alá kerül kegyetlen a földi mozgalom. Te bujdos ott, s egy hajnalon az új fű kidugja tőrét. Törvényez, eddig él. Erős a tél, de sűrű lázadás tör majd belőle föl tömötten. Velünk tartasz éj, mögöttem sugva kérdez így a tájék. Bólintok, s érzem arcomon elégedett szelét, piros láng a lomb, és int, hogy nem felejt. Figyelj te is, levelet ejt eléd is. Várja válaszod.

0: Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atyától, üdvözítő Jézus Krisztusunktól és a Szentlélek Istentől mind örökké. Amen. Áldott az Isten, akinek végtelen kegyelme és szeretete révén én ismét együtt vagyunk. Együtt Isten ígéjével. Együtt, hogy meghallgassuk Istennek itt és most hozzánk intézett üzenetét. Mert amelyek régen megírattak, a mi tanulságunkra írattak meg, hogy békességes tűrés által és az írásoknak vigasztalása által reménységünk legyen. Ennek a reménységnek nevében és ennek a reménységnek jegyében, gyertek testvéreim, összpontosítsuk figyelmünket Isten üzenetére. Ha előző tanulmányunkból megértettük azt, hogy nekünk küldetésünk van e világ felé, hogy mint keresztény ember nem szigetelhetem el magam a másik embertől, hogy felelősséggel tartozom azért a másik embernek, akit a Biblia az én fele barátomnak nevez. Ha megértettük, mit jelent ez a kérdés? Menni vagy nem menni? Ha megértettük, hogy vétkesek közt cinkos, aki néva, s atyafiaiért számot ad a testvér, nincs mód nem menni, ahová te küldtél. Ha mindezt megértettük, gyertek testvéreim, tisztelt hallgatóink, tegyünk egy lépést előre Biblia tanulmányunkban. Nézzük meg, milyen következményekkel járhat, amikor önhibádból rossz irányba tartasz. Az ígei alapot mai tanulmányunkhoz a Jónás próféta könyve első fejezetének első három verséből idézem. És lőn az Úrnak szava Jónáshoz, az amittai fiához, mondván: kelj fel, menj Ninivébe a nagyvárosba, és kiálts ellene, mert gonoszságuk felhatolt elém. És felkele Jónás, hogy Társisba szaladna az Úr elől. Leméne azért Jáfóba, és találna ott egy hajót, amely méne Társisba, és megadván a hajóbért, beszállna abba, hogy Társisba menne velük az Úr színe elől. Hallgassuk meg, hogyan foglalja versbe nagy költőnk Babits Mihály e történelmi képet.
1: Kerülvén azért Jáfó kikötőbe hajóra szállott, mely elvinné őtett Társis felé, és megadta a hajóbért, futván az urat, mint tolvaj a hóhért.
0: Volt egyszer egy próféta Izraelben, élete és munkássága második Jeroboám uralkodásának időszakára esett, Krisztus előtt 783 és 743 között. A prófétát Jónásnak hívták. Nem különleges név, azt jelenti galamb. Különben az Új Testamentumban is megtaláljuk ezt a nevet. Így hívták Péter apostol édesapját is. A proféta apjának is ismerjük a nevét, Amittainak hívták, ami hűséget jelent. Szülőfaluja Gátkéfer, a mai Elmesháda nevű falucska volt Izrael északi tartományában. Köztiszteletnek örvendő proféta volt. Ő profétálta meg Izrael győzelmét Arám felett. Profétálása nyomán boldog, békekorszak következett az országban. Hiszen északon Hamat, délen pedig az Araba, azaz Holdtenger volt az ország határa, és a nép méltán látta ebben a virágzó korban a salamoni korszak visszatérését. Hát ugye, testvéreim, tudjuk, hogy szerencsés az a proféta, aki ilyen kedvező üzenettel bízatik meg. Így tehát nem csodáljuk, ha Jónást tisztelték hazájában. Az északról jövő arámveszély elmúlt, és ezt különösen szülőföldje becsülte nagyra. Jólétről és gazdagságról prédikálni, jólétről és gazdagságról profétálni, sőt ennek beköszöntését is megérni, mindig is népszerű dolog volt, és mai napig is az maradt. Jónásnak ez a megbecsülése a zsidó hagyományokban is tükröződött. Nagyon régi zsidó hagyomány azt tartja, hogy ő lett volna a sareptai özvegyasszonynak a fia, akit ílés támasztott fel a halálból. Megint mások pedig úgy tudták, hogy ő volt az a proféta növendék, mai nyelvvel szólva az a teológiai hallgató, akit Elizeus elküldött Jéhuhoz, hogy királlyá kenje őt. Azonban a szomorú a történetben az, hogy Jónás népszerűsége csúcsán elfeledkezett arról, hogy ő csupán csak egy szolga. Isten üzenetének szolgája. Létének nem az adott alapot és értelmet, hogy szülőföldjén tisztelték, hogy szerették az emberek, hogy népszerű volt, hanem az, hogy a magasságos Istennek ügyét szolgálta. A történetben az a még szomorúbb, hogy mi sem vagyunk mentesek a jónási kísértéstől. A szolgálatból általában és legtöbbször a ránk háruló dicsőség érdekel, és ezt látjuk. Azt, amit a szolgálatunkért az emberektől kapunk. Azt keressük, hogy mit ad nekünk Isten az ő szolgálatán keresztül. Emögött viszont meghúzódik a gőg és a büszkeség kísértése. Zebedeus fiai és a többi tanítványok önként áldozatot vállalva követték a mestert, ám a gőg kísértése, a kitekinthető nagyobbnak kérdése még hosszú éveken át hatalmába tartotta őket, s még az utolsó vacsora ideje alatt is fertőzte szívüket a látszat nagyság keresése. Csak Krisztus keresztje tudott ennek a kísértésnek véget vetni, na meg a jeruzsálemi felház tapasztalata. Jónást, szolgáját az Isten új megbízatással, új küldetéssel szólította meg. Ez volt az Úr ígéje Jónáshoz, az amittai fiához. Indulj és menj Ninivébe, a nagyvárosba, és prédikálj ellene, mert feljutott hozzám a rosszasága. A küldetésre természetszerűen mindig engedelmesség a válasz. Az engedelmesség a hűségnek próbája. Isten ma sem hűség fogadalmakat vár tőlünk, hanem engedelmességet. Mert szépen elmondhatjuk, akár a keresztségi hitvallás tételünket, akár a konfirmációi fogadalmunkat, de ez még nem minden. A hangzatos szólamok helyett Isten engedelmességet és szolgálatot vár mai gyermekeitől is. Ebben a két bevezető versben, amelyet felolvastunk elmélkedésünk elején, semmi szokatlan, különös dolog nincs. Hiszen Isten azért hívta el mindig a szolgáit, mert feladatot, küldetést bízott rájuk, és engedelmességet várt el tőlük. De a küldetés mindig próba. És a próbatüze mindig új engedelmességhez vezet. Ezért a kérdés. Van-e elég bátorság és szeretet a prófétában? Minden küldetés újra meg újra felveti ezt a kérdést. Nem csak akkor, de ma is. Bennünket is küldetésünkkel próbál meg az Isten. Jónás sajnos megijedt a küldetéstől. White Helene ihletett tollából ezt olvasom. A megbízatás nehézségeit látszólag lehetetlen voltát kezdte mérlegelni, így kételkedni kezdett. Még nem a következményektől fél, csak a nehézségek valószínűségétől, lehetőségétől riadt vissza. A mi félelmünk sem az igazi nehézségek között születik, hanem mi is, valljuk csak be, a nehézségek árnyékától szoktunk megijedni. Ha eljutnánk az engedelmes cselekedetekig, akkor megnyílna előttünk mindennapi életünk vörös tengere. De mivel csak a parton topogunk, csak árnyéktól félünk, Azelől próbálunk menekülni, ami véleményünk szerint megtörténhetne velünk. Ezért mi sem vagyunk több, mint egykor volt Jónás. Jónásnak talán emberi számítás szerint igaza volt. A küldetés veszedelmes volt, na meg kényelmetlen is. Először is ott kellett hagyni azt a helyet, ahol köztiszteletnek örvendett. Ahol mindenki becsülte, és mindenki tudta róla, hogy ő milyen fontos embere az Istennek. És következésképpen milyen nagy ő, Jónás, az embertársai között. Az üzenet átadása is kockázattal járt. Nem volt népszerű egy idegen prófétának az ereje teljében lévő város számára egy ilyen népszerűtlen, egy ilyen veszélyt hordozgató üzenetet hirdetni. Tudnélik, Ninivé akkor élte fénykorát. Az egész világ csodálta a várost. Asszíria fővárosa volt, a Tigris keleti partján. Jónás mennél inkább mérlegelte az üzenet esélyeit, annál kevesebb bizalma maradt. Azonban Isten ügyének örök törvényszerűsége, hogy a látszatok ellenére is biztosan halad előre. Aki mérlegelni kezd, aki megpróbál alkudozni az üzenettel, a megbízatással, a lehetőségekkel, testvéreim, az akkor is, ma is és mindenkor elbukik. Isten a megváltási tervben mindig úgy cselekszik, hogy mi emberek azt tapasztaljuk, hogy Isten minden ügye felett elhangzik ez a szózat. Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útaitok az én útaim. Olvassuk Ézsaiás 55:8-ban. A küldetés teljesítéséhez, az engedelmességhez hitre van szükség. A hit pedig mindig kockázatvállalást jelent. Egy olyan állapotot, amikor az engedelmesség az Istenbe vetett bizalomra, és nem az emberi józan ítéletre vagy belátásra épül. Testvéreim, ha Ábrahám annak idején nem vállalta volna a hitnek ezt a kockázatát, soha nem indult volna el az alapokkal bíró város felé. Jónás viszont
1: félt a várostól, sivatagba vágyott, ahol a magány és a békesség övezze, sem hogy a fedett népség megkövezze.
0: Jónás, hallottál? Nem az Istent tagadta meg, csak egyszerűen nem vállalta a küldetést. Önmaga előtt valahogy így tudta igazolni tettét. Ilyeneket mondhatott magának. Nézd, te már nagykorú vagy. Lehet már annyi önállóságot, hogy magad is ki tudod választani a misszió területet. Képességednek, adottságaidnak megfelelően. Minek töltenéd idődet azzal, hogy Ninivébe menj, találsz te közelebb is munkaterületet. Valahogy így bölcselkedhetett Jónás önmagát. És ha nincs munkaterület, hát akkor annyi szolgálat után, annyi profétálás után, annyi prédikáció után, hát neked is jogod van néha egy kis pihenésre. Eltöltöd majd az idődet egy csendes, pusztai helyen, naponként dicsőíted majd az Istent, és várod, amíg Isten közelebb teremt számodra szolgálati helyet, lehetőséget és küldetést. A magányos békességben Jónás szívesen vallotta magát Isten prófétájának. Különösen akkor, ha ezért tisztelet is őrezte becsületben őszülő homlokát. De figyeljük csak meg a történetet, testvérei! Jónás végső fokon nem csak a várostól félt, hanem az üzenet következményeitől is. Mert maga vallotta később.
1: Azért akartam először Társusba menekülni, mert tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy. Hosszú tűrő, végtelenül hű, aki megbánod a rosszat.
0: Megfigyeltük? Jónás elég alattomos módon vádolja az Istent. A kegyelméért, a bűnös ember iránti szeretetéért, a megbocsátásért, a rossznak megbánásáért. Ezért Jónás számára legalább olyan félelmetes volt az a lehetőség, hogy Ninivé lakossága elfogadja a kegyelmi üzenetet, mint az, hogy megkövezik ezért az üzenetért. Hiszen Ninivé árnyéka egyre jobban fenyegette második Jeroboám békés államát. És ha most Jónás a niniveiekre hozza Isten kegyelmének szerencséjét, megint ott a baj. Akkor otthon, a köztiszteletben álló prófétából közönséges hazaáruló, Isten népének árulója lesz az emberek kortársainak szemében. Nem. Ezt Jónás nem tudta vállalni. S mivel félt a ninivejektől, és mivel önmagát jobban szerette, mint a küldetését, nem is szerette őket annyira, hogy kockáztasson a küldetésért mindent. Ezért Isten el kellett vegye tőle azt, ami Jónást elszakította Istentől.
1: Hát, ez ma is missziónk nagy kérdése.
0: Tudjuk-e annyira szeretni Ninivét, hogy készek legyünk vállalni saját érdekeinknek kockázatát, saját érdekeinknek feladását. Jónásból, testvéreim, azért hiányzott a küldetés teljesítéséhez a bátorság, mert szeretni nem tudott. A szeretet hiánya azóta is és mindmáig csak vakmerőséget szül. A bátorság mindig a szeretet erejéből fakad. Figyeljük csak meg a példákat. Ábrahám azért volt bátor vitatkozni az angyallal Sodomáért és Gomoráért, mert szeretett. Szerette ezeknek a bűnös városoknak lakóit, mert testvéreinek tekintette őket. Mózes azért, mert többször is nemet mondani az Istennek, amikor Isten a népet el akarta pusztítani, hitehagyása, zúgolódása, fellázadása ellen. Mózes azért tudott Istennel vitatkozni, mert szerette a népet, és kész volt tenni is valamit népe érdekében. A nép viszont azért nem volt képes elindulni Kánaán felé, mert éppen az Istennel való szeretet közössége hiányzott. Márpedig enélkül a szeretet nélkül mi is valahogy ilyen jónási módon mentegetőzünk.
1: Mi közöm nékem a világ bűnéhez? Az én lelkem csak nyugodalmat éhez, az Isten gondja, és nem az enyém. Senki bajáért nem felelek én. Hagyjátok itt meg.

Jónás nem közömbösen fogadta a parancsot. Nem engedte el füle mellett Isten szavát. Figyeltétek? Felkelt. Útnak indult. Áldozatot hozott az Úrért. De az ellenkező irányba indult. Társis felé. Ez egy föníciai tartomány, Tartessus, a mai Spanyolország területén. A korabeli földrajzi ismeretek mellett ez volt az egyik legtávolabbi pont az ellenkező irányba, Ninivétől. Jónás tehát ki akart kerülni Isten látószögéből. Hát ma is úgy történik mindig, akiből a bátorság és a szeretet hiányzik. Annak csak ez a meglátás és ez a megérzés, ez a megoldás látszik kézenfekvőnek. Jónás viszont cselekedetével azt is elárulta, hogy túl kicsinek, túl emberinek látta az Istent. Olyan valakinek, aki elől el lehet bújni, aki sok dolga és gondja között talán elfelejti a prófétát, és így tovább. Hát testvéreim, az az ember, aki ma is nagynak látja magát, szükségszerűen kicsinyíti az Istent. Ahogyan nőtt Jónás büszkesége hírneve miatt, úgy csökkent Jónás előtt Isten hatalma. Isten nem véletlenül bízta Jónásra a nem Ninivének szóló üzenetet. Ebből nem csak a Ninive beliek, de Jónás is kellett, hogy tanuljon. Isten arra akarta megtanítani menekülő prófétáját, hogy az ő uralma kozmikus uralom. Az ő uralma az egész világra és az egész világot átfogó uralom. Ma is üzenethirdetésünknek, minden keresztény szószék üzenethirdetésének sarkalatos pontja az, hogy az ige hirdetője elég nagynak látja-e Istent, hogy önmagát a hatalmas, mindenható és mindentudó, de mindenkit szerető Isten szolgálatába állítsa. Az egytálentumos szolgának igazi bűne nem az volt, hogy elásta a rábízott kincset. Ó, ez csak következmény volt. Az igazi okáról maga a szolga vallott, amikor az ura számon kérő szavára ezt válaszolja. Uram, tudtam, hogy te kegyetlen ember vagy, és folytatja a vádat az őt megbízó úrral szemben. Hát ez az elferdült istenkép volt az igazi bűne az egytálentumos szolgának. Ezért ma is a mi keresztény szolgálatunk válsága az istenképünk válsága. Üzenetünkben Isten nem csak másoknak üzen, a reánk bízott üzenetben önmagáról akar tanítani minket.

Jaj annak az íge hirdetőnek, testvéreim, aki csak másoknak akarja hirdetni Istennek üzenetét. Jaj annak a prédikátornak, aki elsősorban nem önmagának prédikál, hanem csak másoknak. Isten azért bíz meg bennünket üzenethordozással, hogy elsősorban minket tanítson, és majd rajtunk keresztül, mint méltatlan eszközökön keresztül közölje üzenetét az ember világ felé. Isten azt akarja, hogy üzenetünkben ismerjünk önmagunkra. Azt akarja, hogy a hirdetett üzenetben elsősorban mi ismerjünk rá megbízó Istenünkre. És Jónás éppen erre volt képtelen. Ezért emberileg egyetlen logikus út maradt számára, a menekülés. Ezért megadta a hajóbért, futván az urat, mint tolvaj a hóhért. Jónás nem tudott az Úrnak színe előtt élni, hiszen ehhez mindig és ma is az kell, hogy elvállaljuk a küldetést. Felelősség abban a tudatban élni, hogy valakinek tekintete állandóan rajtunk nyugszik. De egyben megnyugtató érzés. Abban a tudatban élni, hogy Isten gyermeke vagyok, és az én mennyei atyám szeme mindig, mindenhova, mindenkoron elkísér engem. Jónás elfeledkezett arról, hogy Isten minden tudó, minden ható és mindent látó. Inkább elindult a nagy kalandra, ellenkező irányba, önszántából, kitervelten. Ez volt Jónás bűnének súlyosbító körülménye. Ó, hány ilyen kalandja van az üdvösség történetben? Hány ilyen kalandor próféta tagadta meg a szolgálatot? Hányszor fárad ma is Isten, hogy felrázza, visszahozza a küldetés színterére a prófétát. Hányszor hozunk mi is szánszándékkal szomorúságot mennyei atyánk szívére, amikor elfeledkezünk arról, hogy Isten megbízatást adott nekünk. A megbízatás ide szól, ahová Isten küldött. Nem pedig az óceánon túlra, nem pedig nyugati irányba, ahol talán a prédikálásodért egy nagyobb darab kenyeret vagy fehérebb falatot kapsz. Ha bárkinek megbocsátható, hogy elhagyja szülőföldjét, földi hazáját, két embernek meg nem bocsátható bűn. Az orvosnak és a papnak. Nincs jogunkban elhagyni szenvedő embertestvéreinket, mert valahol jobban meg
megfizetik munkánkat. Erre nincs jog. És nincs joga a lelkipásztornak elhagyni a nyájat egy könnyebb, egy jobb megélhetőségért, egy nagyobb darab kenyérért, egy jobb márkás autóért. Csengjen mindenkor fülünkben, és ezen túlmenően lelkiismeretünkben nagy költőnknek szava. A nagyvilágon e kívül nincsen számodra hely. Áldjon vagy verjen sors keze, itt élned, halnod kell. Amen. Imádkozunk. Minden bűnt és emberi gyarlóságot oly kegyelmesen megbocsátó Istenünk, szent hódolattal állunk kegyelmi trónusod elé, ez alkalommal is, amikor üdvözítő Jézus Krisztusunk nevében, s az ő vérének érdemében kérünk téged, Atyánk, bocsásd meg sokszor menekülő gyermekeidnek, sokszor felelőtlen prófétáidnak vétkét, mulasztását, bűnét. Köszönjük Istenünk a hozzánk küldött üzenetet. Köszönjük, hogy az egykori Jónás próféta a mi prototípusunk. Köszönjük, hogy felhívtad figyelmünket, hogy az ő történetében magunkra ismerjünk. Kérünk Istenünk, tudatosítsad bennünk a felelősség érzetet önmagunkért, üzenetedért, fele barátainkért, azért a másik emberért. Ne engedj bennünket menekülni a szent, magasztos küldetés elől. Bocsásd meg nékünk, ha sokszor mégis elfutottunk a megbízatás felelősség teljes cselekvése és teljesítése elől. Köszönjük, hogy még úgy szeretsz bennünket, hogy türelmet nem fogyott el, és foglalkozol még velünk, ennek a drága helyiségnek lakóival, mindazokkal, akik téged szeretnek, és még azokkal is, akik még hátat fordítanak néked. Köszönjük Istenünk ezt a nagy szeretetet, de kérünk, Szentlélek Isten, pecsételd meg üzenetedet, ne csak elménkben, hanem lelkiismeretünkben is, mindannyiunk szívében. Imádkozom ezért a helyiségnek minden lakójáért, a betegekért, az idősekért, az özvegyekért és árvákért, e helység ifjúságáért, a gyermekekért, akiket kérlek Istenem, nevelj a te szent neved dicsőségére és ennek a nemzetnek örömére. Köszönjük, hogy imánkat meghallgatod, köszönjük, hogy bűneinket megbocsátod, ezért légy áldva, Atya, Fiú, Szentlélek, Isten, mind örökké. Amen.

Hetedik Zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmazd meg engem minden üldözömtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket. Bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajudik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Gödröt ás, és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a fenség.

80. Zsoltár. Az éneklő mesternek a Sosannim Édutra, Aszáf Zsoltára. Ó Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elültetéd. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepi a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregeknek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az égből, és lásd, és tekints meg e szőlőtőt, és a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesznek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. Hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy meg...

0: Sok szeretettel köszöntöm a Reménység Hangja Rádió hallgatóit, a nevem Szász Károly Zsolt, és technikai munkatársam László Attila nevében is minden kedves hallgatót köszöntünk a készülékek közelében. Köszöntöm sok szeretettel állandó beszélgető társamat, Filip Lukács Istvánt, a kolozsvári Magyar Adventista gyülekezetnek lelkipásztorát. Isten hozott István a mai beszélgetésre.
1: Köszönöm szépen. Nagy szeretettel köszöntök én is minden kedves hallgatót.
0: Lépésről lépésre. Ma egy újabb lépést fogunk tenni. Vajon mit fogunk felfedezni? Vajon milyen tanítását fogjuk megismerni Jézusnak? Vajon mi az, ami megérint bennünket a mai beszélgetés során? Hát bízzuk a Jóistenre. Vágjunk is bele. A mai alkalommal egy olyan jelenetről fogunk beszélgetni, ami a templomban történik, pontosabban a templom külső udvarában. Az igét a János Evangélium a 12. rész 20. és 22. verséből olvasom. Néhány görög is vala azok között, akik felmenének, hogy imádkozzanak az ünnepen. Ezek azért a galileai Becsaidából való Filiphez menének, és kérjék őt mondván, Uram, látni akarjuk Jézust. Megy vala Filip és szóla Andrásnak, és viszont András és Filip szóla Jézusnak. Megállok a Biblia olvasásából. Úgy tűnik, hogy Krisztus munkáját ebben az időben úgy tűnt, hogy keserves kudarc kíséri. Győzött a papokkal és farizeusokkal való vitában, de nyilvánvaló volt, hogy ezek sohasem fogják őt messiásnak elfogadni. Így hát nagy léptékben közeledett a végső szétválás. Mialatt tanítványai számára az ügy reménytelennek látszott, az isteni terv szerint Jézus munkája bevégzéséhez közeledett, mégpedig ahhoz, hogy életét adja az emberiségért. Ebben a kontextusban, mialatt papok, farizeusok elutasítják Jézust, mit érezhetett Jézus, amikor meghallotta ezt a sóvárgó kérést pogányok részéről, vagy görögök részéről, látni akarjuk Jézust. Hogyan válaszolt erre a kérésre?
1: A lelki mélységből, a legmélyebb megpróbáltatásból ezeknek a görög embereknek a kérése által Jézus a legnagyobb örömbe, az eufóriába emelkedhetett. Miközben a választott nép vezetői által, a papok által elutasították Jézust a Szentlélek hangjára, sugallatára, késztetésére, elindulnak pogányok ezúttal görög földről, hogy megkeressék Jézus Krisztust. Abban a pillanatban, amikor úgy tűnt, hogy Jézust elhagyják, tulajdonképpen szembenéz azzal az örömmel, hogy sokkal többen keresik őt. Látni akarjuk a Jézust, számára az örömöt jelentette, annak az örömét, hogy emberek vágynak rá, hogy nem fordult el az egész világ, az egész emberiség ő tőle. Ellenkezőleg, most kezdik keresni őt. És a Jézus válasz az volt, ami minden ember számára adott, amikor őt látni akarják, akkor megmutatja önmagát. Kiment hozzájuk, szóba állt velük. Ma is ugyanezt teszi, ha valaki Jézust keresi, úgy, ahogy ezek a görögök is keresték. Megtalálja őt. A templomban kell keresnünk, hiszen ő ma is a templomban van, a mennyei templomban. Sok ember sír, kesereg, nem tudja, hogy hol van Jézus, hova lett. Máriához hasonlóan, aki a feltámadás reggelén elsírta bánatát, hogy elvitték az én uramat, és nem tudom, hogy hova tették. Ma is nagyon sok ember Máriához hasonlóan kétségbe esetten keresi Istent, keresi Jézust, nem tudja, hogy hol van. Ma is a templomban van. Vagy úgy, ahogy Mária és József, amikor elveszítették a 12 éves Jézust, és nem tudták, hogy hol van, kifejezi Jézus, mikor megtalálják az ő csodálkozását, hogy hát nem tudjátok, hogy nekem az én atyámnak házában kell lennem, az én atyám dolgaival kell foglalatoskodnom. Jézus ma is a templomban van. Emeljük fel tekintetünket a mennyei templom felé, melyről olyan csodálatos leírást ad a Szentírás, főleg Jelenések könyvének 4.-5. fejezetében találunk egy részletes leírást erről, vagy a zsidókhoz írott könyve 4. fejezetében, ahol Jézus azt mondja magáról, hogy ő az Isten trónusánál van, őt ott kell keresni, a mennyei templomban közben jár értünk, és aki ő hozzájön, azt ki nem veti, ma is, aki őt keresi, járuljon bizalommal a kegyelem királyi trónusához, hogy kegyelmet nyerjen és irgalmat találjon. Jézus mindig így válaszol azoknak, akik őt keresik, hogy őt, önmagát megtaláltatni ő általuk.
0: Nagyon jó hír ez, hogy Jézus hagyja megtaláltatni magát. Miért van mégis szükség erre a keresésre? Miért nem ő az, aki közeledik az emberhez? Miért nem mutatja meg önmagát, anélkül, hogy az ember keresné őt? Vagy van ilyen eset is, amikor Isten megmutatja magát, vagy csak az fogja megtalálni Istent, aki keresi őt?
1: Ézsaiás könyve 6. fejezetében a próféta, amikor látomást kap, meglátja egyrészt Istent, másrészt megfogalmazza, hogy az Úr dicsőségével telve van a föld. Tehát egyrészt azt értjük ebből, hogy megmutatja magát Isten az embereknek, egyes embereknek különösképpen. Másrészt meg azt, hogy az Isten dicsőségével, jelenlétével az egész föld tele van. Én ebből azt értem, hogy mindenki megláthatná az Istent, mindenkinek beszél, mindenkihez szól. Vagy a zsoltárokban, ahogy olvassuk, hogy az egek beszélik az Isten dicsőségét, és keze nyomát, keze munkáját hirdeti az égbolt. Mindenkihez szól. Akár a római levél első fejezetét idézzük ide, ahol arról beszél az íge, hogy Isten az ő örökkévaló hatalmát és istenségét a világ teremtésétől kezdve az ő alkotásaiból megmutatta, megláttatik azokból. Tehát egyrészt mindenkihez beszél az Isten, mindenkinek adott kinyilatkoztatást önmagáról. Másrészt van egy speciális kinyilatkoztatás, amelyet Jézus Krisztusban mutatott meg. De ez a világban megnyilatkozó isteni hatalom, isteni erő minden embert arra kell késztessen, hogy keressen és igyekezzen őt megismerni. Tehát egyrészt mindenki találkozik Istennel, másrészt meg ezekből vannak, akik elkezdik őt még jobban keresni, még alaposabban kutatni, és ezeknek kinyilatkoztatja magát az ő fiában, Jézus Krisztusban.
0: Könnyű feladat, vagy nehéz feladat Istent megtalálni? Könnyen megtalálták ezek a görögök Jézust? Annak az embernek, aki keresi Istent, aki kutakodik utána, még jobban meg szeretné ismerni, nehéz feladat előtt áll, vagy ez egy természetes, könnyen megoldható feladat?
1: Jézus azt mondta, hogy aki keres, az talál, az őrgetőnek megnyittatik. Ugyanakkor azzal is találkozunk, azzal a gondolattal a prófétai írásokban, hogy Isten azt mondja, hogy kerestek engem, és megtaláltok, mivel hogy teljes szívetekből kerestek engem. Ha teljes szívvel keresi az ember Istent, ha tényleg találkozni akar vele, akkor van esélye megtalálni. Ha a készség az emberben teljes, tenni az Istennek az akaratát, akkor találkozni fog Istennel. Sok esetben ott dől el a megtalálásnak a kérdése, hogy mekkora a készség az egyes emberek életében. Ha készek Jézus Krisztussal találkozni, készek az ő akaratát tenni, ha nyitott szívvel áll az ember Isten előtt, akkor megtalálja. Akkor találja meg csak igazából.
0: Tartsunk egy zenei szünetet, és majd utána folytatjuk a beszélgetést.

0: megdöbbentő lehetett abban a korban, amikor jól tudjuk később is a tanítványok milyen belső küzdelmen mentek keresztül, amikor a pogányokhoz is kellett vigyék az evangéliumot. Megdöbbentő volt egy ilyen kontextusban azt hallani, hogy görögök keresik Jézust. A János evangélium a 12. rész 23. versében Jézus így válaszol a tanítványoknak: eljött az óra, hogy megdicsőítessék az embernek fia. Vajon miben látta Jézus ezt a megdicsőítést? Abban, hogy pogányok keresik, abban, ami következett azután, már pedig a keresztre való feszítést látta ebben, vagy netán a feltámadásra gondolt? Mire utalt Jézus, amikor az ő megdicsőítéséről beszél?
1: Elsősorban azt hiszem, hogy arról van itt szó, amit Jézus előre látott, hogy nem sokára az Atya bizonyságot fog tenni újból ő róla. Bizonyságot fog tenni az Atya arról csodában, hogy Jézus az Istennek fia. Ehhez hasonlót találunk Jézus kerességekor, ő ugyanis hallja a keresség pillanatában a mennyei szót, és mások is hallhatják, hogy íme az én szerelmes fiam. Megmutatja önmagát Jézusnak, megmutatja önmagát keresztelő Jánosnak az Atya. Tehát ez alkalommal az Atya Jézus Krisztusnak bizonyságot tesz arról, hogy ő az Istennek fia, illetve az ott lévőknek. Következő megdicsőítéssel találkozhatunk az átváltozás hegyén. Jézus 3,5 évig jár a tanítványokkal, az ő kilétére vezeti rá őket, hogy megértsék azt, hogy ki ő tulajdonképpen. Ez az evangélium legnagyobb kérdése, hogy ki vagyok én, kérdezi a tanítványait. És miután ezt megértették a tanítványok, felfogták, hogy ki Jézus, felviszi őket egy hegyre, és elváltozik előttük, és egy égi hangot hallhatnak a tanítványok, melyben az Atya azt mondja, hogy ő az én szeretett fiam, Jézus Krisztus, őt hallgassátok. Ez is Jézus megdicsőítése volt. És ennek a sorozatnak a harmadik képével találkozunk itt a János evangélium a 12. fejezetében, amikor egy tágabb csapat előtt, mondhatnánk azt, hogy az egész világ előtt bemutatja az Atya újból a fiút, hiszen ott vannak a zsidók közül egy néhányan, a tanítványok, és jelen vannak a görögök, és egy égi hanggal tesz az Atya bizonyságot az ő fiáról, hogy ő az szeretett fia. Elsősorban ezt a megdicsőítést hallom ki ezekből a sorokból, hogy Jézus azt mondja, hogy eljött az óra, hogy megdicsőítessék az embernek fia. Eljött az óra, hogy a világ tudomásul vegye, megértse azt, hogy ki Jézus Krisztus. Eljött az óra, hogy emberek megtalálják Jézust a zsidókon kívül is. Nyilván, hogy ez a megdicsőülése Jézus Krisztusnak a nem sokára bekövetkező keresztáldozat által történik meg, ahol szintén megdicsőíti az Atya a fiút, de ez a dicsőség már nem annyira látható, mint a korábbiak voltak, hiszen itt az Atya nem fényben öltözik, és nem hangban szólal meg, hanem a kereszten a ború és a csend az, amiben az Atya elrejtőzik, és ebben a hangban és csendben is megdicsőül az Istennek fia.
0: A következő pillanatokban Jézus valamilyen formában az ő jövőjéről beszél, hiszen a következőket mondja: bizony-bizony mondom néktek, ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egy maga marad, ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Egy természeti képpel beszél Jézus arról, ami következni fog az ő életében. Vajon a tanítványok és az ő hallgatói mennyire érthették meg azt, ami következni fog a Jézus életében a következő napokban? hiszen tovább folytatja és azt mondja, hogy aki szereti a maga életét, elveszti azt, és aki gyűlöli a maga életét e világon, örök életre tartja meg azt. Milyen leckére tanította Jézus ezek által a tanítványokat, és milyen leckére tanít minket is?
1: A természetnek és a lelki dolgoknak ugyanazon törvényük van. A természetben azt látjuk, hogy ahhoz, hogy egy mag termést hozhasson, fölbe kell kerülnie, meg kell halnia, és ebből a halálból, önmaga halálából származik az élet, az új élet, az élet sokasodása. Ez a halál képe, ugyanakkor az életnek, a reménységnek a képe, a halálból, a mag halálából élet származik. Isten a természete tanításával tárja fel hallgatói számára akkor is, ma is, hogy ahhoz, hogy az új élet megszülethessen, ahhoz, hogy sok új élet megszülethessen, egy magnak, Jézus Krisztusnak, az Isten fiának meg kellett halnia. A mag számára ez fájdalmas, ez elmúlás, ez megsemmisülést jelent, viszont a követők számára az egyetlen élet, az egyetlen új élet lehetősége.
0: Tehát érthető, hogy Jézus úgy adhatott életet másoknak, mégpedig örök életet, ha előbb elveszíti, mint mag, az saját életét, hogy új életet tudjon adni másoknak. Mit akart Jézust azzal mondani, hogy aki szereti a maga életét, elveszti azt, és mit akart azzal mondani, hogy aki gyűlöli a maga életét e világon, örök életre tartja meg azt. Szeretet és gyűlölet. Nem ellentétes dolgok ezek? Gyűlölnünk kell a saját életünket? Hogyan valósul ez meg a mindennapi életben? Hogyan mutatkozik ez meg? Hiszen az életet értékelni kell, Istentől kaptuk ajándékba. Mit ért Jézus az alatt, hogy gyűlölni kell a saját életünket?
1: Más igehelyekben Jézus ezt úgy fogalmazza, hogy aki jobban szereti önmagát, vagy bármi mást ezen a földön, hogy nem őt, Jézus Krisztust, az nem lehet a Jézus Krisztusnak tanítványa. Ez a gyűlölet tehát ilyen értelemben veendő, érthető meg, hogy az embernek prioritásba kell állítania az élet dolgait. Hogy szeresse az Istent teljes szívéből, lelkéből, elméjéből, erejéből, szeresse az embereket önmagához hasonlóan, és ebben benne van az, hogy szeresd fele barátodat, mint magad, azaz, hogy szeresd fele barátodat. Tehát Jézus kimondja ezt, de ezáltal azt is, hogy szeresd önmagadat is. Viszont ez a szeretet, vagy a szeretetünknek a tárgya, annak a személye sok esetben versengésbe kerül. Hogy kit szeressünk jobban? Másokat, vagy önmagunkat? Hogy kit szeressünk legjobban? Mást, vagy magát, Jézus Krisztust? A gyűlölet azt jelenti, hogyha a saját szereteted, vagy akár az emberek szeretete ki akarja szorítani a Jézus Krisztus iránt való leghőbb, legfőbb szeretetet, akkor inkább gyűlöld meg önmagad, fordulj szembe magaddal, vagy akár másokkal is, azért, hogy megtarthassd az Istennek a szeretetét, az Isten iránt való szeretetet. Mert őt szeretve válunk képesek ki arra, hogy másoknak is nyújtsunk az övéből, szeretetéből, és a saját életünket is az Isten szeretetébe tudjuk leélni. Ez nem jelenti azt, hogy gyűlöld azt, amit az Isten adott, hiszen ő kijelenti, kimondja azt, hogy szeresd magadat. Fele barátodat is úgy szeresd, mint magad. Tehát nem tiltja meg a szeretetet, hanem annak a veszélynek a valóságáról beszél, hogy az ember ezt a sorrendet nagyon könnyen meg tudja fordítani, hogy szeresse önmagát vagy másokat, és Jézust, az Istennek országát mellőzze, hátrébb helyezze az életében, mint ahogy az őt megillető hely azt diktálná. Igen, Jézus előbb beszél a búzának a haláláról, amely meghal is új életre kell halála folytán, az új kalász, az új gyümölcs megterem. Ezzel példázza azt, hogy ő maga is egy mag, amely a földbe esik, amely meghal, de majd ebből új élet terem, és sok gyümölcs születik, és a tanítványainak is ugyanezt az útat szabja és adja, mondva, hogy ahogy én meghaltam, a búzamag tanítása, a búzamag képe megérteti ezt, úgy kell nektek is az életeteket letennetek. És a tanítványok megértették ezt, ezt onnan tudjuk, hogy később a Szentlélek ereje által ugyanazt az útat járják végig, amit Jézus végigjárt, az önfeláldozásnak az útját, sőt, magukat halálra adták az apostolok legalábbis, meg ezek a tanítványok is, akik ezt hallották Jézus Krisztustól. Azt is elmondja Jézus, hogy az a búzamag, amelyik meg nem hal, az egyedül marad. Az a búzamag, amelyik meghal, az sok gyümölcsöt terem, az megsokasodik. És a mindennapokban ez annyira igaz, és annyira tanulságos, a mindennapokban is. Családokban vannak emberek, akik erőltetik igazukat, képtelenek meghalni, vagy készségtelenek, tehát nem készek, és megmaradnak az igazukkal, néha idézőjelben téve az igazukkal, de egyedül maradnak. Mert az a búzamag, amelyik meg nem hal, egyedül marad. Vagy munkahelyen, emberek között, ha meg nem halnak. Ha fel nem adják magukat, ha le nem mondanak magukról, vágyaikról, elképzeléseikről, jövőképükről néha, egyedül maradnak. És a magánynak, az egyedül létnek az egyik legnagyobb oka ez, hogy az ember nem tudott lemondani a saját dolgairól. És mivel, hogy az ember nem tudott lemondani dolgairól, ezért az emberek lemondtak őróla. És egyszer majd az Isten is kénytelen lesz lemondani az olyan emberről, aki nem tud lemondani a saját igazáról. És egyedül marad. Az viszont, aki vállalja a magnak az útját, Jézus Krisztusnak az útját, az soha nem marad egyedül. Ott jelenik meg a vonzáskör, ahol egy búzamag meghal. Ahol egy ember meghal a gondolataiban, az önigazolásában, ott megjelennek sokan majd körülötte. Ez a példa hatékony, és gyümölcsöt hoz az ő megnyilvánulása.
0: Köszönöm szépen. Tartsunk egy zenei szünetet, majd utána folytatjuk a beszélgetést.

0: Jézus példája eszembe juttat egy történetet. Egyik ismerősöm mesélte, hogy Afrikában járt, és próbálták megtanítani az afrikai embereket arra, hogy gazdálkodjanak, földművelők legyenek. Éppen ezért magukkal vittek Európából, és ott helyből is beszereztek különböző magvakat, és arra tanították ezeket a benszülött embereket, hogy azt a földbe kell tenni. És nagyon-nagyon csodálkoztak az amúgy vadászni járó emberek, hogy egy ehető magot be kell tenni a földbe. Mert évszázadokon át ők, ha ehető magot találtak, azt megették. Így hát csodálkoztak nagyon, hogy mit tenni be a földbe a magot, amikor azt meg lehetne enni most. És milyen nagyszerű az Istentől adott természet és szabály, hogyha a mag az meghal, akkor sokkal nagyobb lesz a termés, sokkal több származik abból, ha a mag bekerül a földbe, ott meghal, és majd gyümölcsöt terem. Valahogy ezt látjuk Jézusnál is. Jézus megtartotta volna az életét magának, de akkor mi haszna lett volna nekünk abból a szép, tiszta, igaz életből, amit ő élt. De ha meghalt, akkor így már nekünk is van belőle hasznunk, hiszen életet kapunk az ő élete, az ő halála által. Ugyanígy látjuk Sátánt, arra próbálja rávenni Jézust, hogy felmondjon, és ne vállalja, tartsa meg az életét önmagának. Jézus pedig arra tanít minket, hogy ne tartsuk meg az életet magunknak, hanem osszuk azt meg, osszuk azt szét, és tegyünk egy helyes sorrendet a szeretetben, ami a mások iránti szeretetet illeti. A Jézus halálának kontextusában azt látjuk itt a János evangélium a 12. fejezetében, hogy Jézus nem csak a Gecsemáné kertben küzdött a szenvedés vagy a halál gondolatának elfogadásával, hanem már korábban megvolt benne ez a küzdelem, hogy mit tegyen, hogyan tegye. Azt mondja itt a 12. fejezet 27. versében, most az én lelkem háborog, és mit mondjak? Atyám, ments meg engem ettől az órától. Kiérződik Jézus hangjából a küzdelem. Atyám, ments meg engem ettől az órától. Kígyam, elmúlik tőlem-e pohár, kérte Jézus az atyát a Gecsemáni kertben. Most pedig azt mondja, ments meg engem ettől az órától. Vajon már korábban visszarettent Jézus attól, ami várt rá, amit amúgy vállalt, mégis megvolt benne ez a küzdelem, tudta, hogy mennyire nehéz percek, órák, napok következnek az életében?
1: Úgy tűnik, hogy igen. Ugye tehát, hogyha Jézus életére gondolunk, és visszatekintünk az évek során, ahogy kezdi kibontakoztatni azt, hogy ő az Isten bárányaként meg kell áldoztasson, meg ahogy a tanítványoknak is beszél a Cézária Filippiben való kinyilatkoztatásban, hogy az emberfiának át kell adatnia a bűnösök kezébe, meg kell ületnie, fel kell támadnia a harmadik napon. Úgy tűnik, hogy így láthatjuk, hogy Jézus ura a helyzetnek. Ő akar menni ebbe az irányba. Amikor azt mondja a tanítványoknak, hogy az emberfiának Jeruzsálemben kell menni, az emberfiának Jeruzsálembe kell mennie, át kell adatnia, meg kell ületnie. Erős Jézust látunk, aki ezen az úton menni akar, ahogy a 40. Zsoltárban találkozunk a gondolattal, beteljesíti Jézus a proféciát, hogy tegyem a te akaratodat, én Istenem, ezt kedvelem. A zsidókhoz írott levélben látjuk, hogy a Pál apostol alkalmaz ezt a képet Jézus Krisztussal. Szóval egy olyan Jézust látunk, aki kedveli az Isten akaratát teljesíteni, aki meg nem torpan egy pillanatra sem, még gondolatok szintjén sem, hanem halad előre az ő útján. Viszont a Gecsemánéra, ha tekintünk, ott, és ezzel majd részletesebben fogunk foglalkozni, most csak történet megértése kapcsán idézzük fel, ott azt látjuk a Getsemánéban, hogy Jézus remeg, kéri az atyát, hogyha lehet a szenvedésnek az órája, távozzon el tőle, átérzi a bűnnek a súlyát, átéli a bűnsúlyának a terhét, érzelmek szintjén már másképpen viszonyul a halál és az áldozat valóságához, mint ahogy korábban láttuk őt megnyilvánulni tanítványai előtt. Most a két pontot, hogyha figyelembe vesszük, és ezt a zsidók és pogányok találkozását Jézus Krisztussal, amiről itt beszélünk, elemezzük, akkor azt látjuk, hogy Jézus itt is már remeg a pohártól. Felveti a gondolatot, hogy atyám, ments meg engem ettől az órától. Ebből én azt értem, hogy Jézus Krisztus már itt elkezdi a bűn súlyának a hordozását, a keserű pohár kiívását. Ez egy rendkívül fontos pillanat Jézus életében, amikor már érzi a bűn súlyának a terhét, és egy pillanatra megriad,

0: húsvéti szertartásban a húsvéti báránynak volt két fontos pillanata. Az egyik pillanat, amikor megáldoztatott, ezt Jézus halálában teszi meg, aznap, amikor a húsvéti bárányt megölték, Jézus megáldoztatott. De a húsvéti báránynak volt még egy másik nagyon fontos pillanata, ami 4 nappal korábban történt, tehát a 7. hónap 10. napján, a húsvét előtt 4 nappal, amikor a bárányt elkülönítették. Amikor ki volt választva a bárány, hogy ez lesz az a bárány, amelyik a családért majd megáldoztatik. Úgy látjuk, hogy egy néhány nappal vagyunk Jézus halál előtt. Meggyőződésem egyre inkább az, hogy a hónap 10-én lehetünk, 4 nappal Jézus halála előtt. És amelyik nap a zsidók fognak a nyájból egy bárányt, és elkülönítik, és azt mondják, hogy ez lesz az a bárány, amely a húsvéti bárányt fogja majd jelenteni a család számára, úgy az Atya a Jézus Krisztussal egységben ugyanezen a napon megerősítenek egy döntést, hogy Jézus lesz az a bárány, amelyik 4 nap múlva hordozni fogja a világ bűneit. Ahogy a zsidó a nyájból döntés alapján elkülönít egy bárányt a 10-én, 4 nappal a húsvét előtt, úgy az Atya Jézus Krisztust elkülöníti, és ezt a pillanatot élheti meg Jézus, ezt az elkülönítés pillanatát. Most, amikor a görögök eljöttek, és megjelentek, és Jézus megdicsőíti az Atyát, az Atya megdicsőíti Jézust. Ez lehet az a pillanat, amikor az Atya Jézust elkülöníti. Úgy fejeződik be ez a szakasz a János evangéliumában, a 12. fejezet 36. versében, hogy azt mondja az ige, hogy Jézus elment és elrejtőzött, és többet nem járt közöttük. Ugyanúgy, ahogy a húsvéti bárányt 4 nappal korábban elkülönítették a nyájból, úgy rejti el az Atya, úgy rejti el Jézus önmagát, a bárányt, és nem jár többet a nép között. Csak a szűk tanítványi körben mozog, úgy, ahogy a húsvéti bárány is a családi körben volt. És ez egy rendkívüli fontos pillanat volt. És ennek a pillanatáról szól tulajdonképpen a János evangélium a 12. fejezete. Megdicsőíti az Atya a fiút, és a fiú rálép az útra, hogy elkülönítse magát, és az Isten báránya legyen.
1: Miért kellett Jézusnak erre az útra lépnie? Nem volt más lehetősége megváltani az embert? Mit látunk, miért volt hajlandó megtenni ezt az óriási lépést, meghozni ezt az óriási áldozatot az ember megváltásáért? Lehetett volna ezt másképp tenni?
0: Hát, ha az áldozat nagyságára gondolunk, az minden. Tehát a római levélben Pál arról beszél, hogy az Isten, aki az ő fiát nem sajnálta és odaadta értünk, mi módon ne adna vele együtt mindent nekünk. Jézus Krisztus minden. Jézus Krisztusban az Atya mindent odaadott nekünk. A mennyet, a földet, aki Jézus Krisztus megnyeri, az övé lesz minden. Másrészt, hogyha arra gondolunk, hogy Jézus szenvedéseiben milyen elemek jelennek meg, és meggyőződésem szerint egyes elemek nélkül teljes lehetett volna a Krisztus áldozata, például miért kellett Jézust megostorozni, vagy tövis koronát helyezni rá. Az ostor nélkül is, a tövis korona nélkül is Jézus áldozata elégséges lett volna. Hogy kellett épp a kereszt, más módon nem áldozhatta volna Jézus fel magát, ez is egy kérdés a teológiában, az üt rendben, az üt tervben. Kellett az, hogy Jézust épp az egyik közeli barátja árulja el, Judás, enélkül a szenvedés elég nagy lett volna. Szóval vannak olyan tényezők az üdvösség rendjében, amelyek nélkülözhetetlenek. Így az, hogy az Atya odaadja az ő fiát, ez nélkülözhetetlen volt. És vannak az üdv tervben olyan dolgok, amelyek szükségtelenek, vagy az üdvösség tervének a kibontakozásában, a teljesedésében, amelyek szükségtelenek, de az ember ezzel is nagyobb fájdalmat okoz Istennek. Ilyen volt.

0: volna, ilyen volt az ostor, ilyen volt Jézus Krisztus elárultatása, vagy éppen az, hogy a tanítványok megtagadják Jézust is, elszaladnak tőle. A jövő az Isten népe számára is nehéz lesz, akárcsak Jézusnak. De tehetjük ezt a nehézséget némileg valamivel könnyebbé, vagy pedig nehezíthetjük ezt, fokozhatjuk ezt feleslegesen is, nehezebbé tehetjük azt. Jézus szenvedés is így volt, sajnos az ő esetében az ő gyermekei, az ő ellenségei fokozták a Jézus szenvedését, felesleges szenvedést okoztak neki. Bár csak tanulnánk ebből, hogy az Isten népére váró küzdelmet bölcs szívvel és isteni lélek vezetése alatt némileg könnyebbé tehetnénk, és felesleges szenvedéseket ne hozzunk Isten népére, önmagunkra, és Jézus Krisztusnak feleslegesen ne okozzunk fájdalmat.
1: Nagyon szépen köszönöm, István, a mai beszélgetést, értékes gondolatok hangzottak el újból. Kívánom azt, hogy a kedves hallgatók is mind megértették volna, hogy milyen sokba került Jézusnak a megváltásunk, és értékeljük mindannyian ezt a nagy áldozatot, amit hajlandó volt meghozni azért, hogy nekünk örök életünk legyen. Istennek áldását kívánom mindenkinek életére, és visszavárom a kedves hallgatókat a készülékek közelébe a következő héten is egy újabb alkalomra, amikor egy lépést teszünk tovább a Jézus életének megismerésében. Istennek áldása kísérje mindannyiunkat a viszonthallásra.

77. zsoltár. Az éneklő mesternek, Jedutunnak, Aszáfé zsoltár. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szünetlenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem, és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elveté az Úr, és nem leszé többé jó akaró? Avagy végképpen elfogyotté az ő kegyelme? Vagy megszűniké ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfeledkezetté könyörülni Isten? Avagy elzártaé haragjában az ő irgalmát? És mondám, ez az én betegségem, hogy a felségesnek jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáiról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkodom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlének, a mélységek is megrázkódának. A felhők vizet ömlesztének, megzendülének a fellegek, és a te nyilaid széllel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágították a mindenséget, megrázkódott, és megindult a föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és Áronnak.

33. Zsoltár. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad, ami szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk.

101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki csalátságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem-e földnek vatrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gondot.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Reménysugár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Szeretettel köszöntöm a Reménysugár nézőit és hallgatóit. Egy kert nem egyik napról a másikra válik szépé. Magokat kell elültetni. Gondozni kell a földet, szükség van esőre és napsütésre, de türelemre is, és időre. Valahogy így van ez a gyermekek jellemével is. Amit ma szeretetből, hitből, türelemből elültetünk bennük, annak talán csak évekkel később látjuk meg igazán a gyümölcsét. Ezt a szép gondolatot állította középpontba az idei, a Szívkertje kisöskertábor, ahol a gyerekek játékokon, bibliai történeteken, közös élményeken és kalandokon keresztül ismerkedhettek a lélek gyümölcseivel. Mai vendégeinkkel ezt a különleges hetet idézzük fel. Szeretettel köszöntöm Filip Lukács Zsuzsát, kisöskervezetőt, valamint I.S. Mártont, kisösker mestervezetőt, aki egyben a tábor lelkésze volt, illetve ő képviseli az Észak-Erdély Egyházterület ifjúsági ügyosztályát is. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást a mai beszélgetésre. Örülök, hogy ma együtt felfedezhetjük a Szívkertje kisöskertábort.
1: Köszönjük a meghívást!
2: Szeretettel köszöntünk, és szeretettel köszöntjük a nézőket is.
0: Kezdjük azonnal a tábor szívével, magával, a témával. Miért ezt a témát kapta az idei tábor, a Szívkertje, és ezt a címet? Hogyan született meg az ötlet, hogy a gyermek jellemfejlődését egy növény növekedéséhez kapcsoljátok?
2: Egy növény növekedése a legmegfelelőbb metafora az emberi jelenfejlődésre, és ahogy a növény növekedik, ápoljuk, gondozzuk, ugyanúgy kell a jellemünket is ápolni, gondozni, és emiatt döntöttünk úgy, hogy egy lelki témát választunk, amelyet a növény fejlődésével fogunk szemléltetni. És erre a Szívkertje cím, egy megfogott cím, ugyanakkor szimbolikus is, és ezt a témát mélyen kimerítettük a táborban. A Szívkertjében nő sok szép jellemtulajdonság, attól függ, mivel tápláljuk a szívünket, ha jóval, akkor abból csak jó származik. És a Szívkertjét próbáltuk ezen a héten is ápolgatni.
1: Igen, és a lélek gyümölcse, az pedig szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség, ahogy Pál apostol írja alatt a gyülekezetének, és az 5. fejezetben van ez feljegyezve, és hogyha akarjuk, hogy ezek a tulajdonságok meg legyenek bennünk, a gyerekekben, akkor ezeket is gondozni kell. És mivel mi szeretjük a nevelést, és az egész éves témánk a nevelésre fókuszál, ezért választottuk ezt a metaforát, ugye, ahogy Zsuzsa is elmondta, hogy gondozni kell. Tehát az ember önmagában, azt mondja az ige, hogy gonosz. Igaz, de lehet nevelni bennünk a szeretetet, a béketűrést, lehet nevelni bennünk a szívességet, a jóságot, a hűséget, és mi ezt próbáltuk megtenni a táborban a Jóisten segítségével.
0: Nagyon szemléletes szimbólumokkal próbáltátok megtanítani, vagy bemutatni nekik a jellemtulajdonságokat és a jellemfejlődést. Azonban, mivel egy ilyen nehézkes vagy bonyolultabb ige szakaszról beszélünk, meg vagyok győződve, hogy egy kihívás is volt mindezt átadni nekik, az ők saját nyelvükön megértetni velük. És akkor innen indul ki az a gondolat bennem, és az a kérdés, hogy sikerült mindezt megvalósítani, hogy megérthessék a gyerekek ennek az ige szakasznak és egyéb igerésznek a mélységét, az értelmét. Ugyebár a füzet alapján a szeretet volt a talaj, az öröm és a békesség volt a virágok illata, a hosszú tűrés és szelídség volt az eső, a jóság és szívesség a gyümölcs, a hűség és mértékletesség pedig a gyökér. Még csak felsorolni is, és tudatosan gondolni ezekre a szimbólumokra, és összekötni a jelen tulajdonságokkal nehéz. Hát aztán a kisebb korosztálynak, akinek a figyelméért küzdeni kell, és érdekessé kell tenni a tevékenységet. És akkor végül is hogy sikerült mindezt megvalósítani?
2: Hát ezek elvont fogalmak, és azért nagyon fontos volt, hogy szemléltessük az ők szintjükön. Ezt már igazából elkezdtük a tavaszi jamborin, a szakosítási napon, és itt láthatjuk is, hogy ebben a kis cserépben van föld, van növény, és ezt a gyerekek készítették, és már ez a szakosítási nap igazából előíze volt a kis őskertábornak, igazából egy bevezetője. A gyerekek elültették a kis növényt, és a növényt kellett ápolják, gondozzák, és akkor ebből egy szép, nagyobb növény fog megnőni, kifejlődni. És így próbáltuk szemléltetni a gyerekekkel egy picit kézzelfoghatóbban ezeket az elvont fogalmakat. A talaj igazából a szeretetet jelképezte. Ha az életünket nézzük, hogyha Krisztus lakik a mi szívünkben, akkor ebből adódik az, hogy szeretet is van bennünk, mert maga Isten a szeretet. És a szeretet talajából ki fog nőni sokkal több, sokkal szebb jellem tulajdonság, és ezt a gyerekek már megértették a talaj fogalmánál. Utána következett a gyökér. A gyökér mit jelent? Mit jelképezett? A hűséget, meg a mértékletességet. Tehát, hogyha kitartóan gyökerezik az a növény, egy megfelelő gyökér van, nem csak hajszálerek, hanem ragaszkodik ahhoz a talajhoz, akkor a szilárd lesz, és akkor szépen fejlődik. Persze, hogyha mértékletes is, vagyis megfelelő tápanyagot szív fel, ugyanúgy, hogyha a gyerek is megfelelő nevelésben részesedik, akkor fejlődni fog. És ezért nagyon fontos, hogy a gyökér az nagyon jó legyen, vagyis a kapcsolat a talajhoz. A következő, hogyha megnézzük a növény szerkezetét, az a virág. A virág jelképezte ugye a szirmokat, a jó illatot, örömöt és a békességet. Tényleg, hogyha egy kellemes illatú virágot, meg nagyon kellemes az illata, akkor az örömmel áraszt el minket. És ezt a tanítók nagyon-nagyon szépen tudták bemutatni, mégpedig a fűszernövények szakosítás keretén belül, és elkészítették azt a kis golyós illóolajas üvegbe, töltöttek levendula illóolajat, és a gyerekeknek nagyon-nagyon tetszett. Persze más kellemes illatú növényekkel is találkoztak, és persze, hogy ez őket örömmel töltötte el. Ez a kis illóolaj a kis üvegben, hát nagyon hatékony, és nagyon érdekes, hogy a kisfiam, mikor utazunk, és fáj a feje, bekente azzal a fejét, és akkor mondom, hát mit van neked? Hát van ez az illóolaj. Bekente a fejét, és elmúlt a fejfájás, és akkor persze már boldog lett. És akkor így kézzelfoghatóban már megtapasztalhatta az örömet is. Készítettek még egy kis levendula zsákocskát, és szintén ennek is nagyon jó illata van, és ez is jó illatot áraszt a szobában, tehát örömöt és békességet. És persze, hogyha jó a talaj, a gyökér, a virág, akkor lesz megfelelő gyümölcs is. És mi a gyümölcs? Az a jó cselekedetek, ugye? És a szívesség meg a jóság. Tehát automatikusan, hogyha jó az alap, akkor az csak jót tud teremni. És ezt a szakosítás keretén belül is szemléltettük, a különböző aktivitások keretén belül, és ahhoz, hogy a növény jól fejlődjön, kell hozzá eső. És ez a türelmet jelképezte az eső. A növény türelmesen várja a tápanyagot, és türelmesen kivárja, amíg kap esőt. És akkor ezáltal mi is megtanultuk, hogy hogyan lehetünk türelmesek.
0: Nagyon szép programok és műhelyek és szakosítások lehettek ebben a táborban is. Viszont azon gondolkodok, hogy mivel egy kisebb korosztály képviselteti magát a késős kerttáborban, mennyire könnyen tud elindulni bennük ez a jellemfejlődés 5-6 nap után, amit együtt töltenek el a táborban. Mennyire szívják be ezeket a dolgokat, és aztán élik meg mindezeknek a tanulságoknak a valóságát. Hogy tapasztaltátok?
1: Általában a kisebbekkel kevesebb napot szoktunk ülni. Így 4 napot szoktunk táborozni. A biztonságos területen, ilyen panziós táborok, ez már nem sátoros tábor, ez még nem sátoros tábor. Ott vannak a szülők is a kisebbeknél, a nagyobbaknál, a nagyobbak pedig eljönnek magukra már. És az idén különleges lehetőségben volt részünk, 5 napot voltunk együtt, és tehát 5 éjszakát és 6 napot voltunk együtt, nagyon vagány volt, nagyon-nagyon szép volt, és megérte, hogy egy nappal többet voltunk. Amit észrevettem az az, hogy 4-5-6 nap alatt nem változik meg a jellem, de valamit sikerül megtenni, egy kis magot elültetni, elindítani bennük egy gondolatot, elindítani bennük egy pozitív dolgot. És hogyha hazamennek, és együtt dolgozunk tovább a kisősker aktivitásokon, együtt dolgozunk a szülőkkel, ugyanazért a célért, akkor ez a kis mag kinőhet, és egészséges fejlődésre, igaz, fejlődésre kerül sor. Most biztos vagyok abban, hogy a szülő is, a gyerek is, mi is, mindenki a javát akarjuk a gyereknek. Azt szeretnénk, hogy egészségesek legyenek, hogy szépen fejlődjenek, de ez odafigyelést igényel. Azt szereti a gyerek, nagyon szereti a táborban, hogy ott vagyunk. Mindenki odafigyel rá, van aktivitás, ott vannak a többiek is, aztán hazajönnek, és talán nincs annyi odafigyelés. Igaz, egy hét alatt maximális minden. Hazajönnek, anyának, apának, mindenkinek feladata van, de hogyha tudnánk egy kicsivel több időt szánni arra, hogy ne csak adjuk meg a mindennapi kenyeret, nem adjuk meg a mindennapi lelki táplálékot. Öntözzük azt a kis magot, hogy jó gyökeret teremjen, vagy
0: engedjen
1: a földbe. Akkor biztos vagyok benne, hogy annak a hétnek is, a tábori hétnek eredménye lesz, és nem csak annak, hanem a további aktivitásnak. Hogyha elhozzuk a gyereket a további aktivitásokra, amik a gyülekezetekben történnek, ezeken a kisősker órákon, akkor lesz folytatása annak, ami elkezdődött a gyerekben egy hét alatt. Tehát a lényeg az, hogy tudjuk ezeket összekapcsolni. Otthon, az év folyamán, és persze ebben a táborban. Amit mi megteszünk, az az, hogy hintjuk a magot.
2: És úgy gondolom, hogy mindenképp elindul egy kis lelki folyamat a gyerekek életében, ami valószínű, hogy későbbi életükben meghatározó lesz. És természetesen jó irányba törekszünk befolyásolni őket.
0: És ezzel nem csak a szakosítások vagy a műhelyek segítettek, hanem maga a bibliai történetek is, amikkel össze voltak kapcsolva a napi tematikák. Mesélnétek ezekről? Milyen történeteket ismerhettek meg a táborban a gyerekek nap mint nap, és hogy kapcsoltátok össze a tevékenységekkel ezeket?
1: Sajnos nem tudunk mesélni ezekről.
0: A meg kell tapasztalni élőben.
1: Meg kell tapasztalni. El kell jönni. Vannak olyan családok, akik a nagymamát küldik el az unokával. Vannak olyan családok, ahol eljön az édesanyja, de vannak olyan családok, ahol eljön az édesanyja, az édesapa, eljön a gyerek, eljön a nagygyerek is, és együtt élik meg ezt a hetet. És ez nekik a kirándulás, ez nekik a nyaralás, vagy egyszerűen csak ott vannak, és együtt az egész család táborozik szervezetten. Most már mindegyik bibliai történetről nem tudunk beszélni, de ott van, beszéljünk Zákeusról, jó? Arról beszéltünk csütörtökön. Most Zákeus. Zákeus egy mindene meg volt. Minden játékja volt, ami csak lehetett, igaz? Nem hiányzott semmi az életéből. Ugyanakkor nagyon sok ember haragudott Zákeusra, mert elvette a pénzét az embereknek, igaz? Kizsákmányolta őket. És találkozik Jézussal Zákeus. És mi történik Zákeussal? Nem a háza, nem a ruhája változik meg. Mi történik Zákeussal? A szíve változik meg. És akkor, amikor megváltozik az embernek a szíve, Zákeusnak a szíve, amikor megváltozik a gyereknek a szíve, amikor megváltozik a szülőnek a szíve, akkor megváltozik az értékrend. És akkor elkezd ez a Szentlélek gyümölcse növekedni. És akkor meglátja, megtapasztalja az igazi örömet, az igazi békességet, megtapasztalja az igazi szeretet, vagy elkezd igazán szeretni, és ez történt a gyerekekkel is. Vagy ezt próbáltuk továbbadni nekik ezekben a bibliai példákban. Vagy beszéltünk Péterről is, hogy lecsendesítettet. Vannak viharok az életünkben, és Isten nem csak a tengert csendesíti le, hanem a viharokat is az életünkben, de ez be is kell engedjük, de ez meg is kell évjük, ez át is kell adjuk az életünket Istennek. Tehát ezt próbáltuk ezeken a példákon, meg az aktivitásokon továbbadni, hogy nincs egyedül az ember, a gyerek, a fiatal ebben az életben, hanem van egy fantasztikus segítségünk, az Úr Jézus Krisztus, aki ültet, aki gondozza az életünket, és akit gyümölcsöt is teremünk.
2: Igen, József története is megragadó volt, ahogy vele bántak a testvérei, és ő ahogy viszonyult hozzájuk. Tehát itt láthattuk a szívességét, a jóságát, és ez egy kézzel fogható példa volt a gyerekek számára, és nekünk felnőttek számára is. Ugye annak ellenére, hogy néha csúnyán vagy rosszul bánnak velünk, mi annak ellenére tudjunk jóságosak maradni.
1: És milyen jó az, hogy ezen keresztül, a virágunk keresztül, a virág példázatán, példáján keresztül megértették a gyerekek, és József, Zákeus, vagy Péter, vagy többiek életén keresztül, hogy az ember bármerre jár, miután találkozott azzal, aki megváltoztatja az ő szívét, egy jó illatot áraszt. És szeretjük azt, amikor virágot megszagoljuk, hogy jó illatos, igaz, és így felszabadulunk, hú, de jó illat, ebből még szívjunk egy kis jó illatot, és ilyen emberekkel, hogy legyünk, ilyen gyerekeket szeretnénk, ilyenek akarunk lenni, és nem mindig sikerül, de nem vagyunk egyedül, és lehetséges ezt.
0: A tábori füzetben rátaláltam egy érdekes részre is, mégpedig arra, hogy van egy szülő sarok nevezetű rész, ami feladatokat fogalmaz meg a szülőknek is, akik ott részt vesznek a táborban, vagy gondolom, ha otthon töltik ki a füzetet azoknak a szülőknek, akik nem lehetnek ott élőben, nekik otthon releváns. Mesélnétek arról, hogy miért van egy ilyen rész a tábori füzetben, és mi a célja ennek?
2: Tehát maga a Kisüsker programnak az a célja, hogy a gyerek-szülő kapcsolatot megerősítse, építse. Tehát nem csak a gyerekekről szól, hanem a szülőkről is szól. És emiatt fontos, hogy a szülőknek is legyen egy kis sarok, és persze a szülőket is buzdítjuk arra, hogy részt vegyenek a kisüsker tevékenységeken. A táborban is nem csak szemlélői voltak a tábornak, hanem résztvevői is. És ezért szerveztünk nekik külön tevékenységeket, szülőknek is, ismerkedési játékokat, beszélgethettek, együtt lehettek, megismerkedtek egymással. Nagyon jó hangulat volt. De ugyanakkor szerveztünk szülő-gyerek tevékenységeket is, És ennek az egyik példája a kis szív, amit együtt készítettek el, és a gyerekek nagyon élvezték, hogy a szülőkkel együtt dolgozhattak, és együtt lehettek.
1: Egészséges szülő, egészséges gyermek. Mi szeretnénk azt, hogy ne csak a gyerek legyen boldog, hanem legyen boldog a szülő is. Ne csak a gyerek növekedjen, növekedjen a szülő is. Mikor eljöztük, mikor úgy döntetek, hogy eljöztök a kisöskert táborba, azt meg kell érteni, hogy ez nem két tábor, a szülő nem nyaralni jön, hanem aktív részes ennek a tábornak. Nem különnál a körből, hanem a körbennál. Mindenki fontos, aki bejön a táborba, aki beáll a körbe. Legyen az nagyszülő, szülő vagy gyerek. És úgy a munkafüzetben, mint a programban, mindenben próbáltunk odafigyelni erre.
2: És ami szép ebben, hogy a rendszeres kisősker táborok során egyre inkább bekapcsolódnak a szülők a tevékenységbe. És ez egy nagyon nagy fejlődés, és örömmel tölt el minket. Mert nem hátrálnak minket, nem hátráltatnak a tevékenységekben, hanem segítenek. És ők is persze boldogok.
0: Nézegettem a programot, és azt fedeztem fel, hogy egy gazdag programban volt részük a gyerekeknek és a szülőknek is. Szerepelt kirándulás benne, kincskeresés, sport, szakosítások, vizes játékok, jótékonysági tevékenység, tábortűzi programok és bibliai játékok. Melyekből születtek a legemlékezetesebb pillanatok és történetek?
1: Nem tudom, ha ezt meg tudjuk nevezni. Nekem a patakban való mászás volt. És ezt nem említetted, és tudnák, hogy a gyerekek nagy része szerették. Ez nem is volt benne ugye, részletesen a programban. Mindegyik nagyon jó volt. Most 140 személy vett részt a táborban. Próbáltunk odafigyelni arra, hogy egy felszabadult program legyen. Ugyanakkor legyen ennek egy vörös vonala is, amit levezetünk. Igaz, de ugyanakkor gyerekekkel volt egy kis szabadidő, bemásztam a patakba. Hát azok annyira szerették, annyira örültek annak. De a buszozás is, felmentünk a Transfogarasra, és ott a Burjátó körül sétáltunk, és találtunk havat, és szánkoztunk, vagy csúszkáltunk a havan, nem szánkoztunk, nem ittünk szánkot, de ott csúszkáltunk a havan, nagyon jó volt, de ugyanakkor a többi program is jó volt, nem tudom, hogy Zsuzsa meg szeretne ezekből említeni valamit.
2: Persze, hát a foci, a fiúknak a foci. Tehát olyan lelkesen mesélték, hogy gólt rúgtam, és hozták a foci felszerelést, és teljes felszereléssel jöttek a táborba. Hát az egyik csúcspontja a tábornak. Szabad időben focizni. Ez szerintem nagyon jó nekik. A kincskeresés is érdekes volt, tehát nagyon szorgalmasan keresték. Volt egy kincskeresési napló, és akkor azon voltak különböző kihívások, és próbálták nagyon gyorsan teljesíteni, annak ellenére, hogy elég hűvös volt a Bülő-tónál, de azt is örömmel teljesítették. Na, meg persze a vízeződés. Amikor egy vedervízzel leöntötték őket, és akkor szaladgáltak, meg hát a patakban az a hideg víz, és amikor felüdülve jöttek vissza, már megfáztunk, de ezt nem felejtik el.
1: De a medveles este tudtuk, hogy arra jár a medve, és voltak olyanok, akik nem tudtak eladni, mert nem lesik meg a medvét. De láttam, hogy a gyerekek, bementem a szobába, hogy próbáljam őket, nekik próbáljak jó éjszakát mondani, és imádkoztak együtt. Nagyon szép volt. Ki szeretném emelni azt is, hogy amikor vannak azok a reggeli esti állítatok, vagy a jellemnevelő időszak, megkérdezem, hogy ki szeretné imádkozni, tízessével jönnek a gyerekek. Tehát annyira jó eső érzés ez. Vagy akkor, amikor az esti tábortűznél, igaz, már késő van, fáradtak, hát ilyen 8 és 9 óra között vagyunk, és a hosszú nap után még ott vagyunk, és kérdezem, hogy szeretnétek élni. Igen, énekelni, akkor játszani, meg esti történetet szeretnétek, hanem persze, igen, és mindegyikbe úgy bekapcsolódnak, akkor, amikor kell nevetni, hangosan nevetnek, amikor énekelni kell, hangosan énekelnek, amikor elcsendesedni, akkor elcsendesednek. Ezekből én azt tanultam meg a gyerekek részéről, hogy meg lehet élni ezt az életet. És az életnek minden egyes részét úgy őszintén meg lehet élni. Csak sokszor úgy lefolytjuk magunkban ezeket az érzéseket. Nem tudunk felszabadulni. A gyerekek pedig úgy felszabadulnak, és mindenben ott vannak, és megélik, és nem a holnapra gondolnak, hanem arra, amit ott épp kapnak, és megélnek, és nyújtunk nekik.
0: Hogyan kell elképzelni egy tábortűzi programot? Mi mindent teszi ki ezt a programrészt? Mert a gyerekeknek egyik kedvence, és táborokban, amikor voltam, akkor tudom, hogy nagyon várják Pannit és Boribont, hogy megjelenjen. De ezen kívül mi szokott még történni? Vagy ki Panni és Boribon? Esetleg bemutathatnátok őket.
2: Általában a tábortűzinél a programot énekkel szoktuk kezdeni. Tűzed Uram Jézus, szítsd a szívembe énekkel. Közben szépen pattog a tábortűz. Aztán következik a Báb Színház, Boribon és
1: Panni.
2: És Boribon és Panni szórakoztatja a gyerekeket egész héten át.
1: Igen, de itt egy gondolatot kiemelnék, egy tanulságos dologban. Van egy kontakt is a gyerekekkel, egy beszélgetés, de ugyanakkor megismétlik a napnak a fő mondani valóját. Tehát az egész nap arra van építve, arra a bibliai gondolatra, amit reggel elkezdtünk. És este, még a bámszínház ideje alatt is azt a gondolatot visszahozzuk. Visszatérő motivum, hogy a gyerekeknek még egyszer maradjon meg. És nem csak a bámszínház, hanem az esti történet is, amivel zárjuk, vagy befejezzük az egész napot, az is egy ilyen a nap gondolatához fűződik.
2: Igen, és ez komoly időt igényel, hogy megírják megfelelően, akik előadják, vagy bemutatják, és elég sok időt fektetnek be a vezetők ahhoz, hogy egy bábszínház sikeres legyen, vonzó legyen, érdekes legyen, és humoros. Sokszor vicces, és akkor nevetnek a gyerekek, és akkor oldódik a hangulat. A bábszínházat újból éneklés követi, majd az esti történet.
1: Igen. Közben még van egy játék is, ami egy kicsit megmozgatja a gyerekeket. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy indulunk valahonnan, felvisszük a hangulatot, majd visszajövünk, és elcsendesítjük őket lefekvés előtt. És a napi gondolatot pedig visszahozzuk még egyszer.
0: Jótékonysági tevékenység is szerepelt a programban. Itt mit kell elképzelni ez alatt, az elnevezés alatt?
1: Hát az embernek jónak kell lennie. Teremje meg a Szentlélek ezt a gyümölcsöt is az ember életében, és összenőztük a fiatalokat, a gyerekeket, szülőket, hogy figyeljünk oda egymásra. Akár osszuk meg az ételünket, akár vigyünk egy pohár vizet akkor, amikor szükség van erre, kössük be a másiknak a cipőjét, vigyázzunk, hogy ne maradjanak le. Tehát egy közösségépítési hangulatra, meg lelkületre fókuszáltunk. És ezeket lehetne sorolni, most itt el tudjuk ezeket képzelni. Igen, próbáltuk a gyerekeket arra nevelni, hogy lepjék is meg egymást egy ilyen jótékonysági gondolattal, vagy tettel, de majd itthon is ezt gyakorolják.
0: A füzet minden témánál gyakorlati kihívást is adott, például szeretetet kimutatni, örömet szerezni, valamilyenféleképpen türelmesnek lenni, titokban jót tenni, mértékletességet gyakorolni. Volt olyan, amely ezek közül a gyerekeknek jobban, hát nem, hogy tetszett, de hogy annál komolyabban vették egyiket a több közül?
2: Igen, azt hiszem, hogy ők komolyan vették ezt az egész tanítást, és gyakorlatba is ültették. És azt hiszem, hogy a türelmet azt azért elég szépen gyakorolták, főleg amikor ki kellett állni a sort az étkezésnél, türelmesek voltak. És a szakosítás keretén belül is gyakorlati kihívások voltak, a lelki szakosításokat, amikor tartottuk, akkor bemutattunk nekik néhány példát, és ők nagyon helyesen látták a dolgokat, és nagyon helyesen, bölcsen tudtak dönteni. Például jött egy idős néni, cipelte a nehéz csomagját, és akkor feltevődött a kérdés, hogy akkor mit teszünk ebben a helyzetben, és persze jót teszünk, segítünk neki, és akkor ezt a jelenetet el is játszottuk együtt.
1: Igen, és nem csak ezt a jelenetet, hanem a jellemnevelők úgy alakulnak ki minden nap, hogy van egy bibliai történet. Ezt a bibliai történetet lejátszodjuk. Beöltöznek különböző szereplők, viszünk eszközöket, például Jézus lecsendesítette a tengert. Vittünk egy felfújhatós csónakot, és vedrekkel öntöttük a vizet, és hogy nagy a vihar, és mindenki ott a csónakban vizes lett, és akkor Jézus szólt, hogy némulj el, és a tenger lecsendesedett, és megmenekültek a tanítványok. Tehát minden nap a bibliai jelenet le van, nem csak, hogy elolvassuk reggel a történetet, ott van a munkafüzetben, hanem le is játszódjuk, utána átbeszéljük, és ezeket a jelenetekhez, vagy ezekhez a jelenetekhez fűzzük a napi tevékenységeket. Igen.
2: Abból is láttuk, hogy komolyan vették a gyerekek ezeket a lelki gyümölcsöket, vagy ezek gyakorlását, hogy a szakosítás végén egy lelki fogadalmat tettünk, egy nagy szívre ragasztottunk kis papírkákat, és ők arra ráírták, hogy miben szeretnének fejlődni. Tehát melyik lelki gyümölcsöt szeretnék, hogy komolyabban vegyék, és gyakorlatba ültessék, és ők ezt nagyon szépen kitöltötték, felragasztottuk a szívre, és imádkoztunk ezért. És azért egy különös pillanat volt, amikor láttuk azt, hogy ők komolyan veszik, amit tanultak.
0: Melyik volt az a gyümölcs, amire nagyon sokan vágytak elsajátítani?
2: A türelem, a szívesség, jóság. És a mértékletesség is.
1: Hát, akár mindegyiket
2: felsorolhatjuk.
1: Igen, volt egy olyan alkalom, amikor ellátogattunk, gyalog kellett menjünk egy 40 percet, meglátogattunk egy helyet, ilyen kis házikok voltak kiépítve az évnek minden egyes hónapjával. Volt 12 házikó, és még játszótér is volt, és odáig legyalogolni, visszajönni, és ott lenni, és majd mondtuk nekik, hogy fagyi is lesz az úton, meg gyümölcs is lesz az úton, de ezeket ki kell várni, és úgy elég türelmesen az a 140 ember végiggyalogolta, végigcsinálta ezt az egész történetet.
0: Volt-e olyan, amit ti, vagy a vezetők kiemeltek, hogy megtanulták a gyerekektől? Bár nagyon sok mindent adhatok ti át nekik, minden különböző programrészben, de volt-e olyan, amit ti tanultatok tőlük?
2: Igen, nekem volt például a megbocsátás. Az egyik kislányt elütötte az egyik gyerek, és eléggé megsérült. De ami szép volt, hogy nem haragudott rá. Tehát megbocsátott neki, és úgy elfelejtette. És számomra ez egy nagyon nagy tanulság volt, hogy annak ellenére, hogy sérülést okozott nekem valaki, úgy túlteszem magam rajta, és nem haragszom rá. És ugyanakkor a jókedv, az öröm, a nevetés. Hát ez feltöltő, tehát számunkra is erőt ad.
1: Sokszor mi akartuk őket formálni. De én talán mondhatnám azt, hogy legtöbbször ők formáltak minket. Volt egy másik eset, hogy a gyerek leesett, és volt egy kavicsos része is. Egy nagy udvarban voltunk, és kavicsos rész is volt, és persze a gyerek elesett, megütötte a kis térdét, és kicsit lehorzsolta a bőrt, és jöttek a gyerekek, és hoztak vizet, és kimosták, és fertőtlenítették, és nem mi, hanem ők ott gondoskodjanak egymásról. És ez volt az egyik, hogy mennyire gondoskodtak egymásról. A másik meg az, hogy a egyszerű dolgokban is lehet örülni. És még volt egy történet, gondolkoztam azon, hogy mondjam el, vagy nem mondjam el. Voltunk kirándulni. A transzfogarast megmásztuk, meg visszajöttünk, és képzeljétek el, hogy a kapuba állt le a busz. Egy slagot, nem tudom, elszakadt, vagy mi történt, és a kapuba állt le a busz. Semmi sincs véletlenül. Ezen keresztül is Isten elmondta azt, hogy én veletek vagyok, gondoskodok, ne féljetek, ne aggódjatok. Ezek fantasztikus történetek az én részemre, tanulságok, hogy én csak egy eszköz vagyok. És egy másik dolog, ami nagyon tetszett, az összhang a vezetők között. Nem lehet ekkora csapatot, ekkora tábort vezetni egyedül, vagy néhány emberrel. Ott voltunk 24 vezető, és mindenki arra fókuszált, hogy legyen jó a tábor. Mindenki építette ezt a tábort. Mindenki oda tette magát azért, hogy a másiknak könnyebb legyen. És így senki nem érezte azt, hogy megterhelő a tábor. Hálás vagyok azért, hogy Zsuzsa elvállalta azt, hogy a táborvezető legyen, és az idén ő volt a tábor. Ez nagyon jó volt. Megkönnyebbítette az én dolgomat is, és a többiek dolgát is, és vezette odaadóan, szeretettel ezt a tábort, és mindegyiket ki tudnám emelni, hogy mennyi

0: Tehát az ölelésük, a mosolyuk, tehát látszott az, hogy szívből jön, hogy köszönik azt, hogy együtt lehetünk, és ezek mind tanulságok nekünk, visszafogjuk magunkat. Most nem azt mondom, hogy határokat túl kell lépni. Én azt mondom csak, hogy ahogy a szépet, a jót mondjuk el, osszuk meg egymással, engedjük, hogy a másik is bátorodjon abból a gondolatból, abból a lelkesedésből, abból az örömből, szeretetből, amit mi is megtapasztaltunk.
1: Következik a kisöskerév nyitó, és aztán majd a szakosítási dzsembori, és aztán újra tábor. Vannak-e gondolatok, tervek, elképzelések arról, hogy mit hoz a következő kisöskerév, vagy miköré fog épülni?
0: Persze. Mindig az ige köré épül. Minden. De ezt nem egy ember gondolja ki. Ősszel vannak ilyen találkozók, amikor a vezetők összeülnek, és egy hétvégén keresztül imádkoznak, gondolkodnak, és terveket szőnek. Csak úgy tudunk előre haladni, ha van egy csapat, és mi bátorítjuk azokat, akik szeretnének eljönni, szeretnék a gyerekeiket elhozni, hogy ne csak küldjék őket, hanem imádkozzanak is ezért a csapatért, aki tervez. És hogyha valaki szeretne részese lenni, ősszel szoktunk ezekre az eseményekre, vagy a továbbképzésekre, a vezetői továbbképzésekre összegyűlni, vagy fogadni új vezetőket, új szülőket, akik szeretnének részt venni egy ilyen programnak a szervezésében. Úgyhogy most is ősszel, novemberben lesz egy ilyen gyűlésünk, és megtervezzük a következő programokat együtt. Persze, mondom még egyszer, ima által, beszélgetés által, Isten vezetésével.
2: Ez egy nagyon szép csapatmunka, és ötletet szül, és akkor a több ötletből összeáll egy megfelelő téma, és akkor így egységesen tudunk dolgozni.
1: Mekkora csapatból áll jelen pillanatban a kisöskerség, a vezetői bázis, úgymond, és mi tartja össze? Mi motivál egy szülőt, egy felnőttet, hogy önkéntes alapon ezt a tevékenységet végezze örömmel, szeretettel a gyerekekért?
2: Ez elsősorban önkéntes szolgálat. Ugyanakkor az is benne van, hogy a saját gyerekünk is ott van, és szeretnénk vele is lenni, de ugyanakkor szolgálatként. Tehát aki szereti a gyereket, az örömmel végzi ezt a munkát.
0: Körülbelül olyan 25-30 tagból áll a kisősker vezetők csoportja. Ezekhez még hozzá tevődik a segédek száma, akik részt vesznek többnyire vagy kevésbé ezekben a táborokban. Mindenki azért. A segédek azért így, ahol szükség van rájuk, vagy az őskertáborban, vagy az kisőskertáborban hívjuk őket, és jönnek és segítenek.
2: Egy nagyon jó, dinamikus, lelkes csapat. Öröm együtt dolgozni.
1: Amikor vasárnap bezárult a tábor kapuja, milyen gyümölcsökkel szeretitek volna, hogy a gyerekek hazatérjenek?
0: A Szentlélek gyümölcsével. Szerettem volna, és nem csak szerettem volna, szerintem haza is tértek egy-egy maggal, amit tovább szeretnénk gondozni, és szeretném, hogy ezek kikeljenek és fejlődjenek, és ezeket megosszák másokkal is.
2: És azt hiszem, hogyha imádkozunk értük, és a vezetők is imádkoznak a kisőskereikért, és a Szentlélek munkájáért, akkor ezek a gyümölcsök teremni fognak. És a lélek gyümölcsei olyan, mint egy gyümölcsfa, amely szépen növekedik, és majd termést hoz. És ezt el is készítettük a szakosítás ideje alatt. És hiszem azt, hogyha a Szentlélek szívünkben lakozik és munkálkodik, akkor

0: mi is, felnőttek, de a gyerekek is megtermik a lélek gyümölcseit.
1: Nem egyszerű. Egy olyan világban, ahol 3 másodpercenként kell váltani a képeket, szervezni 5 éves, 7 éves gyereknek programot, ami le is köti a figyelmüket. A legnagyobb veszély, amit egy szülő tehet, hogy drogot vásárol a gyerekének. A legnagyobb a rosszasság vagy a gonoszság. Tudjátok, hogy akkor, amikor telefont vásárolunk, egyenlő a droggal. Nem azt mondom, hogy nem kell, de ezt felelősség teljesen kell megtegyük, mert annyi inger éri a gyerekeinket, hogy nem tudod már, mit tegyél vele. Ezért mi a vezetők, akik vállaltuk ezeket a programokat, nem egyszerű dologba, nem egyszerű dolgot vállaltunk. Viszont azt tapasztaltuk meg az évek folyamán, lassan már 10-10-valány éve, mivel benne is vagyunk, vagy csináljuk is ezeket már annyi ideje, hogy nem vagyunk egyedül. A Jóisten mindig megőrzött bennünket. A gyerekek nem vesztettek el, nem törték el a kezüket, a lábukat, igaz, nem történt tragédia, és azon gondolkozom, hogy ez annyira ügyesek vagyunk, nem vagyunk annyira ügyesek. Mi csak eszközök vagyunk, és az életünket, a terveket mindig Isten kezébe tesszük, és azt kérjük, hogy ő vigyázzon ránk, vigyázzon a táborra, és használjon fel bennünket. Ennek, én is csak egy része vagyok ennek az egész folyamatnak. És ez egy olyan tapasztalat, amin keresztül nem csak a gyerekek erősödnek, hanem mi is erősödünk. Megtalálni ebben az életben, a közösségben a szolgálati helyedet nem egyszerű, de ez egy lehetőség, amin keresztül új dolgokat fedezhetsz fel, és azt is, hogy neked is van egy helyed a szolgálatban.
0: Igen, hálásak lehetünk a Jóistennek, hogy tényleg minden táborban naponként megtapasztaltuk a gondviselését. És azt hiszem, hogy ezért nagyon fontosak a vezetőknek tartott reggeli áhítatók, amikor mindig az Úr elé hozzuk az egész napot, és a gyerekek jólétét is.
1: Igen, és azok is, akik otthon vannak és követnek bennünket, kövessék az Észak-Erdély Adventista Fiatalok Facebook, Instagram oldalát, és a következő eseményeinket is, amiket reklámozunk, nyugodtan vegyék fel velünk a kapcsolatot, elhozhatják a gyerekeiket, unokáikat, és megélhetik ezeket a lehetőségeket. Vagy keressék meg az adventista gyülekezeteket a környékről, és ott ki vannak nevezve az ősker, kis ősker vezetők, és csatlakozzanak egy körhöz, és hadd építsük együtt ezt az egész, vagy segítsünk egymásnak ebben a nevelésben.
2: Én is hálás vagyok, értetek, hogy beszámoltatok a táborról, hogy bemutattátok, hogy milyen szép élményekben, pillanatokban volt részük a gyerekeknek, és hálás vagyok azért, hogy bátran, örömmel csináljátok ezt a szolgálatot. Éppen ezért kívánom, hogy az Úr gazdagon áldjon meg titeket, és segítsen továbbra is titeket ebben a tevékenységben. Köszönöm, hogy itt voltatok.
0: Mi is köszönjük szépen.
2: Talaj, eső, virág, gyümölcs és gyökér. Egyszerű képek, amelyek ezen a nyáron egy sokkal mélyebb történetet meséltek el a gyerekeknek. Azt, hogy az igazán értékes dolgoknak idő kell a növekedéshez. És azt is, hogy ami a szívünkben gyökeret ereszt, az előbb-utóbb a tetteinkben is láthatóvá válik. Reméljük, hogy azok a magok, amelyeket a szív kertje táborban elültettek, még sokáig növekednek majd a résztvevő gyermekek életében. Köszönöm Filip Lukács Zsuzsának és I.S. Mártonnak, hogy megosztották velünk ennek a hétnek az élményeit, és köszönöm önöknek is a figyelmet. Ha szeretnének további értékes beszélgetéseket látni és hallani, iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra. Vigyázzunk arra, mit ültetünk egymás szívébe, mert egyszer abból lesz a gyümölcs. A viszontlátásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.
3: 106. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért, jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegíti őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledék cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Epekedés emészté őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükbe. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyeli Dátánt, és beborítá Abirám seregét. És tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy el ne veszítse őket. És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. De ő felemeli kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, és hogy a pogányok közzé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Majd hozzá csapódtak a Baál Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult rájuk a csapás. Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak végelőn. És igazságul tulajdonítaték néki fiúról fiúra mindörökké. Megharagíták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket, és tisztelték azoknak bálványait, és törré levének azok reájuk, és feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És odaadá őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De reájuk tekintett a nyomorúság napján, amikor meghallgatá rimánkodásukat, és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik, és könyörületességre indítá irántuk mindazokat, akik őket fogva elvivék. Segíts meg minket, Uram Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen. Dicsérjük!

13. Zsoltár. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Uram, meddig feledkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felej nékem, Uram Istenem! Világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halálra. Hogy ne mondja az ellenségem, meggyőztem őt, háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót tett.

19. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jő ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, és forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket. Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám!

0: Bibliai ABC.
1: A mai témakörünk a Biblia eredete és a bibliai proféciák. Először is szeretnénk ezzel a rendhagyó könyvvel megismerkedni, amelyről nem csak a benne hívő emberek, nem csak a keresztény emberek, hanem még az ateisták is elmondták, hogy a Biblia nem más, mint a könyvek könyve. Legtöbb nyelvre van lefordítva, legtöbben olvassák, és legelterjedtebb könyv az összes könyvek között a világon. Vajon miért? A Biblia eredetében sokban különbözik a többi könyvektől. Azonban mielőtt a Biblia eredetével foglalkozunk, ismerkedjünk meg magával a Bibliával. 1600 éven keresztül írták. Mózes Jézus Krisztus születése előtt, mintegy 1500 évvel előbb kezdte írni. Ő írta meg a Biblia első 5 könyvét, ezért is viseli az ő nevét, hogy Mózes első, második, harmadik, negyedik és ötödik könyve. Majd utána következnek a többi ószövetségi szentírásoknak a könyvei. Majd az új szövetségi szentírást János apostol fejezte be a századforduló táján, amikor száműzték Pátmos szigetére Jézus Krisztusba vetett hitéért, akkor ott kapta a mennyei jelenések könyvét, amely egyben a Bibliának az utolsó könyve is. Maga ez a szó, hogy Biblia, annyit jelent, hogy könyv. 66 könyvet találunk benne, az ószövetségi szentírást, amelyet héberül írták meg, 39 könyv van, 39 könyvből áll, az új szövetségi szentírás pedig 27-ből, melyet az apostolok és az evangélisták görög nyelven írták meg. Majd később lett lefordítva az egész szentírás, és lett egybekötve különböző nyelvre, latinra, majd németre, pesita nyelvre, és különböző más nyelvreke fordították le az egész szentírást. Amint látjuk, tehát ismétlen, 1600 éven keresztül írták, 66 könyvből áll, és mintegy 40 ember írta, nagy részük soha nem találkozott, nem ismerték egymást, és mégis egy valami különleges dolog van a szentírásban, az, hogy nincs ellentét benne. Mint hogyha egy ember írta elejétől kezdve végig, mint hogyha még akkor is, mintha 1600 év távlatában íródott meg. Vajon miért? Azért, mert eredetében a Biblia egész más, mint minden más könyv, amit emberek írtak ezen a földön. Igaz? Az emberek még sokszor kezükkel is legyintenek, és azt mondják, ugyan kérem, azt is ember írta. Valóban emberek írták. Azonban olvassuk el a Szentírásból, ki a Biblia szerzője. Amikor fellapozzuk Péter apostol második levelét, és a második levélnek az első részéből olvassuk a 20 és a 21. verset, akkor Isten a Biblia eredetéről a következőket közli számunkra. Tudván először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatából, mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szentlélektől indítatva szólottak az Istennek szent emberei. A felolvasott ige szakaszból néhány nagyon fontos szóra, fogalomra szeretnék hangsúlyt adni. Így szólít meg bennünket, embereket Isten a Szentíráson keresztül, hogy először egy dolgot kell tudnunk, hogy az, ami a Szentírásban meg van írva, az nem saját magyarázatából jött létre. Nem úgy jött létre a Szentírás, hogy összejött ez a 40 ember, és azt mondták, mindegyik megír ennyi és ennyi könyvet, mikor megbeszélték, utána egy év vagy két év leteltével összejöttek, és amit megírtak, így jött létre a Szentírás. Azt mondja Isten, először ezt kell figyelembe vennünk, és először ezt kell látnunk, hogy a Szentírás nem így jött létre, hanem azt mondja, hogy amit figyelembe kell vennünk a Szentírás keletkezésével kapcsolatban, sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szentlélektől indítatva szóltak az Istennek szent emberei. Az emberek csak eszközök voltak. Így mond, az emberek, a Biblia írói, csak Isten postásai voltak. Amikor a postás sürgönyt hoz, átadja nekünk, elolvassuk, és aluliratban ott van, hogy fiad, vagy fiatok. És akkor azt mondjuk, hogy kaptam sürgönyt, kaptam értesítést a fiamtól, vagy a lányomtól, vagy a gyerekeinktől kaptunk értesítést. Igen, de ki volt az, aki hozta? A postás. Úgy tehát, ahogy az üzenetet, amelyet a gyermekeink ki tudja milyen távolságból küldtek postán keresztül, hogy értesítsenek bennünket, úgy Isten hűséges emberei, gyermekei, benne hívők, proféták, apostolok, evangélisták, pásztorok, és így tovább, akik megírták a Szentírást, azok nem mások voltak, csak Isten postásai. Az, ami különös, és az, amire szeretném, hogyha nagyon ráfigyelnénk azt, hogy a Biblia írói között nagy az iskolázott végzettség közötti különbség. Például Mózes, az ószövetségi Szentírásnak az első írója, Egyiptomban a legmagasabb iskolákat végezte el. Dániel Babilonban ugyanezt a képzést kapta. Azonban ott van egy Gulyás, ott van egy pásztor, ott van Dávid, ott vannak mások, akik egyszerű emberek voltak, de a Szentlélek azokat is épp úgy fel tudta használni, mint azokat, akik legmagasabb képzettségűek voltak. Ugyanezt találjuk az újszövetségi Szentírás írói között is. Például Pál apostol elvégezte Gamáliel lábánál az akkor létező legmagasabb iskolát. Lukács orvos volt. Ugyanakkor a Jézus Krisztus tanítványa, az apostolok nagy része halász volt, például János és a többiek, Péter, egyszerű emberek, de mindezeket akár magasan képzettek, akár egyszerű emberek voltak, mindezeket az embereket egy valaki vezette, és az egy valaki pedig nem más volt, mint az Istenség második személye, a Szentlélek Isten. A Szentlélek késztette őket arra, hogy mit írjanak le, kijelentéseket kaptak Istentől. Még egy nagyon fontos dologra szeretném felhívni kedves figyelmüket, amellett, hogy a Szentlélek indítására írták meg az Istennek szent emberei. A szent szónak a mai kereszténységben egészen más jelentése van, mint a Bibliában. A Bibliában a szent szó azt jelenti, hogy elkülönítettek. Valaki számára oda szentelték az életüket. Ezek az emberek Isten számára szentelték oda az életüket. Inkább letették életüket, mint hogy mást írjanak, mint amit Isten kinyilatkoztatott számukra. Még egy igen szép és fontos kijelentést szeretnék olvasni, hogy a Szentlélek hogyan vezette a bibliai íróit. Péter apostol első levelének első részében a 10-től a 12. terjedő verseket olvassuk. Amely idvesség felől tudakozódtak és nyomozódtak a proféták, akik az irántatok való kegyelem felől jövendőltek, nyomozódván, hogy mely vagy milyen időre jelenti az ki a Krisztusnak ő bennük levő lelke, aki eleve bizonyságot tett a Krisztus szenvedéseiről, és az azok után való dicsőségről, akiknek megjelentetett, hogy nem maguknak, hanem nékünk szolgáltak azokkal, amelyeket most hirdetnek néktek azok, akik prédikálták néktek az evangéliumot az egekből küldött Szentlélek által, amikbe angyalok vágyakoznak betekinteni. Kétszer is hangsúlyozza a felolvasott ige szakasz, hogy a Biblia íróin keresztül a Krisztusnak ő bennük levő lelke jelentette ki nekik az Isten igazságot, vagy pedig az egekből küldött Szentlélek által. Hirdették azokat az igazságokat, amelyekbe angyalok vágyakoznak betekinteni. A megváltás tervét az angyalok is abból értették meg, amit a Szentírásban Isten kinyilatkoztatott, és amit Jézus Krisztus földi életében megvalósított. Tegyünk fel még egy kérdést a Bibliával kapcsolatban. Miért adta Isten a Szentírást? Milyen céllal? Timótoshoz írt második levélben, a harmadik rész 16 és 17. versében találjuk feljegyezve a Biblia miért keletkezett, milyen céllal adta Isten. 2 Timótos 3, 16-17. A teljes írás Istentől ikletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészítetett. Először is azt hangsúlyozza a felolvasott ige szakasz, hogy a teljes szentírás az egész Istentől ikletett. Nem csak az ószövetségi szentírás, nem csak az újszövetségi szentírás, hanem az egész. Sajnos ma még keresztények is vannak, akik azt mondják, hogy az újszövetség nekünk elég, az újszövetségi szentírás az érdekel, az ó az nem kell, arra nincs szükség, azt már Jézus Krisztus óvá tette. Hát tessék, ime az ige mit mond, ime mit mond Isten. Isten egyszerűen közzéteszi számunkra, és azt mondja, az egész szentírás Istentől ikletett könyv, és az egész, a teljes szentírás, ahogy olvastuk, négy céllal adatott. Hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, és az igazságban való nevelésre. Ha a Bibliát összehasonlítjuk más könyvekkel, akkor az első lépcsőn a Biblia és a más könyvek egyenrangúak. Miért? Mert azt mondja Isten a Szentírásban, hogy a Biblia hasznos a tanításra. Minden emberek által írt könyv is tanít valamire, vagy jóra, vagy rosszra, de valamire tanít. A Biblia abban különbözik, hogy a Biblia csak jóra tanít. Ha a második lépcsőfokra kapaszkodunk fel, azt mondja Isten, hogy a Szentírás hasznos a feddésre. Igen, amikor olvassuk a Szentírást, nagyon sokszor meg is fed bennünket. Nagyon kevés van, könyv van, amely fed. Nagyon kevés van, amit olvasunk és rámutat a mi hibánkra és bűneinkre. Itt már majdnem egyedül áll a Szentírás. Azonban a harmadik fokon megjobbítása. Isten azért adta a Szentírást, hogy mi felismerjük valódi állapotunkat, és Isten útmutatást ad számunkra, hogy mi hogyan lehetünk jobb emberek. Ezért adta. Nagyon kevés könyv van, talán alig-alig található a világirodalomban könyv, amely pontos precizitással elmondja nekünk, hogy hogyan lehetünk mi jobb emberek. De a negyedik fokon a Biblia egyedül áll, az igazságban nevel. Mivel nincs két, három vagy öt igazság, hanem csak egyedül egy, ezért itt azt mondja a Szentírás, hogy ő Isten lelkétől ikletett, és azért adta Isten nekünk, hogy megmondja nekünk, hogy mi az igazság. Itt a Biblia egyedül áll az összes könyvekhez viszonyítva. Tehát, hol található meg az igazság? Minden könyvben? Nem. Hány könyvben? Egyben. Melyikben? A Szentírásban. És amikor itt ezt olvassuk, hogy az igazságban nevel, egy céllal, 17. versben ez áll, hogy tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészítve. Tehát akkor Isten miért adta a Szentírást? Azért, hogy mi emberek, amikor olvassuk, és látjuk azokat a jellemhibákat magunknál a Biblia fényében, melyekkel rendelkezünk, akkor imádkozzunk Istenhez, és kérjük Istentől erőt. Istenem, segíts meg engem, hogy én megváltozzak, hogy én jobb ember legyek. Én köszönöm Istenem, hogy a Szentíráson keresztül te rámutattál az én bűneimre. Ezért, mivel te ezt nekem, ezt ennyire szeretsz, hogy ezt velem megtetted, én kész vagyok vállalni veled együtt a küzdelmet, hogy én jobb ember legyek, és arra kérlek Istenem, hogy engemet nevelj az igazságban, hogy én napról napra mind tökéletesebben és tökéletesebben értsem a te igédet. Ahogy már az előbb említettük, hogy az egész Szentírás Istentől ikletett, most szeretnék még egy nagyon fontos dolgot elmondani a Szentírásról. Az egész Szentírás, úgy az Ó, mint az Új Szövetségi Szentírás, legtöbbet Jézus Krisztusról beszél. Sokan, akik nem ismerik kellőképpen a Bibliát, azon a véleményen vannak, hogy csak az Új Szövetségi Szentírás beszél Jézus Krisztusról. Hogy ez valóságban nem így van, csak egy példát hozok fel. Az Ószövetségi Szentírásban több mint 300 jövendőlést találunk Jézus Krisztus földi életével kapcsolatban. Isten előre elmondta Jézus Krisztus életét, mint egy reflektor fénysorozattal világította be ezzel a több mint 300 jövendőléssel Jézus Krisztus földi életét a bölcsőtől egész a golgotai haláláig, pontosabban mennymeneteléig. Ezért nagyon figyeljünk oda Jézus Krisztusnak arra a kijelentésére, amelyet egyik alkalommal a zsidókkal való beszélgetés közben mondott el, és János evangélista jegyezte az evangéliumának 5. rész 39. versében. Így hangzik. Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek, és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam. Amikor Jézus Krisztus ezeket a szavakat kimondta, akkor csak az Ószövetségi Szentírás volt megírva. És egyértelmű, hogy a zsidók között élt és járt földi szolgálata alatt, és a zsidókhoz intézte ezeket a szavakat, és mit mondott? Ti zsidók, ti olvassátok a Szentírást. Miért? Mert azt hiszitek, hogy azokban vannak a ti örök életetek. És ez így is van. Azokban, tehát az Ószövetségi Szentírás könyveiben megtalálható az örök élet feltétele, az isteni kinyilatkoztatás, amely szükséges egy emberhez, hogy ebben a földi életében elkészüljön az örök életre. Azonban Jézus Krisztus ezután a fontos kijelentés után azt mondja, és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam. A Szentírás melyik része beszél Jézus Krisztusról? Az Ószövetségi Szentírás. Tele van tüzgélve az egész Ószövetségi Szentírás Jézus Krisztusra vonatkozó kijelentésekkel. És hogyha olvassuk az Ószövetségi Szentírást, és megtaláljuk ezeket a Jézusra vonatkozó kijelentéseket, csak akkor tudunk bizonyos ige helyeket megérteni az Új Szövetségi Szentírásban, enélkül nem. De ez fordítva is érvényes. Az Új Szövetségi Szentírást csak akkor tudjuk megérteni, ha olvassuk az Ószövetségi Szentírást is. Miért? Mert az Ószövetségi Szentírás az alap, az egész Új Szövetségi Szentírás pedig ráépül az Ószövetségi Szentírásra, és így az egész alkotja Isten kijelentését, Istennek akaratát. Azonban hogyan tudjuk mi ezt legjobban, legkönnyebben megérteni? Két nagyon fontos dolgot szeretnék említeni, amelyet a Bibliában találunk. Az egyik fontos tudnivaló az, hogy naponta kell olvasnunk, tanulmányoznunk a Szentírást. Tehát nem elég csak hetente egyszer elmenni valamelyik templomba is végighallgatni egy szembeszédet, vagy talán időközönként, amikor éppen mást már nem tudunk tenni, vagy ráérünk, akkor elővesszük a Szentírást, és elolvasunk belőle egy-két verset, vagy akár egy-két fejezetet. A Szentírásban Isten azt mondja el, hogy naponként kell tanulmányozni a Szentírást. És Jézus Krisztus, amikor a Földön volt, úgy gondolom, kedveseim, hogy mindannyian tudjuk fejből a mi atyánkot. A mi atyánk egyik kérelme így hangzik, add meg nékünk a mi mindennapi kenyerünket. Nem azt mondta Jézus Krisztus, hogy add meg a mi heti, havi vagy évi kenyerünket. Egyszer elmondjuk évente egyszer, és nekünk ez egész évre elegendő. Jézus Krisztus nem ezt mondta a mi atyánkban. Jézus Krisztus így tanít bennünket imádkozni, add meg nékünk a mi mindennapi kenyerünket. Kedveseim, most épp azért, mivel mi ahhoz, hogy nekünk fizikai erőnk legyen. Nem elegendő hetente egyszer enni, vagy havonta egyszer enni, hanem naponta is nem csak egyszer vagy kétszer, hanem többször. Így lelkileg is naponta kell táplálkoznunk, hogy legyen lelki erőnk. Tehát, ha azt akarjuk, hogy több fizikai erőnk legyen, mert talán nehezebb fizikai munkát végzünk, akkor többet kell ennünk. Ha azt szeretnénk, hogy hitben, Isten iránti szeretetben, Isten követésében, hűségesebb emberek legyünk, ezt úgy tudjuk megtenni, hogyha naponta olvassuk a Szentírást. És hogy ez mennyire igaz, lapozzuk fel Apostolok cselekedetének 17. részét, és a 17. résznek a 11. versében találjuk feljegyezve ezt a nagyon bátorító kijelentést, amely a következőképpen hangzik. Ezek pedig nemesebb lelkűek voltak a Tesalonika belieknél, úgy, mint akik bevevék az igét teljes készséggel, naponta tudakozzák az írásokat, ha úgy vannak ezek. Milyen időközönként? Naponta. Itt egy egész sor dolog van feljegyezve. Én három dolgot szeretnék megemlíteni. Kik voltak nemesebb lelkűek a többi hívő keresztény emberektől? Azok, akik naponta tudakozták a Szentírást. Ezért, kedveseim, ha mi hitben, lelkületben a jó irányába akarunk haladni, ha mi azt szeretnénk, hogy ne csak szánnyal kövessük Jézus Krisztust, mint ahogy a zsidók Jézus Krisztus idejében is, azt kellett neki mondania Jézus Krisztusnak, hogy ez a nép ajkával közelget hozzám, szájával tisztel engem, szíve pedig távol van tőlem, ha nem akarunk ilyen áldatlan lelki állapotban maradni, akkor szívleljük meg Jézus Krisztusnak a tanácsát. Jézus Krisztus itt azt mondja el szent lelkétől ikletve, hogy a Szentírást naponként olvassuk, és ha naponként olvassuk, akkor nemesebb lelkű emberek leszünk. Egy tapasztalatot szeretnék elmondani. Egyik faluban volt egy daliás ember. Részeges, kocsmatöltelék. És amikor felöntött a garatra, akkor ütött, vert, zúzott mindent, és mindenkit, aki a kocsmában volt. Kocsmáros telefonált a rendőröknek, kijött két rendőr, azokat is összeverte, és folytatta tovább a darombélozást. És amikor a kocsmáros jelentette abban a helyiségben a rendőrségnek, hogy veszekedés van a kocsmában, jöjjönek segíteni, akkor azt kérdezték, hogy ki. És amikor megmondták névről, megnevezték, hogy ez az ember, akkor nem két rendőr jött, hanem három, négy vagy öt. De ez az ember elkezdte olvasni a Bibliát. Felismerte a saját hibáit, rossz szokásait, bűneit. Kezdett imádkozni. Kérte Istentől, hogy Istenem, segíts meg, hogy megváltozzak. Hogy ne legyek iszákos, veszekedő, családi üző ember, hanem család szerető és téged szerető. És Isten meghallgatta az imáját és megsegített. És amikor ő szívét átadta Jézus Krisztusnak, és az ő hitét kerességgel pecsételte be, élete egészen megváltozott. A rendőrök jöttek és kérdeztek bennünket, adventistákat. Mit tettek ezzel az emberrel, hogy ebből a veszedelmes emberből egy bárány ember lett? Nem mi tettük. Mi nem tudunk embereket változtatni. Ha ez ránk volna bízva, akkor az egész világot megváltoztatnánk. De erre nincs lehetőség. Isten nem azt bízta ránk. Ránk egy dolgot bízott. Azt, hogy mondjuk el ebbe embertársainknak, hogy mi az igazság. Ezt megtettük, és ennél az embernél is óriási változás történt. Hogyan olvastuk? Azok, akik naponta olvassák és kutatják őszinte szívvel a Szentírást, azok nemesebb lelkűek. És ebben az igében találunk még egy nagyon fontos dolgot. Ezek az emberek befogadták a hallott igét, tehát amikor valakitől valamilyen tanítást hallottak, akkor a szívük mélyébe fogadták örömmel, de nem álltak meg itt. Utána jártak, hogy úgy vannak-e azok, ahogy hallották. Miért lényeges ez? Kedveseim, egy nagyon fontos tanácsot szeretnék elmondani. Soha ne azért higgyük, mert valaki ezt mondta. Vagy valaki a Szentírást így magyarázta. Magunk járjunk utána, hogy valóban úgy van-e megírva, ahogy az a valaki magyarázta a Szentírást. És akkor két jó dolgot értünk meg. Az egyiket, senki se fog bennünket félrevezetni, mert mi azt mondjuk-e, azt fogadjuk el, ami a Szentírásban van, és mi nem annak az embernek hiszünk, hanem Istennek a Szentíráson keresztül, mert meggyőződünk róla. Ha viszont amikor utána jártunk annak, amit hallottunk a Szentírásban, és láttuk, hogy nem úgy van, ahogy az a bizonyos valaki mondta, hanem talán egészen másként, akkor ne higgyünk annak az embernek, aki nem úgy magyarázta, hogy írva van, hanem higgyünk Istennek. Milyen óriási tanítást találunk. Ez szerint, és ezt gyakoroljuk mindig, és akkor nemesebb lelkű emberek leszünk. Azonban a második nagyon fontos dolog, amit még szeretnék a Szentírásra kapcsolatban megérteni, az, hogy mi emberek képtelenek vagyunk saját értelmünkkel felfogni a Szentírásnak örök igazságait. Mi nem tudjuk megvalósítani, sem megérteni azt, amire Isten tanácsol bennünket. Miért? Azért, mert az akaratelünk a bűn következtében annyira meg van gyengülve, hogy nekünk nincs akaraterünk, nem vagyunk képesek ellenállni saját bűnös vágyainknak és sátán kísértéseinek. Ez az egyik. A másik, ami elménk a bűn következtében annyira eltompult a lelki dolgok iránt, hogy megint nem vagyunk képesek megérteni. Ezért egy nagyon fontos dolgot aláhúzva szeretnék elmondani most. Azt olvastuk elmékedésünk elején, hogy a Biblia íróit a Szentlélek ihlette, amit kaptak kinyilatkoztatást, azt írták le a Szentírásban, és azért, és akkor, amikor ezt a kinyilatkoztatást megkaptak, akkor Isten segítségével ezeket a kinyilatkoztatásokat továbbadták, tehát a Szentlélek ihlette az embereket, és úgy írták le. A Biblia nem egy közönséges könyv, hanem a Szentlélektől ihletett íróknak a könyve. Ezért mi emberek Isten segítségével vagyunk képesek megérteni, ezért soha ne fogjunk hozzá a Biblia olvasásához ima nélkül. Kérjük ugyanazt a Szent Lelket, aki ihlette a Biblia íróit, hogy ihlessen bennünket is, világosítsa meg a mi értelmünket. És amikor megvilágosította a mi értelmünket, akkor mi is képesek leszünk a Szentlélek segítségével megérteni azt. Itt szeretnék olvasni a Szentírásból a János evangéliumának a 16. részéből a 13. verset. János evangélma 16. rész, 13. verse. De mikor eljön az igazságnak lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Jézus Krisztus azt mondja el, hogy a Szentlélek vezet el bennünket minden igazságra. De kit tud elvezetni? Kit tud elvezetni? Csak azokat az embereket tudja elvezetni, akik engednek neki. Ezért legyünk azok az emberek, akik a Szentlélek vezetésének engednek, hogy amikor megértünk egy igazságot, amikor elénk tárja Isten az akaratát, akkor ne legyünk kétközbe, vagy ne tegyük azt, hogy most, jaj, hát elfogadjam, vagy ne fogadjam, vagy éljek úgy, vagy ne éljek úgy. Én gyermekkoromtól kezdve egészen másként tudtam. Fogadjuk el Isten kinyilatkoztatott igazságát, úgy, ahogy a Szentírásban Isten lefektette. Mert csak akkor leszünk képesek Isten akarata szerint élni, hogyha imában kérjük Isten szent lelkét, hogy nekünk nyilatkoztassa ki az ő akaratát, és miután kinyilatkoztatta Isten az ő akaratát, mi nem tétovázunk, hogy azt elfogadjuk, vagy nem fogadjuk el. Mi készek vagyunk amment mondani, ami annyit jelent, hogy legyen úgy. Elmondani azt, hogy Istenem, segíts meg engemet, hogy én boldog, téged szerető ember legyek, a te akaratod szerint éljek, és én elkészüljek országod számára. Istennek az a célja, hogy mi ebben az irányban végezzük a nagy csatát, és küzdjünk Jézus Krisztussal együtt. Ezért látva a Szentírás kijelentését tovább, hogy itt a Szentlélek vezet és el akar vezetni minden igazságra, apostolok cselekedetének 5. részét is szeretném felolvasni, a 32. verset, amely a következőképpen hangzik. És mi vagyunk néki bizonyságai ezen beszédek felől, akit Isten adott azoknak, akik néki engednek. Tehát mit mond? Isten adott azoknak, akik néki engednek. Isten szent lelkét kész adni mindenkinek, de tőlünk függ az, hogy mi készek vagyunk-e a Szentlélek Istent elfogadni. Ezért nagyon figyelemre méltó ez a kinyilatkoztatás, és azt mondja, hogy a szent lelket Isten csak azoknak adja, akik néki engednek. És hogyha mi készek vagyunk neki engedelmeskedni, akkor ő erőt ad nekünk Isten akarata gyakorlásához. És minél többet táplálkozunk a Szentírás szavaival, annál erősebb leszünk, hogy ellenálljunk Sátán kísértéseinek, és tegyük a jót, ne a rosszat. Isten értelmi képességgel fog bennünket felruházni, hogy különbséget tudjunk tenni a jó és a rossz között. Amikor a Biblia önmagáról, a Szentírásról beszél, akkor Péter apostol első levelében, az első részben, a 22. verstől egész a második rész második verséig egy nagyon fontos dolgot közöl velünk. Versről versre fogjuk nézni ezeket a kijelentéseket. Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben, képmutatás nélkül való testvéri szeretetre tisztítván meg a lélek által, egymást tiszta szívből buzgón szeressétek. Mit mond el Isten szava az első helyen? Milyen eredménye lesz annak, ha mi elfogadjuk a Szentírás tanítását? Itt azt mondja, hogy az Istennek a lelke kész lesz bennünket. Tehát a lélek által megtisztítja a mi lelki világunkat, és testvéri szeretetet fog ültetni a mi szívünkbe, és ennek az lesz az eredménye, hogy egymást tiszta szívből, és itt van egy másik nagyon szép szó, buzgón szeressétek. Hogyan szeressük a másik embert? Tiszta szívből és buzgón. Odaadóan, igazán, szeretetteljesen. Az első jele annak, amikor mi elkezdjük olvasni a Szentírást, az lesz, hogy mi elfogadjuk azt, amit Isten meghagyott benne, hogy mi egymást tiszta szívből fogjuk szeretni. Figyeljünk rá erre. Tovább, a 23. versben pedig, mint akik újonnan születtetek, nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Isten igéje által, amely él és megmarad örökké. Milyen magnak nevezi a Szentírást, az Isten szavát? Romolhatatlan magnak. És elmondja azt, hogy az Isten szava, mivel romolhatatlan, meg fog maradni örökké. És éppen ezért, mivel meg fog maradni örökké, ha bennünket, itt azt olvastuk a Szentírásban, akik újonnan születetek, nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Isten igéjére utal, ha mi megengedjük, hogy a Szentírás szava, tanítása, a Szentlélek munkája folytán megváltoztasson bennünket, újjáformáljon, kicsiszólja belőlünk azt, ami rossz, és belénk építse azt, ami jó, ami mennyei, ami tiszta, ami Istentől származik, és ami örökre megmarad, akkor Isten kegyelme által mi is ugyanúgy örökre meg fogunk maradni, mint ahogy megmarad az Isten igéje. Tovább. Mert minden test olyan, mint a fű, és az embernek minden dicsőség olyan, mint a fű virága. Megszárad a fű, és a virág elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amely néktek hirdetetett. Párhuzamban veszi a mulandóságot és az örökké megmaradót. Párhuzamban vesz bennünket egyik oldalról, hogy mi mindannyian mulandó emberek vagyunk, mert valóban azok, és beszél a Szentírásról, az Úr beszédéről, amely megmarad örökké. Ha mi örök életet szeretnénk kapni, akkor nekünk egyetlen lehetőségünk van. Ez az egyetlen lehetőség pedig az, hogy a Szentírás elveit magunkévá tegyük. És tovább el is mondja azt, hogy mit? Levetvén azért minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigykedést, és minden rágalmazást. Mint most született csecsemők, a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek. A Szentírást itt az Isten igéje hamisítatlan tejnek nevezi. Miért lényeges ez? Ott találjuk meg az igazságot. A Szentírásban van az igazság forrása. És hogyha mi azzal táplálkozunk, ami életerőt ad, lelki erőt ad, Szentlélek segítsége folytán csiszol, farag, változtat, nemesbít, tökéletesbít, akkor Isten kegyelméből mi elkészülünk az országa számára. A Bibliával kapcsolatos dolgok közül még csak egyet hadd mondjak el. A Szentírás legutolsó lapján van egy nagyon fontos figyelmeztetés. Így hangzik Jelenések könyvének a 22. részében a tilalom, a figyelmeztetés a 18. és 19. versben. Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, aki a könyv prófétálásának beszédeit hallja, hogyha valaki ezekhez hozzátesz, e könyvben megírt csapásokat veti Isten arra, és ha valaki elvesz prófétálás könyvének beszédeiből, az Isten annak részét eltörli az életkönyvéből és a Szentvárosból, és azokból, amik a könyvben megírattak. Isten átok tilalma alatt tiltja meg akár hozzátenni, akár elvenni bármit abból, ami a Szentírásban van. Erre arra kérem, hogy ezt figyeljük meg. Semmit hozzátenni, semmit elvenni. És ha valaki azt mondja, hogy ezt és ezt mondta Isten, akkor kérdezzük vissza, hol van ez megírva a Bibliában? És hogyha a Bibliából igazolni tudja azt, amit mondott, akkor fogadjuk el. De ha nem tudta igazolni, akkor azt mondja, hogy az hozzá van téve. Vagy ne engedjük meg, hogy bármit is elvegyen. Miután láttuk ezeket a nagyon fontos tudnivalókat a Bibliával kapcsolatban, akkor még egy kérdést szeretnék feltenni, és egy kérdéskörrel világítani meg egy nagyon fontos dolgot. Az pedig a következő. Honnan tudjuk, hogy valóban a Szentírás Istentől ihletett könyv? Mi a legnagyobb bizonyítéka annak, hogy mi elfogadhassuk, gyakorolhassuk, és gyakorolnunk kell azokat az elveket, amelyeket a Szentírásban találunk? Tehát hogyan tudjuk meg azt, hogy a Szentírás, az Isten szava valóban hiteles? Szeretném fellapozni Ámos próféta könyvét, és Ámos próféta könyvének a harmadik részében találjuk a választ a feltett kérdésre, hogy miért bízhatunk valósággal a Szentírásban határtalanul. Nem 100%-ban, 1000, 1000 millió százalékban bízhatunk. De vajon miért?

Proféták által adott Isten, és ebből a szóból jön az, hogy proféta, profécia. Említsen meg azt, hogy a proféták azok az emberek, akiken keresztül Isten a kinyilatkoztatást adta, és akiken keresztül a jövővel kapcsolatos jövendőléseket is közölte. És ezért mondja itt, hogy Isten semmit nem cselekszik, addig, amíg az ő hűséges gyermekeinek meg nem mondta. Ezért említsünk meg néhány jövendőlést a Szentírásból, hogy lássuk meg, milyen precíz pontossággal teljesedtek be azok a jövendőlések, amelyek a Szentírásban vannak. Márpedig több mint 1000 jövendőlés van a Szentírásban. Mi ebből a több mint 1000-ből talán 3-4 jövendőlést fogunk megemlíteni, hogy mi is meggyőződjünk arról, hogy valóban hiteles a Szentírás, bízhatunk az isteni kinyilatkoztatásban, amely a Szentírásban meg van írva, és teljes szívvel fogadjuk el azokat a kijelentéseket és tanácsokat, amelyeket Isten közöl számunkra az ő örök igéjén, az örök magon, a romolhatatlan magon keresztül. Az első kérdés, amit szeretnék feltenni az, hogy hol született Jézus Krisztus? Ez a legismertebb jövendőlés és legismertebb történethely. Mindenki tudja azt, hogy Jézus Krisztus Betlehemben született. Azonban hol élt Mária és József, Jézus Krisztus szülei? Názáretben. Messze Galileában, több mint 130 kilométerre Betlehemtől. Nem természetes lett volna az, hogy Jézus Krisztus Názáretben szülessen meg? De igen, ott éltek. Akkor miért született meg mégis Betlehemben? Azért, mert több mint 500 évvel Jézus Krisztus születése előtt Isten elmondta azt, hogy Jézus Krisztus pontosan hol fog megszületni, és Mikás proféta könyvében, az 5. résznek a 2. versében találjuk ezt a jövendőlést, amely következőképpen hangzik. De te Efrátának Betleheme, bár kicsin vagy a Júda ezrei között, belőled származik nékem, aki uralkodó az Izraelen, akinek származása elejétől fogva, öröktől fogva van. Mit mondott Isten? Precíz pontossággal elmondta nekünk azt, hogy Jézus Krisztus az Efratába, azaz Betlehembe, mégpedig a júdai Betlehembe fog megszületni. Hadd mondjam el zárójelben, hogy Izraelben két Betlehem volt. Az egyik Zebulon vidékén, mindössze 11 néhány kilométerre Názárettől, a másik pedig Júdában, ahogy előbb említettem, több mint 130 kilométer távolságra. És itt, 500 évvel előre, nem egy-két napra, nem egy-két órára, 500 évre előre, Isten közli és azt mondja, hogy igen, az, aki öröktől fogva van. Ugye múlt alkalommal tanultuk azt, hogy Jézus Krisztus ugyanúgy öröktől fogva létezik, mint az Atya. És itt is azt mondja, hogy az fog Betlehembe megszületni, akinek származása elejétől fogva, öröktől fogva van. Tehát nem akárki fog megszületni, hanem az, az a bizonyos személy, az a Jézus Krisztus, aki öröktől fogva létezik, Betlehemben fog emberi testet ölteni, és ott fog megszületni. Köztudott az, hogy ott született Jézus Krisztus. De vajon miért? Azért, mert Isten nem csak kijelentette az ő tervét a proféta által, hanem Isten gondoskodott arról, és a világ legnagyobb birodalmát, a római birodalomnak császárát is megmozgatta, hogy ez a jövendőlés pontosan beteljesedett. Beteljesedjen. És Isten Augustus római császárt precíz pontossággal indította, hogy akkor adja ki a népszámlálásról szóló rendeletet Izraelben, hogy mindenkinek a saját őseinek városába kell menni, beiratkozni, amikor Mária terhességének a napjai betelnek. És így nem volt más hátra, ma Józsefnek és Máriának is el kellett indulni, és Mária szamárháton ülve tette meg ezt a hosszú utat terhessége ellenére, és Betlehembe, amikor beiratkoztak, bejelentkeztek, akkor telt be az ő terhességének az apjai, és ott született Jézus Krisztus. Milyen csodálatos!
Isten azt

mondja a Szentírásban. Én tudom a közeli és a távoli jövőt. Isten mindent tud, és Isten nekünk embereknek elmondja. Milyen boldogok lehetünk Istennek azért, hogy valóban ilyen csodálatos teremtő Istenünk van. De Isten nem csak azt mondta meg, hogy Jézus Krisztus Betlehembe fog megszületni, hanem azt is elmondta, hogy kitől fog megszületni. És nem mindennapi ez a kijelentés, amelyet Ésaiás próféta könyvében találunk, a 7. rész 14. versében, amely így hangzik. Ezért ádjelt néktek az Úr maga, ime a szűz fogan méhében, és szül fiat, és nevezi azt Immánuelnek. Mit mondott több mint 700 évvel Jézus Krisztus születése előtt Isten? Imi szűz fogan méhében. És Mária az volt? Igen, leányzó volt. Eljött hozzá Gábriel, és azt mondja, hogy te fogod megszülni a világ megváltóját. És meglepődve kérdezi Mária az angyalt, hogy történhet meg az, hisz én férfit nem ismertem. És akkor elmondja azt, hogy Szentlélektől fog születni az, aki általad megszületik. De íme az ige, szűz fogan méhében, szül fiat, és nevezi azt Immánuelnek. Jézus Krisztus életével kapcsolatban és életéből szeretnék még egy-két jövendőlést megemlíteni. Kedveseim, bizonyára emlékeznek arra, hisz az utóbbi 10-11 néhány évben számos Jézus élete film is jelent meg, pontosabban készült el, és láttuk azt, hogy Jézus Krisztus milyen állaton is vonult be Jeruzsálembe. Úgyhogy szamárháton. De vajon miért? Azért, mert abból az állatfajból volt legtöbb Izraelben? Nem. Isten körülbelül 450-500 évvel a beteljesedés előtt Zakariás próféta által adott egy szintén nagyon precíz, nagyon pontos kijelentést. Zakariás próféta könyvének a 9. rész 9. versében olvassuk. Örülj nagyon Sionnak, leánya! Örvendez Jeruzsálem, leánya! Imi jön néked a te királyod, igaz és szabadító ő, szegény és szamárháton ülő, azaz nőstény szamárnak a vemhén. Kedveseim, több száz évre előre Isten elmondta azt, hogy Jézus Krisztus, amikor majd bevonul Jeruzsálembe, akkor szamárháton fog ülni. De nem csak ezt mondta meg, azt is elmondta, hogy milyen szamáron fog ülni. Itt azt olvassuk, hogy nőstény szamárnak vemhén. Ugye ez a szó, hogy vemhe, archaikus, és mi nemigen használjuk már napjainkban ezt a szót, ezért nekem is valamikor réges-régen a magyar értelmező szótárhoz kellett nyúlnom, hogy lássam, hogy mi a vemhe. A vemhe az szamárcsikót jelent. És Isten nem csak azt mondta el, hogy Jézus Krisztus majd szamáron fog bevonulni, akármilyen, vagy apa szamáron, vagy anya szamáron, találnak valamilyen szamarat, és arra fogják ültetni. Nem ezt mondta el Isten. Isten precíz pontossággal közli velünk, és azt mondja, hogy amikor Jézus Krisztus bevonul Jeruzsálembe, akkor ő vemhén, azaz szamárcsikón fog ülni. Szamárcsikón, kedveseim. És vajon úgy teljesedett be, valóban Jézus Krisztus szamárcsikón ülve vonult be, vagy valamilyen más szamáron? Nézzük meg ennek a jövendőlésnek a teljesedését, Márk evangéliumának a 11. részében. Itt elolvasom az elsőtől a hétig terjedő verseket csak azért, hogy lássuk meg, hogy milyen precíz pontossággal teljesedett be minden. És amikor Jeruzsálemhez közeledének Betfagé és Betánia felé, az olajfák hegyénél elkülde kettő tanítványai közül, és mondanékik, eredjetek abba a faluba, amely előttetek van, és amikor abba bejuttok, azonnal találtok egy megkötött vemhet, amelyen ember nem ült még soha, s azt oldjátok el, és hozzátok ide. Mit oldjanak el, és hozzák oda? Vemhet, tehát szamárcsikót, amelyen ember még nem ült, tehát senki nem ült még rajta, mert szamárcsikó.
És ha valaki azt mondja néktek, miért teszitek ezt, mondjátok, az Úrnak van szüksége reá, és azonnal elbocsátja azt ide. Elmenjenek azért, és megtalálják a megkötött vemhet, tehát a szamárcsikót, az ajtónál kívül a kettős kútnál is eloldották azt. Az ott állók közül pedig némelyek mondának nékik, mit műveltek, hogy eloldjátok a vemhet, ugye a szamárcsikót, harmadszor szamárcsikó. Ők pedig felelének néki úgy, amint Jézus megparancsolta, és elbocsátották őket. És odavitték a vemhet, negyedszer vemhet szamárcsikót, Jézushoz, és rátevék felső ruháikat, ő pedig felült rá. Jézus Krisztusról meg van jövendőlve több száz évre előre, hogy szamárcsikón fog ülni, és amikor beteljesedett, akkor is látjuk azt, hogy Jézus Krisztus nem akármilyen szamáron, hanem szamárcsikón vonult be. És Jézus Krisztus életéből csak még egy kis jövendőlést is szeretnék megemlíteni. Azért veszem ezeket a példákat, mert ezek nagyon ismertek, de így látjuk azt, hogy előre meg voltak jövendőlve is. Sokkal inkább értékelni fogjuk ezentúl a Szentírás szavait, mert látjuk azt, hogy benne megvan írva, az tökéletesen teljesedett. Mennyiért árulta el Júdás Jézust? Az evangéliumokban azt olvassuk, hogy 30 ezüst pénzért. De vajon miért? Miért nem 35-öt, vagy 50-et, vagy 25-öt, vagy 20 ezüst pénzért? Miért árult el Júdás éppen 30 ezüst pénzért? Zakariás próféta könyvének a 11. részében, a 12. versben található jövendőlés adja meg a választ erre a kérdésre. És mondám nékik, ha jónak tetszik néktek, adjátok meg az én béremet, ha pedig nem, hagyjátok abba, és 30 ezüst pénzt fizetnek béremül. Tessenek elképzelni. Körülbelül 500 évvel Jézus Krisztus születése előtt élt Zakariás próféta, és Isten előre megmondta azt, hogy igen, amikor eljön Jézus Krisztusnak elárultatása, amikor majd Júdás végül úgy dönt, hogy ő el fogja árulni Jézus Krisztust, akkor azt 30 ezüst pénzért fogja megtenni. Ki az, aki egyedül tudja a biztos jövőt? Egyedül Isten. És ez az Isten, aki tudja a biztos jövőt, ez a Szent Lelke által ihlette a prófétákat, és így írták le a Szentírást. Ezért igaz mindaz, ami a Szentírásban található, ezért bízzunk Isten szavában. Krónika könyvében találjuk feljegyezve a második könyv 20. rész 20. versében. Bízzatok az Úrban, a ti istenetekben, és bízzatok az ő prófétáiban. Ha Istenben bízunk, akkor az ő szavában is bízunk. Még egyetlen egy jövendőlést szeretnék megemlíteni. Ezt Ezékiel a próféta könyvében találjuk feljegyezve a 44. rész 2. versében. Egy kapuval kapcsolatos jövendőlés. Nagyon figyelemre méltó ez a jövendőlés is. Ezékiel a próféta könyvének a 44. rész 2. versét olvasom. És mondanékem az Úr, ez a kapu belezárva, meg nem nyílik, és senki rajta be nem megy. Mert az Úr az Izrael Istene ment be rajta, azért belezárva. Mit mond ez a jövendőlés? Tudnélik, Jeruzsálem várfalán számos kapu volt. A Juh kapu, az István kapu, a Déli kapu, a Damaszkusi kapu. És volt egy kapu, amelyet úgy neveztek, hogy aranykapu. Mindegyik kapu a várfalon járható. Kibe járnak rajta az emberek? Én is jártam, mikor ott voltam. De ez az egyetlen egy kapu, amelyet aranykapunak neveznek, ez be van falazva. Miért? Ezékiel próféta által, aki majd 600 évvel Jézus Krisztus születése előtt élt, Isten kimondta és közölte vele. A próféta leírta. Ez az egy kapu, ez bele zárva, és ez meg nem nyílik. És pontosan megmondta, hogy melyik az a kapu. Senki rajta be nem megy, és elmondja, hogy miért. Mert az Úr, az Izrael Istene ment be rajta, ezért bele zárva. Tudnélik, amikor Jézus Krisztus Szamárháton, Szamárcsikon vonult be Jeruzsálembe, akkor ezen a kapun vonult be.
És Isten csodálatos módon tette ezt, és csodálatos azt, hogy valóban ez a kapu be van falazva. És nem is szabad kinyitni. Miért? Ez a kapu a Jeruzsálem óváros várfalának keleti részén található, amely legközelebb van a volt jeruzsálemi templom helyéhez, és közvetlenül a fal tövében található egyik legősibb arab temető a világon. És oda ahhoz senki hozzányúlni nem mer. Nagyon sok idő kellene addig, amíg az 1000 vagy több mint 1000 jövendőlést mind végignéznénk a Szentírásból. Én ezeket a jövendőléseket csak azért hoztam, hogy lássuk meg, hogy mi bízhatunk a Szentírásba. De a döntés a miénk. Vajon elfogadjuk-e a Szentírást, ami hitünk zsinór mértékéül? Elfogadjuk-e a Szentírást, hogy az Isten szava? Élni fogunk-e úgy, ahogy Isten a Szentírásban meghagyta? Egy gyönyörű verset szeretném olvasni a Szentírásból, Jelenések könyvének első részéből, és az első résznek a harmadik verséből, ahol a következőket olvassuk. Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják a prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megírattak abba, mert az idő közel van. Kik a boldogok? Boldog ember az, aki olvassa a Szentírást. Tegyük meg az első lépést a boldogság útján. Vegyük kezünkbe a Bibliát, szenteljünk időt rá, kezdjük olvasni. Ha valamit nem értünk, én hiszem, hogy a további Biblia fejtegetések segíteni fognak nekünk sok mindent megérteni a Szentírásból. De most tegyük meg az első lépést. Boldog, aki olvassa. Kik még a boldogok? Akik hallgatják-e prófétálásának beszédeit. Miért? Mert ha olvassuk, hitünk erősödik. Ha hallgatjuk a Szentírást, szintén hitünk erősödik. De akkor eljön a boldogságnak a harmadik lépcsőfoka is. És megtartják azokat, amelyek megírattak abban. Miért olvassuk? Miért hallgassuk? Ne csak azért, hogy tudjuk, hogy mi van megírva a Szentírásban. Olvassuk és hallgassuk azért, hogy azt meg is tartsuk. És miért szükséges megtartani azt, ami a Szentírásban van? Azt mondja itt a Szentírás, mert az idő közel van, és az igaz. Jézus Krisztus nem sokára eljön. Válasszuk a jót. Válasszuk az engedelmességet. Szívleljük meg Isten tanácsát. És ne legyünk csak hallgatói, hanem legyünk megtartói. Kedveseim, a két csoport közül önök is tartozhatnak, de csak az egyikbe. Én is. Én elhiszem, amit Isten mond. Higgyék el önök is. Segítsen bennünket ebben, ami drága jó megváltó Jézus Krisztusunk az ő kegyelméből. Amen.

91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony, szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadítom.

15. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden. Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli, aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha örök.